to the party. Now we don't have that now, but

FM 90,3 Tilos Rádió, ez volt a szubszonikus elmélet és a második órában

0: This was the jingles du lundi.
1: Ediciones grabadas.

0: Je ne rêve pas.
1: Fabrix.
2: Unité top. Allumage votre AVK.

magas, vékony, abszolút klosár külső, koszos, nagyon koszos, hosszú kabát, kicsi fej, kopasz fő, hatalmas, elálló csula fülek és kék szem. De ha ez nem volna elég, akkor az a tény, hogy mindenfajta podgyásznékkal érkezik. Ez egy külön vizsgálatra ösztönzi az Immigration Office hivatalnokait, ahol még bevetnek egy tolmácsot is, egy magyar tolmácsot, hogy kikérdezzék Korimot, mit akar, mihez se fog, ha ide jön, minek jött ide. És akkor Korim nagyon megörül ennek az embernek, ennek a magyar nyelvű embernek, és már kezdeni kijönteni a lelkét, de természetesen erre itt nincs mód. És miközben a hatóság úgy dönt, hogy rendben beengedik Korimot Amerikába. Mehet. Hiszen nem találnak nála semmi olyasmit, ami leakadályozna őket ebben a döntésünkben. Nem találnak más, mint a kabátja egyik szárában bevarva egy jelentősebb mennyiségű készpénzt, a másik a kabát szárba pedig egy teljesen magánjellegű kéziratot, mint az kiderül a kikérdezés alatt. És ezt nem ítélik olyannak, hogy az ember ne varhatna be a kabátjába pénzt, és ne varhatna be magánjellegű kéziratot. Ezt nem ítélik olyannak, ami megakadályozná, hogy beereszték. Úgyhogy beeresztik, és Korimban ott marad egy csomó dolgok, hiszen nagyon megülelnek a magyar nyelvi tolmácsnak. És már mondaná, hogy ő nem egyszerűen csak úgy jött Amerikába. Ő itt valami nagyon fontosat készül megtenni, de a tolmács kibújik azról, hogy vele szóba álljon, és tovább hallgassa. Viszont csak mit tud megszabadni tőle, hogy odaad neki egy névjegyet, és hát formálisan, hogy na majd egyszer, később, valamikor hívja föl, és majd akkor elmondhatja. Úgyhogy Korimot beengedik, bekerül egy térbe, ahol tele van utasokkal, és akkor nem foglalkozik egy darabig mással, csak azzal, hogy megtalálja a kijáratot. Ánon azt hajtogatja, olykor hangosan is maga elé, hogy csak az exitet figyelni. És megy, mint egy labirintusban, nagyon ilyet tekintettel, hisz nem tudja, hogy most tulajdonképpen mihez is fog ő itt kezdeni. Megy előre ebben a labirintusban, megy egy irányba, a kijárat felé, aminek a végén az érkezési csarnoknak egy kiöbbesedő részében egy óriási szenzáció várja őt is. Egy 2x2 méteres üvegvitrin, amelyet egy 4x4 méteres képzeletbeli négyzetben négy őr, négy talpig felfegyverzett őr véd. De ez a négy őr olyan őr, akik közül már az egyik is egyszer 32 irányba tud nézni. Tehát ők a látható elemei a biztonságnak. A láthatatlan biztonságot inkább csak sejteni lehet. Tunik természetesen irgalmatlan nagy erővel védik azt a 2x2 méteres gólyálló üvegből készült vitrint, mert ami ott belül van, az hihetetlen érték és hihetetlen kísértés. Mennek az emberek különböző irányba, hogy lássák, nem csak az utasok, hanem bentről a városban is, mert mindenki látni akarja, öreg, fiatal, vak és látó, amit csak úgy hívnak a gyémántokat. 21 döbbenetes csodája a szénnek, 21 eszméletlen ragyogás, köztük egy-két világszenzáció is, az Orlov és a Tigris szem. Korim sodródik kifelé, mindig csak azt nézi, exit, exit. És már tulajdonképpen csak pár száz lépés választja el ettől a tértől, amikor a tömegből, szembeforgalomból egyszer csak egy fiatal fiú
arra lesz figyelmes, aki, amikor meglátja őt, hogy földerül az arca, mint az embernek földerül, ha ismerést lát, így még a kezével is mutatja az örömét, amire Korim is, hát a maga módján, ugyan tanástalanul, de mosolyogással válaszol, és egészen közelnek egymáshoz, de akkor Korim számára egészen megdöbbentő dolog történik, egy irgalmatlan erejű ütés a gyomor szájára, amitől azonnal összecsuklik, és elterül a föld. A Trinidadit azonnal elnyelje a tömeg. Az utasok természetesen odarohannak, és fölsegítik Korimot, aki teljesen döbbenten tápászkodik föl. Nagyon fáj a gyomorszája. Az egyik kezét a gyomorszájára teszi, a másikkal meg valahogy úgy közlekedik, hogy egy, mint a következő ütéstől tartana, és egyszerűen nem tudja letenni a bal kezét egyébként, a balt tartja egy ilyen pár centire a testétől, mint egy arra utalva, hogy megvédje magát, hogyha újabb támadás éri. Így ér egyre közelebb az érkezési csarnokhoz, ahol természetesen ő már egyáltalán nem látja meg, hogy a gyémántok egy vitrin mögött neki is mutatják magukat, hanem szinte vakon a gyémántokra kiér. És ebben a hangulatban és ebben a félelemben, ami elfogja őt ettől az egészen igazságtalan, számára teljesen érthetetlen támadástól, ebben a különös és bántó és fölfoghatatlan érzésben úszik szinte befelé, és történik meg vele ettől kezdve szinte minden. Ahogy beül a taxiba, félelem fogja el. Ahogy elindul vele a taxi befelé, Manhattan felé, félelmet érez. Ahogy megérkezik és leteszik a még a stewardess által fölírt cím szerinti hotel elé, amelynek neve egyébként Hotel Suite, egyszerűen nem tud kitalálni ebből a félelemből. Mindentől fél. Attól, hogy becsapódik mögött a taxi, attól, hogy be kell menjen a hotelbe. Ott azonban valahogy megérteti magát, és nem vágyik semmire, csak arra, hogy végre egy szobának az ajtaját magára húzhassa, bezárkózhassa oda. Ez megtörténik, bezárkózik, lejön az ágyra, és akkor veszi csak észre, hogy remeg, és valószínűleg remegett már a repülőtér óta. Akkor minden erejét összeszedi, hogy valahogy lecsöndesítse magában ezt a remegést, és amikor ez végre sikerül, akkor meg elkezd sírni. Sír vagy egy jó fél órát, mint később aztán elmeséli egy kínai vendéglőben, szokott sírni. Ez egyetlen módja meséli abban a kínai étteremben, hogy megszabaduljon azoktól az irgalmatlan feszültségektől, amelyek néha szorítják. És miután aztán kisírta magát, valahogy egészen üresen elkezd járkálni ebben a hotelszobában. És egyáltalán nem tudja, hogy milyen módon, hogyan tegye meg azokat az első lépéseket, amiket pedig oly sokszor előre átgondolt már, és elképzelt magának. Napokig nem mozdul ki a hotelszobából. Egyszer nem tudja, hogy tegye meg az első lépéseket. Azokat a lépéseket, amelyeket valóban már nagyon sokszor előre elképzelt magának. Egyszerűen azért, mert már önmagában az, hogy megérkezett, ő egy vidéki levéltáros Budapestre 220 km-re délkeletre. Megérkezett Amerikában, ez is éppen elég lenne ahhoz, hogy ne tudja, mik ezek az első lépések, hogy elfelejtsen mindent, amit erről korábban gondolt. De ehhez még az, ami történt a repülőtéren, az érthetetlen támadás egyszerűen annyira megsebzi, hogy nem tudja, hogy mit kell ebben a helyzetben tennie. Aztán két nap múlva nem bírja persze tovább, az éjség egyszerűen kihajtja. Az utcán a legközelebbi boltba berohan, és ott az első fölismerető élelmiszert, egy fürt banánt fölkap, oda rohan a pulthoz, kifizet, és őrült kirohan, és elkezdi enni, zabálni. És akkor észrevesz a távolban, a Bowery-n vagyunk, egy táblát. És mivel már korábban, az alatt a két nap alatt,
amíg nem tud kijönni. Igen sokszor visszatérő gondolata volt, hogy talán ki kéne számolnia, hogy jó helyen van-e. Vagyis elkezdett számolni, hogy mondjuk a szoba ára $40. És ha ezt beszorozza 10-zel, akkor az már 400. És már 30-al be sem merte nagyon szorozni. Annyira sokat gondolt erre, hogy aztán ezt is álmodta egy ízben, és erre az álmára később emlékezett. És ebben az álomban valakinek szenvedésen magyarázta, hogy $40 egy éjszaka, 10 éjszaka $400. Mesélte valakinek, egy angyalnak, aki ebben az álomban a második szereplő volt. De hiába meséltem, mert látta rá az angyal, hogy nem figyel rá, hanem valóban a válla fölött, az ő háta mögött néz valamit, és erre aztán azt mondta az álomban, hogy néztem már én is, nincs ott semmi. És mint hogy erre már nagyon sokat gondolt, ez most újra, ott a Bowerin, amikor meglátja a távolon azt a táblát, eszébe jut, vagyis, hogy nem maradhat egy olyan szállodában, amelynek egy éjszakára $40 az ára, nincs annyi pénze egyszerűen. Neki itt hetekre, hónapokra lesz szüksége. És mint hogy ezen a táblán az van, hogy save, elindul, mert ez egy nagyon fontos jelnek látja. Mint ahogy egyébként is szinte mindent, ami vele történik, fontos, egy irányba mutató, a sorsát befolyásoló, eligazító jelnek. Úgyhogy ezt is ilyennek elindul, de elég hamar kiderül a számára, hogy nem szép van odaérve, hanem szél, ami mögött egy egyszerű autókölcsönzőt talál. Viszont, hogy mégis igaza van, azt úgy érzi, az bizonyítja, hogy ott rögtön az autókölcsönző mellett egy táblán, egy táblácskán, egy elég lepusztult épület felé, egy nyíl mutatott, és rá volt írva Hotel Sunshine, és mint hogy ezt a szót is megérti, elindul, mert hogy tényleg kell keresnie valamit. Nagyon nehezen találja meg az ajtót, nem is hiszi először, hogy az az ajtó egy hotelbe vezet. Végül, mint hogy nincs más ajtó az épületen, benyit rajta, és egy nagyon sötét, lepusztult lépcsőházban elindul fölfelé. Egy vasrácshoz ér, amit először megzörget, de aztán egy ilyen szitkozódó kiáltásra rájön, hogy talán nem zörgetnie kellene, akkor már késő, lejön egy húriorgas, hatalmas néger, belenéz az arcába rácson keresztül, belenéz a szemébe a rács túloldaláról, de nem nyit neki ajtót, nem nyitja ki a rácsot, hanem visszamegy, akkor egy belegő hangból tudja mekkorim, hogy oldalt egy csengőt kellett volna megnyomnia. Mindenesetre kinyílik a rács, fölmegy, de akkor már úgy érzi, nem jó helyen van. Viszont már nem tud visszamenni. Fölér a lépcsőn egy olyan térbe, amelyet három irányból is vasrácsok zárnak. Nagyon a négyik irányban pedig egy golyóálló vitrin mögött, ugyanaz a fekete valószínűleg portás néz rá. Kérdőn azt mondja, Hotel Sunshine, mire igenlő bólintással reagál a fekete, és jobbra mutat Korintól jobbra, aki már csak egy pillantást mer abba az irányba vetni, mert ott egy vasrács mögött hirtelen hihetetlen sötét alakokat vesz észre, akik elindulnak felé. Annyira megijed, hogy azon a szó nélkül elrohan a lépcsőn ki, és az őrült visszaszalad az eredeti hotelbe. Ül az ágyon, és nem tudja, mit csináljon. Innen el kell mennie, de nem tudja hová. Sok eszébe jut, hogy itt egyetlen megoldás van. Az a névjegykártya, amit kapott, fölhívja a tolmácsot.

Itt egy elég döntő fordulat következik be Corinne Nyoyorok életében, ami átvezeti őt a teljes bizonytalanságból valami bizonyosba. Fölhívja ugye a tolmácsot, de a tolmács először ordítani kezd vele, amiből Corinne megtudja, hogy a tolmácsot még abban az órában kirúgták, hogy vele találkozott a repülőtéren. Tudnik, az a névjegykártya, amelyet Corinne-nak átadott, ezt úgy minősítették, mint ami személyes kapcsolat felvétele vagy elfogadása, és ilyet köztisztviselő nem tehet. Ezért még attól a soványka állását is megfosztották, amit mint tolmács az Immigration Office-nál addig betöltött. De mielőtt még lecsapná a kagylót, végül meghallgatja, hogy Corinne miért hívja föl, és akkor megtudja, hogy Corinne azt akarja, hogy segítsen neki szállást keresni, és erre 600 dollárja van havonta. Akkor hirtelen megváltozik a hangulata, mert mint később elmeséli a szeretőjének, ez a 600 dollár azután, hogy megfosztották az állásától, és teljesen le van égve, még mindig valami, úgyhogy igen mond. Oda utazik, találkozik Corinne-nal a Hotel Suites környékén egy kínai étteremben, ahol neki csak tűrnie kell Corinne-ot. Tudik azt, hogy Corinne perceken keresztül hálálkodik és hálálkodik. Corinne tényleg úgy érzi, hogy megmentették. És erre minden oka megvan, hogy ezt gondolja. Miután megeteti, megitatja a tolmácsot, az elvisz őt a nyugati 157. utcába, az 547-es számú házba, annak a legfőső emeletére, ahol lakik. És ebben a lakásban három szoba van, három egymásban nyíló szoba, egy konyha, és hátul egy kis luk. Ezért úgy gondolja, hogy ezt igazán odaadhatja 600 dollárért, amikor egyetlen filére sincs. Corinne végtelenül boldog. Corinne nagyon boldog, bemegy ebbe a lukba, amelyben egy asztal, egy szék és egy pricszerű ágy van. És órákon keresztül ide-oda járkál, időnként elmozdítja ezt a három bútort, hogy megtalálja nekik a legmegfelelőbb helyet. És a fordulat tényleg teljes. Mert ettől kezdve Corinne egy jó ideig valóban biztonságban van. Legalábbis abban az értelemben föltétlenül, hogy van egy hely, ahol elvégezheti azt, amiért jön.

A lakásban a tolmácson kívül még a tolmács szeretője él, akit Korim a következő napon, úgy délelőtt 11 és 12 között, amikor kimegy a konyhába, gáztűzhely előtt állva lát, főz valamit a gáztűzhelyen, neki háttal, egyáltalán nem reagál, hogy Korim belép a konyhába. Korim csendesen oda megy az asztalhoz, leül, nézi a nőt, nagyon sovány, megtört lény, kék, kopott frottírköpeny, haja zsíros csimbókóban, szarkójára tapadva, és időnként megkeveri a lábosban, amit főz. És akkor Korim elkezd beszélni arról, hogy ő már gyerekkorában nem tudott mit kezdeni a győztesekkel. Hogy ő már gyerekkorában kizárólag a vesztesekkel tudott valamit kezdeni. A vereséget már gyerekkorától fogva precízen értette. A győzelmet soha. A győzelmet egyszerűen, mint valami tőle teljesen idegen dolgot szemlélte. Hogy tehát csak a vereség és csak a veszteség, csak erre volt érzékeny, soha másra. Így aztán magát is belekergette abba, hogy a vereség legyen az a terület, amelyet magáinak tudhat. A nő nem reagál egyáltalán a szavaira. A fejét sem fordítja hátra. És Korim nem tudja, hogy miért. Azért éj, mert magyarul beszél neki, amit időnként egy-egy angol szóval igyekszik közelebb hozni a nőhöz, vagy valami mások miatt. Mindenesetre nagyon sokáig beszélnek, aztán visszatér a szobájába. Megpróbálja elképzelni, hogy hogy is kezdjen hozzá, miért idejött. Úgyhogy elkezdi várni a tolmácsot, aki nagyon ritkán tartózkodik a lakásban. Elkezdi várni, vár egész este, éjszaka, az éjszaka közepén, amikor megérkezik a tolmács, akkor kiront elé, és legyőzve minden gátlását, elmondja neki, hogy igazán nem szeretne semmi kellemetlenséget okozni a továbbiakban a tolmács úrnak, de tényleg nagyon megkérni, hogy egy 10 percre engedje meg, hogy itt a konyhában elmeséljen neki valamit. És tényleg az utolsó, és többi nem zavarja, de ez tényleg annyira fontos, hogy ezt el kell mondania. És akkor leülnek a konyhába, a tolmács nagyon pipa, és tényleg azt mondja neki, hogy ez tényleg akkor legyen az utolsó.

kiskorin veszi a levegőt, de nem tudja elkezdeni. Hát nem tud megszólalni. Tolmács pofákat vág, mert állna föl, amikor Korim elmondja, hogy egyszer állt a levéltárban, abban a városban, amelyben ő érkezik. 5 óra elmúlt, már senki nem volt ott, a kollégái mind hazamentek, de ő nagyon szerette azt a levéltárat, és nagyon szeretett ott lenni és dolgozni is. Állt a levéltár közepén, és utána, hogy elkezdett szokása szerint sétálni a polcok között, és úgy ide nyúlt, oda nyúlt, egyszer levett egy olyan fasztikuluszt, amelyről annyit azonnal megállapított, hogy legalább a második világháború óta nem nyúlt hozzá senki, és akkor kibontotta, akkor látja, hogy az egyik palliumban egy olyan anyag van, ami nem felel meg a náluk szokásos levéltári jegyzetnek, vagyis nem családi irat. Nézi a kéziratot, de nincs rajta sem szerző, sem cím, sem évszám. Aztán már rögtön világos, hogy ez a kézirat nem ide való, de az első percekben nem tudja, hogy itt miről van szó. Akkor jó levéltároshoz illő, megnézi a papír minőségét, megnézi az íráskép fajtáját, de ezek sem igazítják el, úgyhogy visszamegy a nagyobb fénybe, a levéltár közepén lévő nagy asztalhoz, és elkezdi olvasni a szöveget. Ez kb. 150-180 oldalnyi kézirat. Elkezdi olvasni, olvassa, eltelik 1 óra, 2 óra. Este 11-12 van talán, amikor befejezi. Akkor a kéziratot összeköti, bezárja maga mögött a levéltár ajtaját, és hazaviszi a kéziratot. És ezzel, meséli a tolmácsnak, hirtelen eldőlt az élete. Egy olyan kéziratra lelt, aminél szebbet soha életében nem olvasott. A szöveg szépsége és rejtélyessége egészen magával ragadta. És akkor elhatározta, hogy enged annak az érzésnek, amit ez a kézirat sugalt, hogy tudnélik, ezt magával viszi arra a hosszú útra, amelyet már korábban eldöntött. Tudnélik, meséli a tolmácsnak a konyhaasztalnál, ő nem csak úgy jött New Yorkba, ide azért jött, hogy befejezze az életét, és ez a kézirat igazította el Isten igazából, hogy tudnék, hogyan is kéne ezt az életet befejeznie. Neki nagyon nagy gondot okozott, hogy olyasmit cselekedett, amelyet egy levéltárosnak nem egyszerűen külső szabályok, hanem egy belső erkölcsi rend tilt, vagyis olyasmit tett, amit egy levéltárosnak soha nem szabad megtennie, vagyis magával vitte, azaz ellopta a kéziratot. A kézirat azonban szépségénél fogva olyan erővel hatott rá, hogy úgy érezte, ha visszateszi a helyére, és úgy viselkedik, mint egy levéltáros, nem teszi helyesen. Helyesen akkor cselekszik, látta be már rögtön a kézirat első olvasása után, ha ezt a kéziratot nagyjából abban a pillanatban, amikor befejezi az életét, egyúttal eljuttatja oda, arra a helyre, abba az időbe, amely ezt a kéziratot megilleti, vagyis elhatározta, hogy eljutatja ezt a kéziratot a halhatatlanságba. Nagyon sokat gondolkozott abban az időben, hogy hogyan tegye ezt. Megvizsgálta, átgondolta. Újra és újra, hogy a történelem milyen módjai vannak annak, hogy egy írott szöveget az örökké valóságnak átadjon az ember. De mindent el kellett vessen. A könyvet el lehet égetni, mint egy el is égettik. A követ szét lehet törni, mint egy szét is törik. Végig nézett tényleg mindent. Mikrofilm, papírusz. Mindenről azt állapította meg,
hogy neki az ő sajátos céljának nem felelnek meg. És akkor egy véletlen hozzásegített a megoldáshoz, tudnék, egy étteremben, ahol éppen sóletet evett. A mögötte lévő asztalnál két fiatal beszélgetését hallgatta akaratlanul is ki, akik arról vitatkoztak, hogy vajon igaz-e az, hogy egy bizonyos internet nevezetű tény megvalósítja az örökké valóságot. A szóra kapta föl a fejét, és aztán a beszélgetés tovább figyelve a következőt érti meg. Létezik egy olyan rendszer internet néven, amely nem más, mint egy globális virtuális tér, amelyet a számítógépek milliárdjai hoznak létre. És minthogy olyan mennyiségben állnak már rendelkezésre számítógépek, hogy az általuk létrehozott tér gyakorlatilag elpusztíthatatlannak minősíthető. Ezért Colin úgy gondolja, hogy megvan. Belássa magát az erre vonatkozó irodalomba. Heteken, hónapokon át megpróbálja megérteni. Vagyis, mondja most a tolmásnak az asztalnál, elhatározza, hogy eredeti terveinek megfelelően eljön a világ közepébe, New Yorkba, és ott úgy fejezi be az életét, hogy ezt a kéziratot beírja az internetre, és ezzel biztosítja a számára az örökké valóságot. De arra kéri a tolmács urat, segítsen neki még egy dologban, tudjuk, neki nincsen meg ez az eszköz. Szeretne venni egy ilyen számítógépet. Sem angolul nem tud, sem azt nem tudja, hogy milyen képre volna szüksége. Tegye meg, tolmács úr, hogy másnap eljön vele egy boltba, és hogy segít neki ezt a képet megvásárolni. A tolmácsnak a dolog nagyon kellemetlen, és azt mondja neki, rendben van, elmegyek magával, megveszem a gépet, de ez tényleg legyen az utolsó. Nem érek rá magával foglalkozni. Nagyon durva és nagyon határozott, úgyhogy Corin megígéri, hogy valóban ez az utolsó. Másnap elmennek. A 47. utcában vesznek egy laptopot. Aztán hazamennek. A tolmács még elmagyarázza neki, hogy hogy kell használni a gépet. Persze Corin nem ért belőle semmit. Akkor újra megkéri. Végre a tolmács rájön, az a legegyszerűbb. Ha pontosan megmutatja neki, hogy melyik gombot mikor nyomja meg, ezt viszonylag gyorsan megérti Colin, és aztán visszaküldi a szobájába, hogy gyakoroljon, megállapodnak abban, hogy használhatja az internetet délután 5-ig, de délután 5-kor vissza kell adja a vonalat a tolmácsnak.

akkor én nagyon örül. Napokig gyakorol a géppel. És amikor minden nap délben, dél körül kijön a szobájába, hogy pihenjen, kijön a konyhaasztalhoz, és beszámol a nap teljesítményeiről a puertorikai nőnek, aki mindig ugyanott áll, és mindig ugyanúgy, a kék flacír köpenyben, zsíros hajjal, és a lábasban valamit időnként megkever. Amikor kijön tehát, egy idő után arról számol be neki, hogy már nagyon közel van az az idő, amikor neki kezdhet a munkának. Elmeséli a nőnek időnként egy szótárból, angol szavakkal világítva meg, hogy miről van szó. Elmeséli, hogy a kézirat újra és újra olyan erővel hat rá, hogy nem az történt vele, mint más írott mű esetében, hogy egy idő után magáévá tudta tenni a művet. Ezt a művet soha nem tudta magáévá tenni. Ez egy rendkívüli mű, amely minél többször olvassa el, annál nyugtalanítóbb mű benyomását kelti. Ugyanakkor viszont, amit eltakar, tehát maga a rejtély, az ő számára a legfontosabb lett az elmúlt hónapok óta a világon. Az elmúlt hónapok óta, mióta ebbe az egészbe belekezdett. Most, hogy itt ül, New Yorkban, ezen a nagyszerű helyen, mondja a nőnek, semmi másra nem tud már gondolni, csak hogy már nagyon közel van. Már nagyon közel az idő. És elkezdi beírni a művet halhatatlanságba. Visszamegy a szobába. Visszamegy a lukba, amely neki adatott. Kiül az ablakba. Nézi az ómos őszi eget. A tetőket. A kéményeket. Csak a halkan valaki bekopogtat az ajtaján, óvatosan kinyitják az ajtót, és a nő lép be. A kezében egy színes magazin, rámutat, és azt kérdi, Did you see the diamond? Akkor én annyira meg van döbbenve, és annyira váratlanul éri őt ez a látogatás, hogy egy szót nem tud kinyögni. Úgyhogy a nő zavartan becsukja a magazint, és a szemét lesütve, mint aki megbánta, amit tett, kisiet a szobából, és halkan behúzza maga után az ajtót. Akkor ül az ablakban, nézi az eget, a tetőket, és a kéményeket, és azt mondja, holnap, holnapnál tovább semmiképp nem várhat.

Másnap Corin kiül a konyhába, és azt mondja a nőnek, képzeljen el egy óriási tengeri vihart. Irgalmatlan nagy hullámok, fékezhetetlen szél. És a kumuszélből halászai, ahogy meghúzódnak a parton, és figyelik azt az egyetlen hajót, amelyet ide kergetett a vihar. Ide sodort a szél, ahogy nézik, megrettenek.

ez a hajó kínlódik a hullámok között, míg aztán egy szátonyon fönnakad. Biztosak benne, hogy egyetlen élő nem maradt ezek után rajta, de másnap, amikor elcsendesedik a vihar, néhány kis hajóval kimennek. És nem jobb megdöbbenésükre, a rengeteg hulla közt találnak négy élőt. Három egészen biztosan él közülük, és a negyedik is ad némi szívhangot még. Ez a négy mind ki volt kötve a hajóoszlopaihoz, úgyhogy arra gondolnak, talán ez mentette meg az életüket. Kiviszik őket a faluba, Komoszba, majd a gyógyulás gyötrelemes napja után megtudják a neveiket, és aztán úgy is nevezik el őket, ahogy ők, a komosziak, ezeket a neveket értik, vagyis az egyiket Kasszernak, a másikat Bengadzának, a harmadikat Falkénak, a negyediket Tutnak. Ellátják őket élelemmel, és aztán visszatérnek a munkáikhoz. A férfiak a halászathoz, a nők az olajütőkhöz. Ők négyen pedig nézik a tengert, aztán felsétálnak a falu fölött egy olívaligethez, és nézik a naplementét. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy pontosan az hangozzék el, ami a konyhában elhangzott akkor. Ezért idézem, mit mondott Korinth a nő.

leszállt az éj, és feljöttek a csillagok. De ők négyen még nem tértek vissza Komoszba, hanem alapos körültekintéssel, újra és újra meggyőződvén a terület biztonságáról. Maradtak ott, ahol a napnyugta érte őket, a falu fölött északra, az Olívaligetben, ahol egy öreg fatörzsnek vetve hátukat, jó ideig csak ültek szótlanul az ereszkedő sötétben, még Bengadza meg nem szólalt, és a maga dörmögő hangja elő nem adta, hogy talán kéne mondani valamit a falubelieknek. Ő nem tudja, mit gondolnak erről a többiek, de esetleg jó volna valami megnyugtató formulát találni, mit is keresnek itt. Azonban javaslatát csupán hosszú csend fogadta. Látszott, hogy senkinek nem akarózik megtörni ezt a csendet, és amikor meg mégis megtört ez a csend, akkor meg már másra terelődött a szó. Történetesen arra, hogy nem volt szebb, mint egy eféle napnyugta a hegyek és a tenger fölött. Egy napnyugta, mondta Kasser. Ez a rendkívüli színjáték, a leereszkedő sötét, az átmenetnek és a folytonosságnak ez a pompázatos látszata. Minden átmenetnek és folytonosságnak, mondta Falke, ez a nagyszerű drámája. Egy gigantikus előadás. Egy gyönyörű freskó valamiről, ami nincs. De egyúttal az elillanás, az elmúlás, a kihunyás, a hanvadás különleges példázata is, és a színek ünnepélyes bemutatkozása, mondta Kasser. A vörös és a lila, a sárga és a barna, a kék és a fehér lélegzet elállító megdicsőítése, a megfestett égnek egy démonikus megjelenítése, ez mind-mind, mondta Kasser, és mennyi minden még, mondta Falke is, mert akkor még nem beszéltek arról az ezernyi rezdülésről, amit egy naplemente a nézőjében keltett. Arról a súlyos elfogódottságról, ami ezt a nézőt szemlélődése közben feltétlenül elfogta. Így napnyugta tehát, mondta Kasser.

az elbúcsúzásnak ez a reménységgel teli szépség, az útnak indulás, az eltávozás, a sötét belépés, a varázslatos jelképe, de az elnyugvásnak, a lepihenésnek és a közeledő álomnak a biztos ígérete is. Igen, ez mind együtt. És mennyi minden még, mondta Falk. És mennyi minden, mondta Kassel is. De akkor már kissé hűvös lett a ligetben. És mert az öltözékként kapott lámbászon ágyék kötő nem volt elég a hűvösség ellen, így visszaindultak a faluba. Leereszkedtek a keskeny ösvényen az aprócska kőházak közé, hogy elfoglalják azt az egyet, mely megérkezésükkor üresen állt, és amit idéglenes szállásként a derék mentőktől, a komoszi polip halászoktól bizonytalan időre, bármeddig, szólt a biztatás, megkaptak, hogy elfoglalják és leheveredjenek a fekhelyeikre, az innen bentről már kellemes komoszi éjszakában, amit aztán ezt az elfoglalást és leheveredést, itt mindig, úgy ezúttal is rövid, nyugtalan alvás követett, és már itt is volt a hajnal, már itt is az új nap a pirkadattal, mely a fény leges-legelső jelére persze, minden égjövőket kint találta már, kint a ház előtt, az egyik fügefa mellett, a harmatos füvön. A fény első fátyolos sejtelmére ott guggoltak mind, és nézték, hogy támad fel a nap az öböl keleti oldalán. Mert abban mindannyian egyetértette, hogy aligha létezett szebb ezen a földön, mint egy nap felkelt. Egy hajnal tehát, mondta Kassa, ez a csodálatos emelkedés. A fény megszületésének ez a torokszorító megismétlése. A dolgok és a körvonalak, az élesség és a látás visszatérésének ez a tékozló megünneplése. Minden visszatérés, és magának a teljesség visszatérésének az ünnepe, mondta Falke. A szabályosság és a rend bekövetkezésének biztonságot nyújtó pillanata. A születés és a megszületése központi szertartása. Biztos, hogy nem volt szebb, mondta Kasser. És akkor még nem szóltak arról. Mi ment végbe egy emberben, aki mindezt látta? Aki mindennek a káprázatnak a csendes szemlélője volt itt. Igen, mondta Falke, mert ha az ellenkező irányt jelezte is, mint a napnyugtáé, a hajnal a maga józan világosságával, ugyanúgy az elindulás és a kezdet. A jótékony erőforrása volt, mint amaz, de a bizalomé is, mondta Kasser. Mert volt valami a feltétlen bizalomból minden egyes reggelben, és mennyi minden volt benne még. Tette hozzá Falke is, de addigra már teljesen kivilágosodott, és a maga ragyogó pompájával beköszöntött kommoszba a reggel, és ők lassan egymás után megmozdultak ebben a reggelben, és visszamentek a házba. Idáig tart Corin mondata a konyhában a nőnek, aki azonban egyetlen mozdulattal sem jelzi, hogy egyáltalán meghallotta mindazt, amit Corin neki most elmesélt. Aztán hirtelen oda kapja a fejét valami zajra, csak akkor Corin döbbenten látja, hogy az arcát, a nő arcát csomó frissebb csúfítja el. Egész egyszerűen látja, hogy szét van verve az arca. Annyira megdöbben, hogy percig egy szót sem tud szólni. Aztán, mert úgy érzi, hogy a hallgatásával zavarba hozza a nőt, megint elkezd beszélni. Már azt is elfelejti, ettől kezdve egy jó darabig, hogy időnként a szótárt elővegye, és egy-két angol szóval jelezze a nőnek, hogy mit mond. Csak beszél történetesen arról, hogy az ő helyzete itt, azzal, hogy megtalálta őket, azzal, hogy beköltözhetett abba a szobába, és hogy megismerhette őket, őt, a nőt és a tolmácsot, gyökeresen meg.
Egész életében vágyott valami hasonlóra, meséli a nőnek. Egy ilyen szobára, egy ilyen készenlétre, amit a tárgyakból maga felé sugározni érez. Egy szóval, szinte egész életében vágyott arra a békére, amelyet most érez, amely most elfogta, és amelyben dolgozni tud, amelyben a dolgát végre megteheti. Így hát úgy érzi, hogy van remény, bármilyen szörnyű is időnként az élet. Néha jöhet egy fordulópont, és akkor eszébe jut egy angol szó, egy kifejezés, turning point. Aztán még eszébe jut egy másik szó, és azt is kimondja, hope, remény. És aztán megismétli, turning point, hope. De akkor észreveszi, hogy a nő válla elkezd rázkodni az okogástól. Gyorsan ámbogy. De rendben sokáig szünetet tartani. Mert az okogás nem csillapodik a nőben. Ezért újra visszatér ahhoz, hogy elmesélje, mit írt be azon az internetre. És arról beszél, hogy ők négyen, Komoszban, ugyanen ismeretlenek maradnak, hetek elteltével is, mint ahogy odaérkeztek. Komosziak időnként mit tesznek arra kísérletet, hogy megtudják, kik is ők négyen valójában. De ők négyen mindig kibújnak a válaszadás alól, és inkább ők kérdeznek, ráadásul nagyon különös dolgokat. Olyanokat például, hogy hogy is áll a helyzet az erődítményekkel, Krétán? Hogy áll a hadművészet a krétai királyságban? Hogy mi van a központi hadsereggel és hasonlókat? És aztán a komosziak mondják, hogy hadművészet nincs Krétán, mert nincs központi hadsereg, és nincsenek erődítmények. És erre egészen elcsodálkozva tapasztalják, hogy a négy hajó törött, ettől rendkívül módon felderül, és egyre boldogabban sétálnak ettől kezdve a komosziak közt, figyelik a munkáikat, segítenek nekik, amikor vesznek részt a fáklyás éjszakai poliphalászatokon. És egy jó darabig nem is foglalkoznak azzal az aggodalommal, amely a komosziakat kezdi elfogni, mert észreveszik, hogy a madarak viselkedésében bajosatú változásokat tapasztalhatnak. Néhány madár berepül a házakba, zárt terekbe, szentélyekbe, és úgy viselkednek, mint akik nem akarnak onnan kijönni. Terjed a vita az asszonyok között, panaszkodnak, szárad az oliva, és a tengerben nincs már annyi hal, mint régen. Elpanaszolják ezt a négy hajót töröttnek is. És ők azzal magyarázzák a dolgot, hogy nem olyan régen érkezett ide Gurniából egy macskaáros, egy bizonyos Mastemann nevezetű, aki legalábbis így nevezi magát, rendkívül idegenes névez számukra. De nem csak a név idegen, és nem csak a név félelmetes, panaszkodnak a komosziak, a négy hajót töröttnek, hanem ő maga is, Mastemann, nagyon félelmetes, és úgy gondolják, hogy azóta vannak ezek a bajok, mióta Mastemann megérkezett. Aki azonban semmit nem csinál, mesélik a négy hajótöröttnek, csak ül egész nap a szekere mellett a főtéren, és egy-egy arra járó nőnek ismét felajánlja azt, amit már megtett tegnap is, és megtett tegnap előtt is, hogy vásároljon tőle macskát. De ezen kívül nem szól egy szót sem, nem beszél senkivel. Semmi más reményük nincs ezek után, mesélik a komosziok, mint hogy majd Mastemann végre egyszer úgy dönt, hogy eltűnik azon az úton, Festus felé, amelyen érkezett. A négy hajótöröttet nem foglalkoztatja túlzottan ebben az időben még. Ez a hír Mastemannról és az állatok viselkedésében beállt változásról. Hanem továbbra is járnak föl az olivaligetekbe, továbbra is nézik a naplementét, és beszélgetnek. És az egyik ilyen
beszélgetésük tartalmát ismét csak olyan fontosnak érzem, hogy szeretném szó szerint idézni. Úgy, ahogy ezt Kori Manőnek elmeséli a következő napon.

arról beszéltek este a ligetben, miközben az erős holdfényben, a lenti mélyben ingó tenger irdatlan tömegét figyelték, hogy volt egy nehezen megfogalmazható, de magával ragadó összefüggés ember és táj között, a figyelő ember és a szemlélt táj között. Egy nagyszerű összefüggés, amelynek a révén ez az ember az egészre látott. Sőt, a helyzet az, mondta Falke, hogy ez volt az egyetlen eset az emberi létezésben, mikor valóban és kétségek nélkül az egészre lehetett látni. Minden egyéb az egésszel csupán képzelődés volt, gondolat, álom. Itt azonban, mondta Falke, ez az egész valóságos és tényleg az. Nem hamis tündöklés, csalárd, vízió, nem oda képzelt, oda gondolt, oda álmodott valamiféle, hanem az élet egészen működés közben. Erre pillantott rá az a tájban szemlélődő ember, a téli nyugalomban és a tavaszi robbanásban működő életre, a részleteiben feltáruló egészre, a természet tehát, mondta Kasser, az első és utolsó kétségbe vonhatatlan bizonyosság, a tapasztalat eleje és vége, ugyanakkor az ámulaté is. Mert ha valahol, akkor itt, a természet egésze előtt csak megindulni és megrendülni lehetett, mint valami előtt, aminek ugyan a lényegét nem értettük, de tudtuk, hogy ránk vonatkozik. Csak megindulni és megrendülni, mondta Kasser, abban a kivételes helyzetben, hogy megítélhetjük ezt az egészben ragyogó szépséget. Még ha ez az ítélet nem egyéb is, mint elfogódott csodálat e szépség iránt. Mert... szép volt, mondta Kasser, és végigmutatott az odalent a távolban ringó tengeri horizonton. Szép a hullámoknak ez a szakadatlan végtelenje, a tarajukon megcsillanó esti fény. De szépek a hegyek a hátuk mögött, s távolabb az alföldek, a folyók és az erdőségek is. Szép és mérhetetlenül gazdag, mondta Kasser. Mivel ezt feltétlenül hozzá kell tenni, ezt a mérhetetlenséget és gazdagságot. Hiszen ha végigment az ember azon, hogy mire is gondolt, amikor a természetről beszélt, akkor a gazdagságába és a mérhetetlenségébe szinte bele is roppanhatott, annyira gazdag és mérhetetlen volt ez a természet. És ez még csak a résztvevők milliárdjaira vonatkozott, de nem vonatkozott a milliárdnyi mechanizmusra és almechanizmusra. Pedig arra is vonatkoznia kellett. Vagy hát végső soron, mondta Falke, az egyetlen isteni jelenlétre, ahogy a cél ismeretlen voltát neveztük, s amely a résztvevők és a mechanizmusok e felfoghatatlan milliárdját bizonyíthatatlanul, de feltehetően áthatotta. Így beszéltek odafönt, az olívaligetben azon az estén. Amikor aztán hosszú hallgatás után Tóth szóba hozta, hogy van valami a madarak nyugtalanító viselkedése mögött, ami miatt most már ezzel foglalkozniuk kell, legalábbis ettől kezdve egyre gyakrabban jött föl, hogy mi ez is, mi legyen, és mire véljek az egészet, míg aztán egyszer csak eljött az idő, és be kellett lássák, hogy úgynevezett nyugtalanító jelenségekre már nem csupán a madaraknál, hanem a kecskéknél, a teheneknél és a majmoknál is fel kell figyeljenek. Az állatok viselkedésében beállt félelmetes változásokra, hogy például a kecskék nem bírnak megmaradni a szirtek oldalában, és lezvannak a mélybe, hogy a tehenek néha minden látható ok nélkül megvadulnak és futásnak erednek, hogy a majmok sikoltozva berontanak a faluba, de ezen a rohangászáson és sikoltozáson kívül nem csinálnak semmi egyebet, és így tovább. És akkortól már persze híresen volt a korábbi jókedvnek és kiegyensúlyozottságnak. És bár továbbra is végezték a munkát a nők és a férfiak mellett, bár bejártak még az olajütőkbe, s részt vettek a fáklyás poliphalászatokban, de az olívaligetben, szemben a komoszi övöllel, esténként, már nem titkolt egyikük sem, hogy oda ez a jókedv végérvényesen. Már nem leplezték egymás előtt, hogy bizony itt az ideje kimondani, amit végül Bengadze egy ízben tényleg ki is mondott. Tudnék, hogy fájdalom, de úgy tűnik, innét is menniük kell. Iszonyatos égi háború előjeleit véli ő látni ebben az állati változásban. Olyat, ami pusztító minden elképzelhetőnél.
mintha mégiscsak volna valami, ami valóságos, noha nem azonos a természettel. Valami, mondta, ami nem engedi, hogy ezen a gyönyörű szigeten, ez a gyönyörű sziget megmaradjon, mintha csak tűrhetetlen volna, hogy ezek a pelazgok itt a békéjüket megteremtették, és nem hajlandók lerombolni. Mintha mindez botrányos volna, mondta Bengadza, mintha elviselhetetlen.

Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók! Megint akkor komoly zenei műsort kaptok. Remélem mindenki felajánlotta már az 1%-át nekünk, és akkor jaj, de jó lesz, hogy fogunk tudni tovább rádiózni. Hát most hát tulajdonképpen nem félek. Ez az 1%, ez egy nagyon hasznos húzás volt annak idején. A később nagyon sokáig tilosos Molnár Péter akkori parlamenti képviselő részéről, hogy valamilyen szimbolikus arányban az emberek is eldöntessék, hogy mire fizették be az adójukat. És ezt akkor még így a 90-es évek elején nem is nagyon lehetett előre sejteni, hogy 16 éven keresztül tényleg tulajdonképpen ez az egyetlen 1% lesz majd az, amiről úgy lehet tudni, hogy hasznosul valahogy, hogy tényleg közérdekű helyre megy, akármilyen kis közérdek, szóval, hogy egy független rádió, de hát mit tudom, ilyen jogvédő szervezetek, kisállatokat gyógyító, civil szervezet, akármi. Szóval éljetek vele, és így remélem, hogy miközben hallgatok minket, kedvetek lesz a mi oltárunkon feláldozni ezt az áldozatot, ami már kiválasztatott az Úr által. És akkor meg is próbálom ezt a következő másfél órában megszolgálni, hogy panasz ne legyen, de mondom közben egyébként, mert az van, hogy valószínűleg a következő években megint úgy olyan közepes korrupciós fokozaton nagyjából oda fognak kerülni a levont és befizetett és inkasszált és nem tudom milyen pénzeskék, hogy mit tudom én, nagyjából ugyanaz, tehát, hogy független kultúra, iskolák, óvodák, kórházak, mit tudom én, utak fejlesztése, vasút fejlesztés, mit tudom, mire van még szükségünk. Nem tudom. Most nekem arra van szükségem, hogy folytassam ezt a témánkat, hogy ugye a komoly zenének az egész történetében valahogy egy kronológiát követve kiukadtunk a 20. századnál, és most ott tartunk, hogy a 20. század második felében milyen zeneszerzők léteztek, és most aztán ebből az utóbbi egy-két évben pedig, hogy mi történt mindenből Magyarországon, mi abból a szempontból egy különleges hely, hogy volt itt egy élénk kortárzené kultúra már eleve, és voltak ugye tiszteletre méltó nagy elődök, akik közül az egyiken nagy modernista hírében állt, és így akkor, hiben ugye Bartók Béla akkor még annak is számított, és ugye a halála után akkor hát igazából az ő hatása az egyszer volt olyan nyomasztó, hogy először nem tudtok mit kezdeni vele. Akkor még túl modernnek számított, holott egy kifejezetten klasszicizáló lelkületű, és ha van ilyen lelkület, zeneszerző volt, de mit tudom én, akkor kiderül az is életrajzokból, hogy miért jön mondjuk Budapestre Ligeti György és Kurtát György Erdélyből. És hát főleg azért, mert abban reménykednek, hogy Bartók Béla vissza fog jönni, és akkor Budapestre fog visszajönni, és akkor tanulhatnak tőle, vagy egyáltalán találkozhatnak vele. Ezek a találkozók elmaradtak, nem tudott hazajönni, de mi mindig ugye róla beszélünk, hogyha magyar kortárzenének a folyamatairól beszélünk, hogy mondjuk mindenféle történtek a 20. században, amik hatással voltak és megkövetetlenek voltak. Itt van Cage, itt van Stockhausen, itt van Messiaen, itt van Boulez, és közben az van, hogy
És hát persze, hogyha azt a kort nézzük, hogy onnan hogyan sugárzik át valami üzenet a 20. század első feléből, szóval vagy egy félbevágott 20. századdal próbáljuk meghúzni ezeket a határokat korszakok között, vagy lehet, hogy értelmesebb a második világháborútnak a végét egy ilyen határvonalként odarakni, ami érdekesen egybeesik Bartóknak a halálával, ami számára egy tragikus dolog volt, hogy alig tudott egy háborúmentes világban élni, igazából már nem élt háborúmentes világban. Még úgy hallott róla, hogy ennek a háborúnak most vége lesz. És az utolsó műveit írta éppen, amelyek közül aztán maradt befejezetlen is. És akkor, hogy egyrészt mihez kezdjen vele a politika, mert az ugye pont Magyarországon, ugye ebben a keleti blokk nevű izében nem volt mindegy, hogy mit mond róla a politika, és aztán azok számára mit jelöl ki a politika, akik kénytelenek betagozódni, meg ilyesmi. És akkor ugye ott tartottunk, hogy akkor megjelent egy ilyen csoport valamikor a 70-es évek elejétől, akik elkezdtek csoportként is érdeklődést mutatni az iránt, hogy ezt a kérdést megfejtsék egyrészt nyugati zenei minták és inspirációk segítségével, másrészt ugye sokatszor felvetődik a kérdés, hogy a 20. század első felével, hogyha azt is megvizsgáljuk, akkor, és mondjuk akkor mi az előzménye mondjuk Cage-nek és Stockhausen-nek és Bulez-nek és Skelakis-nek és hát utána akkor már, ha már itt tart a felsorolás, akkor Ligeti-nek és Kurtágnak. És akkor hát itt Magyarországon főleg Bartók, mindenhol máshol, meg mondjuk főleg Schönberg és tanítványai Stravinsky és Bartók. Tehát, hogy ugye nemzetközileg sem elhanyagolható jelentőségű. És akkor most ott tartunk, hogy így nézegetjük azt, hogy mi történt itt a 70-es, 80-as években, és akkor ugye volt szó külön, mert akkor mint kollektíva hogyan fejezték ki magukat, és hogyan keresgélték a kifejező eszközöket azután, hogy így magára hagyta őket mondjuk a hivatalos kultúrpolitika, a zeneszerzőket. És hogy hogyan törtek be ebbe a Bartók utáni térbe, ahol bizonyos fajta konzervativizmus volt az elvárás minden zeneszerző felé, és az a konzervativizmus az onnan jött, ugye, hogy ez a politikai konzervativizmus, de nem az a fajta, amiben aztán ki is, meg az előtt éltünk pont, ugye, inkább csak az, hogy arra vigyáztak, hogy a zene közérthető maradjon, és Bartók zenét már nem tartották közérthetőnek, ami különös, mert persze attól függ, hogy pont melyik végénél fogjuk meg ezt az egész ügyet, hogy az életműnek pontosan melyik évtizedében kapcsolódunk bele, és kezdjük el hallgatni, és akkor lehet, hogy olyan tapasztalatunk támad, hogy olyan élményünk, hogy Bartók zenéje teljesen követhetetlen, és agresszív, és disszonás, és kaotikus, de azért közel se olyan kaotikus, mint mondjuk a szerializmus már a kezdeti időszakában, vagy pedig rendkívül barátságos, sőt kifejezetten tényleg klasszicizáló, és valamennyire aztán az amerikanizáltság is mondjuk ráfogható azóta, hogy kiment oda, és ott is megpróbált érvényesülni a maga módján. És akkor most ugye eljutottunk oda, hogy itt van ez az Új Zenés Stúdió nevű társaság az 70-es évektől, és így elkezdtem most így összefoglalni, hogy az alapítói hogyan
kezdtek így együtt gondolkodni, igazából tényleg egy együtt gondolkodás volt, és még közös alkotások is készültek, amik így hivatalosan is közösek, mindenkinek a neve rajta van, de amikor mindenkinek az egyéni kompozícióját halljuk, akkor is tulajdonképpen azt halljuk, hogy hogy hatottak egymásra, illetve mit határoztak el közösen. És akkor igazából kik alapították meg ezt? Vidovszky László, Jenei Zoltán, Sári László, igazából Kurtágék is benne voltak, de úgy lehet, hogy inkább csak olyan támogatólag, meg ilyen megfigyelési jogkörrel, inkább mondjuk egymás számára írtak omázsokat. És ott volt még Kocsis Zoltán az elejétől fogva nagyjából, és ott volt egy olyan ember, akit úgy hívnak, hogy Simon Albert, vagy egy ismertebb becenevén Yumi. Hát az ismertebb az nagyon viszonylagos, mert úgy így hallom a hangomon, úgy valahogy azt a virtuális visszhangot, hogy itt egyetlen egy hallgató sem fedezte föl ebben a névhalmozásban az ismerőset, pedig Yumi annak idején mondjuk egy szűk kör számára, egy szűk beavatott kör számára nagyjából az Isten volt. És azért nem fog tudni ma meg egyébként is róla beszélni, mert ő nem zeneszerző volt, hanem karmester, művek nem maradtak fönt, illetve hát azt hiszem, hogy most persze így találgatok, mert egy kicsit az emlékeimben kotorászok, hogy lehet, hogy azért ő is írt kompozíciókat, de nem ez volt a jellemző. Az volt a jellemző, hogy egyrészt, hogy tanár volt, másrészt, hogy mindez karmester oldalról közelítve meg, ami azt jelenti, hogy ő zenekart vezényelt, már pedig a zeneakadémia hallgatóiból összeállt zenekart. A Zeneakadémiának mindig is volt egy szimfonikus zenekara, egy saját, és azt vezette ő, és nagyon kevés felvétel maradt meg eleve, és aztán azok is elvesztek. És talán valami még van, és én ahhoz nem jutok hozzá. De majd megpróbálok egyébként. Szóval, hogy ez van, és akkor ugye volt szó már így külön-külön zeneszerző egyéniségekről most már, hogy ennek az egésznek a szellemiségét felfogtuk, hogy hogyan kapcsolódik mondjuk a szeriális kezdeményezéseknek az új generációjához, Stockhausen, Bulez, illetve az ő atyamesterük Messiaen. És ugye Bulez, aki a Schönberg halott című pamflettet írta, ami rendkívül ízléstelenül tényleg konkrétan Schönberg halálának a pillanatában született meg, ahelyett, hogy gyászolta volna, ő kritizálta, de hogy mindez egy zenetörténeti mérföldkő, hogy egyrészt egy szintén karmesteri zeneszerző ír, stb. És eljutunk oda, hogy egyrészt a szerializmus mint módszertan érdekel fiatal zeneszerzőket az 1970-es években, másrészt a minimalizmus mint zenei irányzat, az inkább egy hangulati dolog, sokkal kevésbé módszertani, de hogy mindenféle hosszabb folyamatok. És aztán utána megérintette őket persze szintén az azt megelőző évtizednek a terméke, a különféle absztrahált szerializmusok és absztrahált minimalizmusok, amit összefoglaló néven és a zenéből kilógó alakzatban konceptualizmusnak hívtak akkoriban, és az azóta is megmaradt, mint érdekes fogalom, de akkor nagyon élő munka, vagy tevékenység, vagy gondolkodás indult meg, és ez ő számukra is fontos lett, és akkor most eljutottunk oda, hogy hát azért megvizsgáltuk, hogy úgy külön-külön ezek, ugye együtt olyan nagyon szép homogén csoportnak tűnik, hogy mindenféle dolgokat így elcsipkedtek a világból, és megpróbálták a maguk számára megemészteni, és új művészetet csinálni az új művészetből. És akkor ugye megnéztük, hogy állnak az alapítók, mint különálló zeneszerző személyiségek, mert azért ne felejtsük el, hogy az csak a kezdet, vagy egy valami közös pont volt, amikor megalakult az új zenés stúdió, és utána ők így attól nem lesz ugyanúgy, ahogy mondjuk egy együttes, amikor mondjuk egy rockzenekar akár megalakul, és akkor olyan
akkor hogy együtt mit csinálnak, de aztán kiderül, hogy mindenkinek a szóló karrierje alapján ki lehet tapintani azt, hogy mennyire nem egyforma emberek alkottak akkor valami közöset. És itt is érdemes megnézni, tehát hogy volt szó ideig Vidovszky Lászlóról és Zsenei Zoltánról. És itt van közöttük, mármint leszámítva persze Jumit, aki Kurtággal volt egyidős, és aztán az elég hamar meghalt, de hogy itt van a tényleg legöregebb zeneszerző, Sári László, róla még alig-alig volt szó. És akkor nézzük meg, hogy Sári László miben különbözik a többiektől most, hogy most már tudjuk, hogy mi a közös platform. Hogyan lehetne megfogalmazni? Először is hallgassunk műveket. Mondjuk kezdjünk olyan dolgokkal, amik még az előélet, még a közös nagy új zene és stúdiózás előtt a saját műve. Hát nézzük, volt egy ilyen, hogy Verzetti 1966-ból, egy 20 éves szerzőről beszélünk, aki orgonára és ütőhangszerekre ír egy darabot, ami egyrészt ugye maga az összeállítás, hogy orgona és mindenféle csörpölő hangok, amik eredetileg ritmus szekcióként szoktak ilyen szimfonikus környezetben megjelenni, most így, mint szóló hangszer. Az már volt ilyen, tehát hogy az már ugye Cage-nél a 40-es évektől, vagy még talán a 30-as évek végétől megjelenik az, hogy ő ütő együttesre ír, ilyen ritmikus és nagyon hangszíngazdag és nagyon kiszámíthatatlan és egyben nagyon logikus dolgokat. Na most nézzük azt, hogy mit csinál valaki, akinek akkor az jut eszébe, hogy orgonára és ütőhangszerekre írjon darabot, tehát hallgassunk bele.

Na most mit hallottunk idáig? Egyrészt, ugye én már persze tudom, meg spoilerek vannak a fejemben, hogy mire fog ez az egész életmű kifutni, és ez egyáltalán hasonlít arra. Ez egy tipikus kortárs zene az 1960-as évekből. Ha az embernek olyan hangulata van, akkor azt is rámondja, hogy tipikus magyar 1960-as évekbeli kortárs zene, de igazából az egy csomó minden elmondható még róla, tehát az, hogy mi az, hogy valami tipikus ilyen kortárs zene, vagy modern zene, hogy így diszonáns, nyugtalan, mit tudom én, kiismerhetetlen, nincsenek benne témák, de ugyanakkor nem olyan módon experimentális, amit már azért így láttunk tőlük, mert már előre tekertünk, már láttunk 70-es, 80-as, sőt még későbbi dolgokat, hanem tényleg ugye ott tartunk még, és hát persze miért hol is tartanánk, 1960-as évek és Magyarország, hogy ez is tényleg későn kezdett el komponálni, ezt elmondja, majd mindjárt rátérek erre, és én ennél életrajzi cucc, hogy egyre az van, hogy mondjuk így a 20-as, 30-as, 40-es években még tényleg az volt a kérdés, hogy le tudja az ember győzni a saját természetét, vagyis le tudja az ember győzni a hagyományoknak vagy felül tud-e kerekedni a hagyományok nyomása fölé, és hogy így tud-e valamit a hagyományokon túl megszólaltatni, és hogy a tonális zenével szemben tudunk-e minél atonálisabb zenét csinálni, ami tényleg egyrészt egy szabadság, másrészt egy fogalmi rákérdezés arra, hogy miben voltunk együtt, meg egyébként reflexió arra is, hogy a 20. század mennyire érthetetlen század a saját lakóinak a számára. Tehát, hogy mit tudom én, tehát, hogy így a modern kor technológiailag, társadalmilag, és akkor háborúk és holokauszt, szóval, hogy így ezért soha semmi sem biztos, a tudomány is egyre inkább olyan dolgokkal jön elő, amiből az ember számára legelőször is annyi jön le, hogy a dolgok nem megismerhetőek mégse. Szóval hogy ez, tehát hogy akkor a harmónia is kivész a világból, és akkor a harmónia értelemszerűen a zenéből is kivész, az hogy tartunk most. 1960-as évek, így a nyugaton persze már azóta sokszorosan legyőzték is már a földön rúdosság, a tonalitást, tehát már nem a Schönbergi 12 hangról van szó, hanem az akárhány, akármi-nek a sorrendé és matrix á, és pillanattá, és mindenféle dolgok és abstrakcióvá tétele. De éjsütő hangszere zene, és akkor az, hogy az orgonán olyan anyagot hallunk, ami legyőzi a tonalitást, mert mindene kromatikus, mindene diszonáns, és a ritmus se kiismerhető, tehát hogy nincs egy lüktetés. Másrészt viszont úgy kezeli az orgonát, mint hogyha valamilyen elektronikus zene is lenne, ami abban az időben még a nyugat számára is egy újdonság volt, hogy van, tehát hogy egy másfél évtizedes újdonság. Hogy lehet csinálni elektronikus eszközökkel ilyen pár perces magnószalag készítményt, ami teljesen másképp viselkedik, mint minden addig zene, és akkor hát az orgona is végül is ott is van a sávok, hangszínek, mint egy filterként, tehát a regisztereket alkalmazni, és akkor valami ilyesmi is történik, és közben ott van egy ütőhangszer csoport, ami meg ugye ezen tovább lép, mert már nem is 12 eredetileg tonálisnak szánt hangnak a nem tonális összefüggései, hanem hát zajok. És akkor ugye ez megy tovább még több, mint ugyaneddig, mint ameddig eddig ment.

Tehát itt is olyasmit hallunk, hogy, hogy egyrészt spektrumok, sávok, ilyen, ilyen nem elektronikus, hanem hangszerezenei műszóval a klaszterek, ami, ami így, amikor egyszerre szólalnak meg a kromatikus hangkészlet hangja, és nem külön-külön, nem dallamként, hanem akkordként, vagy hát itt igazából nem akkord, hanem sávok, és akkor spektrumok, amire az orgona szintén nagyon alkalmas, meg valahogy úgy van összerakva a szerkezete. Másrészt másrészt akkor az ütőhangszerből is valami harangszerű, ami szintén ugye spektrum. Spektrum hátán. Tehát akkor így ilyen hangszínjáték az orgon és az ütőhangszer között. Na mindegy. Akkor a következő, amit találtam, az egy évvel későbbről szól. Egyébként most ugye elmondta a ilyen beszélgetésekben, ugye van ez a minden zeneszerzővel beszélgetéseket csinál Dinnyés Dani és Dargai Marcell, akik maguk is zeneszerzők, és akkor őt is megkérdezték, és azt meséli el, hogy hogy őt a bátyja is lett arra, hogy zeneszerzéssel elkezdjen foglalkozni. Ugye a bátyja is zeneszerző, én hozzájártam is egyébként a zenekadémián, Sári Józsefnek hívták, már meghalt, nem is olyan rég, és legelőször is ő volt zeneszerző a családban, és valahogy az ő mintája alapján ez egyértelművé vált Sári László számára is, hogy ő is zeneszerzéssel akar foglalkozni. Őt is majd meg kellene nézni, hogy Sári József mit csinált. Ő neki érdekes módon nem volt köze ezekhez a mozgalmakhoz, nem volt új zenei stúdió tag. Érdekes dolgokat csinálni, de nem irányzatként csatlakozott dolgokhoz, és nem, tehát hogy így, és nem volt egy zeneszerző csoport, aminek ő tagja lett volna, hanem csak így csinálta a dolgait, és ez Sári Lászlót az úgy megihlette, hogy akkor mondta, hogy akkor ő is így zeneszerzésre akar majd járni, és akkor tényleg beiratkozott úgy az iskolába, hogy az előtt nem nagyon komponált, és akkor de látta már, hogy otthon mik mennek, és akkor így ennek alapján. Mind a kettő egy rendkívül aranyos ember, de alig-alig hasonlítanak egymásra, ha nem tudnám, hogy testvérek, akkor ki nem találnám, még a vezeték nevük se azonos, mert Sári Lászlónak a negyedik betűje egy Y, Sári Józsefnek a negyedik betűje egy I, ami szintén 20. században az adminisztrációs mindenfélék azok egyszer csak meghamisítanak egy ősi vezetéknevet, és onnantól kezdve valaki I betűvel él, holott az egész családja Y-os. És még az a megtévesztő, ha már itt tartunk ebben a Sári Lászlóban, vagy az esetleg félreérthető, hogy létezik egy szintén nagyon ismert Sári László, aki nem rokona neki egyáltalán, és őt történetesen eredetileg is ível írják, így a Sári László, és egyrészt tibetológus, sinológus, rádiós műsorvezető volt, és író, és költő is, és ilyen a saját tudomány ága, vagy mondjuk kutatási területe által inspirált ilyen bölcskönyveket adott ki. Róla annyit tudok, és ez egy másik Sári László, akiről most szó van, ő az új zenés tudónak a legöregebb alapítója, már ha tényleg, hogyha a zeneszerzők közt játsszuk le ezt a versenyt, akkor azt ő nyeri meg. De most még nem tartunk az új zenés stúdiónál, hanem, és akkor jön az, hogy két zongorára egy darab, az a cím, hogy Katakusztik, szabba is hallgassunk bele.

Egyébként ezeket már igazából hallottuk, nem az első, most csak én összefoglalólag, akkor menjünk rá már arra a korszakra, amikor tényleg elkezdődik az illúziós tudó, és azt hiszem, az az Imaginario címűt, ezt már a között a keretek között írta. Nézzük meg ezt.

Na, ebben a darabban mit hallunk, az, hogy rendkívül változatos a hangszerelés, és borzasztóan érzékenyen játszik a hangszínekkel és az akkordokkal, tehát hogy igazából ilyen hangélményekkel játszik így magával a hanggal. Nem is annyira struktúrát hallunk itt így abban az értelemben, ahogy mondjuk a szeriális zeneszerzők, vagy akár a minimalisták bántak a struktúrával, hanem itt megformál valami a hangzás, és utána ahhoz képest megformál egy másikat. Egy kicsit emiatt ezért is az elektronikus zenére hasonlít, de nem nagyon, előfordult vele, de nem nagyon jellemzően írt elektronikus zenét, hanem inkább így kottárra komponált, különféle módokon. És megnézzük mondjuk, mit tudom én, tényleg mindig a kezdetek, hogy az ég virágai, azok meg ugye a csillagokat jelent, és akkor ennek megfelelően hallgassunk bele. De már ez nem az első eset, hogy belehallgatunk, hogy most így átvesztük a dolgokat.

Remélem a rendszeres hallgatóknak ez már ismerős, ugyanúgy, ahogy a Csiga játék című. Ott az a játszik egyébként, hogy ebben a Csiga játékban például, hogy nem ilyen lineáris és nem vízszintes sorokra írja a hangjegyeket, hanem így körbe-körbe megy, és aztán egy ennek valamilyen módon az előadás módjához is köze van. És ahhoz van köze, hogy ebben az időben csak hamar elkezd egy projektet, ami egyáltalán nem a hagyományos értelemben zeneszerzés, erről mindjárt beszélni fog, de hallgassunk bele ebbe a Csiga játékba.

Ez egyébként egy 20 perces darab, tehát ez az a folyamat, amit most tartunk, ez 20 percen keresztül folytatódik. És akkor az, hogy nem minden ilyen bonyolult nála, és akkor így lehet nézni, hogy így, hogy változik a hozzáállása ez az egész. Ez ugye a 70-es évek végén van neki egy ilyen, az biztos többször mutattam már, de azért most is kezdjünk bele, hogy a pillanat. Az a cím, hogy Kotyogók egy korsóban, és igen, emlékszem, hogy beszéltem, mert aztán betelefonáltam Molnár Szabolcs, és mondta, hogy hát ez, hogy Kotyogók egy korsóban, ez is egy tandori alapú cím szerzés, szóval, hogy minden esetre, ahol van, mondjuk... különböző változatai vannak, nézzük a négy marimbás változatot.

Szóval most tényleg csak ilyen élmény minták, termék minták, aztán így tervezem, hogy majd lesz olyan adás, hogy így végigmegy minden. Addig is szóval ilyen zenehallgatós, de akkor meg nem dumálok, az lesz az előnye is, meg hátránya is. Szóval, hogy itt például így ez pár évvel később, és ugye az egyik forrás szerint 76-os, a másik szerint 78-as, most én ilyen apróságokat most nem fogok így kigutatni, de hogy így az a lényeg, hogy így az még mindig a kezdeti idők, de már elkezdődik kirajzolódni egy újfajta Sári László élmény, az amikor valami ilyen teljesen tiktakos ritmusra rá van játszva mindenféle nem metrikus dolog, aminek csak az alapképlete, ugye ez Reichtől is származhat akár ez a gondolat, de érdekes, hogy körülbelül vele egy időben kezdte el ezt, tehát hogy így Reichtnél is körülbelül ekkortájt alakul ki ez a fajta zeneszerzés mintázat, hogy így, hogy van egy 16-od vagy 8-ad alaplüktetés, és akkor utána ugye hol van ütemmutatónk, hol nincs, tehát hogy hol meg lehet tudni az egyet, hol nincs igazán egy, és akkor így valami vagy tonális, vagy modális, vagy valamilyen nem túlságosan diszonás, vagy nem túlságosan kaotikus akkordra, tehát ilyen követhető és transzparens a hangzás, miközben az egyébként komplikált, szóval, hogy nem egyszerű az, ami itt folyik, és az, hogy tehát, hogy ezek szerint akkor az eminens minimalizmushoz az eddig felsoltak közül a Sári áll a legközelebb, mert hogy az az alaptulajdonsága az amerikai minimál zenének, hogy miközben komplex a struktúrája, de soha nem úgy komplex, hogy az ember elveszettnek érzi magát mondjuk a hangzásban, vagy a folyamatban, hanem mindig tud valami bekapaszkodni. És akusztikailag az jellemző, hogy harmonikus, vagy statikus, vagy mind a kettő, és ritmikailag is az, hogy megfogható a lüktetések. Ugye szemben mondjuk vele párhuzamban futó ugyanakkori irányzatokkal. És hogy megnézzük, mit tudom én, hát itt még itt tartunk, hogy van neki egy ilyen, és hogy egy akkordsor forgatókönyve, ez egy majdnem fél órás darab, ebbe csak így belehallgatólag.

Erre is valamilyen fajta transzparencia jellemző, ugye, de például ugye a Ritmikának ez a kifejezetten Steve Reich ilyen, vagy Terry Riley is a minimál lüktetés, ez nem ez történik, hanem az, hogy vannak álló hangok és mozgó hangok, ugye a fuvolákon az egyenes vonalak, és az zongorán pedig mondjuk a pöttyök meg foltok, és akkor ezek miközben a hangzás is ilyen, így valahogy így a harmonikus és a kaotikus közé van belőve, és így és közben meg egy ilyen térbeliség, vagy egy ilyen rajzosság, szóval, hogy egy ilyen, mint egy képzőművészeti ihletet dolog, tehát, hogy így nem zenei struktúrát hallunk, hanem sokkal inkább vizualizálhatót. És akkor itt van neki egy ismert darabja, most így rohanunk előre felé, mert hát ugye a műsoridő rendkívül véges. És akkor majd a legközelebbi adásban majd akkor hallgassuk meg így az életművet úgy nagyjából, úgy egész művekben. Meg szerintem akkor erre áldozok majd egy éjszakai műsort is. Ugye, és akkor azt jelenti, hogy a szemüvegben 3 óránk leszel le. De itt van az ismétlődő ötös például, ez ilyen nagyon tiszta, ilyen minimál gyakorlat. De ugyanakkor rá az jellemző, hogy hát akkor a struktúrával úgy játszik igazából, mint egy nagyon kis miniatűr szeriális zeneszerző, miközben repetitív zenét ír.

Na ez most így rövid volt, hogy végig lehetett hallgatni, ez egy teljes mű. Az a cím, hogy ismétlődő ötös, és amit hallunk, az igen, az öt különböző hangmagasságon ilyen patternek, amik többé-kevésbé felismerhetően ismétlődnek. Kicsit gyanítom azt, hogy erről többet is lehetne mondani, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy konkrétan mi a struktúrája. Valahol biztos le van írva. De most inkább menjünk tovább. Talán 80-as éveknél tartunk, és akkor itt van mondjuk neki egy ilyen darabja, hogy Canon a felkelő naphoz, amiben az az érdekes, hogy nem nemrég hallgattuk, ja, a Jeneinek a Madár hívogató című dalát 1982-ből. Na, ez az ő, az egy kórusmű, ez is egy kórusmű, ez is 1982-ből, csak ez nem Jenei, hanem Sári. Majdnem ugyanaz tulajdonképpen a zene. Ez az érdekes benne.

Na, ez is egy ilyen teljes mű volt, amit meg lehetett hallgatni. Ja, lehet hallani rajta a jeneinek a hatását. Fú, előkeresen, várjál. Azt mondja, hogy...

ugye elég hasonló, és nem csak egymásra hasonlít, hanem abban is, hogy mind a kettő hallhatóan Steve Reich-től vette a stílus mintát. Tehát az, hogy akkor egy kóruson is ugyanúgy, hát Reich nem írt ebben az időben még kórusra, és akkor igen, akkor a következő pillanatban már egy ilyen nagy oratórikus, ugye, tehát mit van egy évvel ezután, azt hiszem 83-as a Desert Music, tehát pont ezután ő is elkezdett kórusra foglalkozni, de nem ezen a szinten, hogy akkor egy gyermekkar vagy egy női kar elénekel valamit, hanem akkor már egy ilyen nagy szimfonikus oratórikus 45 perc, de itt még ott tartunk, hogy még a Reichnek a legutolsó darabja, ugye 82, tehát akkor a Vermont Counterpoint, és akkor ugye azon is halljuk, hogy akkor van egy ilyen nem kromatikus, de nem is harmonikus, hanem valahol a kettő között levő ilyen skálán elhelyezkedő, egy modális akkord, és akkor arra különböző egynemű szólamok, ugye ez esetben kórus, de hogy ott meg mondjuk fuvalák, teljesen egyforma fuvalák, még ugyanaz is játszik rajtuk, és ugyanaz a hangszer, csak egy sokszorosított fuvala, egy ilyen rövid lüktetésre ismételget valamit, különböző fázisokban ismételget, és akkor ugye azt halljuk, hogy ebből milyen hangzás szképet kapunk. Szóval ez a közös bennük, és a másik közös bennük az, hogy mind a kettő ilyen röpke Vörös Sándor szövegre készül. Ugye a madárhívogató az arra, hogy madárhívogató. Ez a Sári darab, aminek az a címe, hogy mi is volt a címe. Az, hogy Kánon a felkelő naphoz, ami nagyon jellemző rá ez a fajta címadás. De hogy De hogy ami igazán jellemző az, hogy ez a Vörös Sándornak a Dob és Tánc című versére készült, ez hogy lehet hallani közben, hogy igazából ez a Dob és Tánc semmi másból nem vált, csak ezekből az alapszavakból, a csönd, béke, fény, és akkor ezekből elkezd fejleszteni valamit, és aztán megáll. És nem egybefüggő mondatok, és nem rímek, és nem sorok, hanem ilyen lövések. Ebből áll a vers, és akkor ebből áll a kórusmű is igazából. És egyrészt hát a minimál zene hagyományaitól mind a ketten eltérnek abban, hogy ezt a dolgot nem a kórusra szokták csinálni, de igazából, ami a legfelháborítóbb az, hogy a kórus zene hagyományaitól térnek el, ami egyébként egy nehéz feladat pont azért, mert annyira erős a kórus zenei hagyomány. Tehát ugye abban az időben is ezt is így hallgattuk, hogy nagyon sok szerző abban ment bele, hogy hát így Bartók és Kodály után ők maguk is akkor kórusműveket írnak, aminek van egy ilyen közös tulajdonságuk, hogy egyrészt ugyanúgy írják le őket, mint a zenét, másrészt, hogy teljesen más, tehát, hogy ilyen az, ami az akkori rezsimnek a nyár elválasztását megindította, tehát az, hogy úgy sok ember együtt énekel, egy nagy közös célért, igazából képzetlenek is becsatlakozhatnak, mint voltak képzetlen kórusok, a szüleim is egy ilyen amatőr kórusban ismerkedtek meg, tehát én is a magyar kórus kultúrának köszönhetem a létezésemet. És ott mentek ezek, hogy így igazából ilyen népi ihletésű, meg munkás ihletésű, meg ez a kettő még nem is zárja ki egymást, tehát ugye mindent meg lehet hallani, és kifejezetten Kodály stílus ihletésű dolgok így keletkeztek. És aztán utána mit tudunk kezdeni egy ilyen műfajjal, miután ennyire be van határolva, és akkor az van, hogy hát ha ez műfaj. De ha csak egy csomó ember, akinek kotta van a kezében és énekelnek, akkor tudom, bármi lehet belőle, és például lehet belőle ez is. De az igazán nagy közös az, hogy Vörös Sándorral foglalkoztak, de ez igazából egyrészt közös, másrészt ez már Sári Lászlónak a saját útja, hogy szemben a, mondjuk, mit tudom, hogyha jellemezni akarjuk mondjuk az eddig felsorolt zeneszerzőket, hogy Vidoszkira, a kísérletezés mindenkire, tehát a szóra se érdemes, már mindenki kísérletezik, de mondjuk Vidoszkira egyrészt a konceptuális irányú kísérletezés, másrészt ugye a lelkületére egyfajta fanyar, irónia, esetleg gúny, vagy kívülállás,
vagy akár önmagán kívül állás, önirónia, meg reflexiók mindenfélékre, mindent megragadni ilyen posztmodern reflektív módon. Mit tudom, tehát ugye a Sárinak itt van az Ismétlődő ötös című darabja, amit az előbb hallgattunk meg, még a kórusmű előtt. Erre a Vidovszkinak volt egy olyan válasz, hogy a megismételt ismétlődő, ami egyrészt utal a Sári műre, másrészt a címadásában, másrészt a zenei anyagában is utal a Sári műre, másrészt a címadása az úgy keletkezik, ahogy a rövid, komikus ilyen néma filmek korábban az egyik ilyen ismert dolog, hogy a megöntözött öntöző, és akkor így erre, mint szóra egy újabb játék. Ilyen szó kapcsolatra egy játék. És akkor a jeleinél meg hát így azt látjuk, hogy ő nagyon szigorúan veszi a módszereket, alkot, és azt szerint jár el, és abból próbál olyan komplexitást létrehozni. És aztán később kiderül, hogy ő igazából egy drámai és lírikus alkat, és elkezdi írni a halotti szertartást, amiben aztán ilyen nagy zenei univerzumot épít föl. Ezt is meg fogjuk hallgatni egyben. Szóval mindenféle Gregorian, meg ritmizált, meg nem ritmizált, valami Kurtákhoz hasonlít jobban, valami meg az új zenés stúdiónak a világához hasonlít jobban, valamelyik minimálosabb, valamelyik meg inkább ilyen struktúra centrikusabb, de hogy egy ilyen nagy monumentális, és drámai, és lírai, és a halállal kapcsolatos dolog, és akkor évtizedekig csak ezen az egy dolgon dolgozik, mondjuk, vagy szinte kizet, ebben az egy dologban mondjuk Stockhausenre is hasonlít. Csak itt van Sári László, aki mivel jellemezhetjük őt, azon kívül persze, hogy ő is szeretett kísérletezni, hogy ő ilyen nagyon derűs misztikus. Tehát az azt jelenti, és mindig is elkezdte ezt a zeneszerzést, és egy idő után, és az az idő, ez nagyon hamar, tehát már a 70-es évektől kezdve, így, tehát az azt jelenti, hogy ilyen 30-valahány évesen ő elkezd egy ilyen nagyon derűs, ilyen cagey jellegű, és akkor tényleg az, hogy ő rá leginkább Cage vagy Christian Wolff-nak a hatását lehet rá bizonyítani, de nem csak a zenei hatások lényegesek, hanem a szellemi hatások, ami azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudjuk, miben élt, milyen szellemi páncél veszi körül mondjuk Kurtágot, ugye Kafkáról, Beckettről lehet elsősorban beszélni, és Hölde Edwinről, és akkor ha Sári Lászlót kérdezzük, hogy ő neki mi az irodalma, akkor egyrészt az irodalma Cage-nek a nem hangszeres és nem zenei, hanem az írott, a betű terméke, mint irodalom, ami mind zene, és mind filozófia, és mind irodalom releváns, és mind konceptuális összművészet, és Vörös Sándor. És Vörös Sándornak az a misztikus oldala is, meg az a játékos oldala is, tehát ugye az, hogy mondjuk a jeneinek akkor éppen az jön, hogy a Vörös Sándor azt ismételget, hogy pitye, pitye, pitye, pitye, meg csibe, csibe, csibe, csibe, fuss, meg az, hogy akkor béke, csönd, tánc, fény, nem tudom, akkor ez, vagy mondjuk a kínai templomot is ilyen egyszótagú szavak, ugye a Vörös Sándor egyszótagúsága az így nagyon megkapó lehetett a zeneszerző számára, hogy a jenei 12 dalban is az egyik ilyen Vörös Sándor egy szótagú ilyen szóhalmozása egymásra, ami ráadásul oszporontó nyelven volt megírva, ugye a hold, de hogy mit tudom én, itt van például a dob és tánc, ami csupa egy ilyen egy szótagú, vagy ilyen egy szótag közeli, szóval, hogy ilyen a szavak, mint pontok egy ilyen szó struktúrában. És a kínai templom című is, az is ilyen hét darab egy szótagú motívum kezd el kavarogni. És akkor ebből csinál, ebből egy szótagúakból fölépített struktúrából csinál zenei struktúrát. Egy másik darabjában, illetve nem csak darabokat ír, és ez fontos, hogy ilyen tréningeket is ír, és mindjárt erre is rákonyolodunk. Szóval, hogy
Szóval, hogy egyrészt ez a Vörös Sándori barátságos misztika. Ugye tudjuk, hogy a Vörös Sándor egyáltalán nem volt egy barátságos ember, kifejezetten kibírhatatlan volt, és hogy viszont az írásaiban meg ennek a, hát néha gonoszul, és szigorúan, és számon kérően, de valamikor ugye egész egyszer csak kedvesen így arra irányítja a figyelmet, hogy mit tudom én, milyen különös lények vagyunk, mi emberek, és hogy honnan származunk, de hogy ezt egy ilyen misztikus származás történet, ugye van neki a vers születése című, vagy a Vörös Sándornak egy ilyen doktori tézise, ami a verses kötetében is megjelent, mint irodalmi mű, holott hát ez tényleg egy ilyen doktori értekezés, de igazából olyan szabadon elmondja, hogy mit gondol ő arról, hogy hogyan készül a vers, szóval egy kicsit ilyen költői PhD, de mondjuk akkor itt van ugye a fő Vörös Sándor mű azoknak, akik számára a Vörös Sándor, mint a misztikus Vörös Sándor fontos, azoknak ugye ott van a mi az, hogy kiesik a fejemből a címe. Valaki írja majd ide csetben, nem tudom, úristen, hogy esik. Na, ki a fejemből, ilyen volt a verszületés, ez egy tök más, és akkor az, hogy a teljesség felé, na igen, az egy külön megjelenik, ilyen kis szép könyvben megjelenik, ilyen vigyáznak az esztétikára is, de ugyanúgy része a kötetnek, szóval, hogy annak akár a piros három kötetes kötetnek, szóval, hogy amiben mestereként ugye Hanvas Bélát jelöli meg, és akkor ugye azt jelenti, hogy ez az egész ilyen magyar misztika, Hanvas Béla és Vörös Sándor, ez filozófiának szánják, de igazából költészet lesz belőle, szóval, hogy félre csúszik. Ha úgy vesszük, nagyon érdekes, és egyébként népszerű, szóval most nem is kell magyaráznom, hogy mi a teljesség felé, most hogy végre eszembe jutott a címe, basszus. Szóval, hogy így azt úgy akár így kamaszként nagyon aranyos dolog olvasni, és így nagyon az ember akkor érzi, hogy milyen mély. És ez a fajta ilyen, egyrészt ez a mélység, másrészt ez a derű, vagy ami igazából filozófiai terepet ad a játékosságnak. Tehát, hogy miért is vagyunk játékosak, erre rengeteg magyarázat lehetséges, és van egy ilyen spirituális jellegű magyarázat is. És Vörös Sándor ezen dolgozik, és akkor tényleg Sári László pedig egy ilyen misztikus vezetőként is fellép, szóval, hogy mondjuk, hogyha megnézzük, hogy hogyan beszélget Vidovszky, vagy hogyan beszélget Jenei, Vidovszky kifejezetten kerülje a nyilvános beszélgetést, és vagy a kérdésekre alig-alig válaszol, vagy ő maga elkanyarítja a mondani valóját oda, ahol mit ő igazán mondani szeretne, de hogy ilyen vagy szűkszavú, vagy kifejezetten passzív-agresszív. Mit tudom szerepelni? Nem tudtak, senki nem tudott igazán szerepelni. A Kocsis Zoltánról azonnal lerít minden egyes verbális megszólalását, ami mennyire egy arrogáns fazon, és mit tudom én, a jelei az ilyen borzasztó tisztességes, és borzasztó ilyen irodalmiasan tudott beszélni, mert tudott beszélni, de nem volt egy ilyen szereplő alkat. A Sári László az viszont rögtön így a 70-es évektől kezdve elkezd dolgozni egy ilyen zenei tréningen, ami egyrészt a komponálásnak az egyik alágazata, másrészt előadásokat is tart, meg tréningeket is tart, az ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember előtt ő megjelenik, mint egy jelenség, és játszik azzal is, hogy ő mint egy ilyen gurú jellegű ember, aki borzasztóan szerény egyrészt, másrészt az ember ránéz, és úgy elfogadja, hogy hát mostantól ő a gurum. Tehát, hogy egy kicsit arra hasonlít, ő ezt egyrészt Vörös Sándortól nem vehette, mert őnek a személyisége teljesen más volt, hanem mondjuk a szövegeiből vehette esetleg. És hát mit tudom én, hogyha a zeneszerző mintára vágyunk, akkor egyrészt ilyen misztikus vezetőként, aki nagyon nagyra van azzal, hogy ő mekkora egy misztikus vezető, és nem tűri az ellentmondást, az Stockhausen, aki egyébként szintén egy borzasztó kedves ember volt, de ugyanakkor az a fajta kedves ember, aki tiszteletet parancsol, hogyha megjelenik valahol, és minden addigi eszmét szétszúz a sajátjaival. És ő neki volt egy ilyen nagyon felszínes misztikája, és itt volt egy sokkal mélyebb misztikájú ember, hogyha ezt így most méregetjük, John Cage, aki
aki tényleg valószínűleg az igazi mintát szolgáltathat a Sárinak ebben a dologban. Tehát, hogy az ő nagyon szelíd beszélgetései, a szelíd megszólalásai, az, hogy tényleg egy aranyos ember, akit így tényleg így haza akarsz vinni egy egész üvegben, és így. Tehát, hogy tényleg, hogy így, hogy ilyen cuki. És akkor elkezdett egy olyan olyat csinálni, hogy így ugye abban az időben volt különféle módja annak is, hogy nekottázva csináljunk zenét, tehát hogy a legkülönfélebb zeneszerzők felsoroltak, és még azon kívül is csináltak olyat, hogy hát egy szöveg, és akkor abból, ugye itt van például ugye Stockhausennek az hivatkozási alap Sári Lászlónak, azt meg is említi, hogy az Aus den Sieben Tagen, ami ugye zeneműként van így marketelve, de igazából ugye ezek ilyen misztikus összejövetelekhez szövegek, amikből majd hangok lesznek, hogyha akarunk belőle hangokat, de igazából csak instrukciók, és még csak nem is instrukciók, hanem olyan lágy ilyen bemondások, aminek alapján az ember mondjuk akár egy csoportterápiában a sugalmazások, hogy akkor most ezt képzeljük el, vagy e szerint mozogjunk. És akkor e szerint csináljunk zenét. És akkor mindez azzal, hogy késnek mondjuk szintén a szövegei, azok egyben zenék is valamilyen módon, és hogy az, hogy van valami határfelület a zenemű és a zene tanítás között, és akár a zene terápia között, azt is be lehet vonni, mint fogalmat, hogy zeneterápia, tehát hogy zeneműveket hoz létre a kezével, mondjuk, hogy leírkodta fejeket, másrészt mondjuk azt mondja, hogy énekeljünk hosszú hangot, tetszőleges hangmagassággal, szép tisztán, és utána ugyanannyi szünetet tartsunk, mint amilyen hosszú volt a hang. Vagy kezdjünk el valamit, és a másiknak meg az az instrukció, hogy az általad kiválasztottat titokban kezd el utánozni. Vagy mit tudom én, létrehoz valamilyen ritmikai definíciót, és akkor azt szerint, vagy szavakból épít zenét, beszédből épít zenét. Van az életművének egy másik ágazat, amikor egy Petőc András nevű költővel csináltak ilyen közös performanszokat és lemezt, hogy a költészet és a zene, ilyen, és addigra már ott van a fia, a Bánk, aki szintén zeneszerző, és akivel így együtt tudták ezeket a dolgokat csinálni. És akkor vannak ezek a tréningek, amelyekkel ugye járt a világot, és egyrészt ugye az, hogy egy ponton keresztül, és nem tudom, hogy pontosan ez melyik év, de az SFE, ami most ugye ilyen politikai izébe került, de hogy így annak idején ez egyszerűen csak egy ilyen, akkor még nem is így hívták, hanem színművészeti főiskola. És ott a színműn ott zenei képzéseket tartott a színészeknek, ami azt jelenti, hogy hát ugye ott nincs szükség arra, hogy zenei tehetségük legyen, és egyáltalán nem erre van az egész kihegyezve, és hogy nincs, nem kell mondjuk tudniuk hangszeren játszani, az nagyon jól jön, ha tudnak, de nem kötelező. És akkor nekik tartott ilyen, ami a színész munkához nagyon fontos, hogy így időben odaérni valahova, egymásra gyorsan reagálni, érezni a ritmust, bonyolult struktúrákban úgy részt venni, hogy tudod a saját helyedet, és tudod a többiekét. Tehát, hogy ilyesmik, és mindennek a zenei oldalát, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk akkor szavakat ritmikusan mondani, vagy tényleg tárgyakon zenélni, tárgyakat ütőhangszerként használni, vagy valami más módon, és akkor ez mindez koreográfiával összehozni, és akkor neki aztán lettek egyrészt ilyen akkori színművészetisekkel, akik ma már sztárok, azokkal ilyen kis bemutatója, ami előadásként működött a katonában, illetve azon belül a kamrában. Egy ilyen Sári László, azután ez egyiknek a neve, hogy Tyukodi Pajtás, mert az milyen aranyosan hangzik, mert ugye az vagy, azt még nem is mondtam, de hogy egyrészt ugye az vagy ez a Vörös Sándoros, meg ez a tréninges, ez a terápiás, meg misztikus énje dominálta a mindennapjait és a zeneszerzését is. Ebből született egy könyv is, aminek az a címe, hogy Kreatív Zenei Gyakorlatok, és abban mindenféle ilyen
egyrészt ilyen filozófiát elénk tár, hogy hogyan kell a zenéhez közelíteni, utána pedig az, hogy hogyan kell a zene pedagógiához közelíteni, erre konkrét gyakorlati példákat sorol föl, hogy hogyan lehet úgy bevonni bárkit, gyerekeket, felnőtteket, és aztán utána ez megszületik ez a könyv, és közben így járja a világot vele, egyrészt ugye ott van, hogy van neki ez az állandó tréningje a színművészeti főiskolán, akkor még így hívják, másrészt meg úgy akkor ez ilyen mit tudom, ilyen jó pénzekért így be lehetett iratkozni nála is szabadon egy ilyen zenei wellness hétvégére, amikor így itt órákon keresztül zenei gyakorlatokat tart teljesen laikus járókelőknek. Ilyen lakossági változata ugyanennek, tehát ez működik mindenhol, és ennek alapján aztán zeneművek is keletkezhetnek, és azok olyan zeneművek aztán, hogy a nyitott formai zeneművek, ami addigra már nem volt újdonság, nem volt zenei újdonság, de az a megközelítés, hogy ő igazából tréningeket csinál, és abból zeneművek, az egy akkor egy új megközelítés volt. Ezt aztán én is átvettem, kicsit nem tudatosan tőle, tehát nem tudtam, hogy ezt tőle vettem, hát ez később jövök rá, de hogy én is csináltam ilyet, tehát hogy zeneműként alkalmazni az, hogy instrukciókat és ilyen próbafolyamatokat tartani képzett és képzetlen, és a kettő között álló zenészeknek, és akkor ez. Lassan vége lesz a műsornak, és alig hallottunk zenét, de majd bepótolom következő műsorokban. Mit tudom én, van neki például egy ilyenje, aminek az a címe, hogy Emlék. Mit tudom én, teljesen más zene lesz, mint az eddigiek, mert olyan nagyon változatos szerző.

Egyrészt ugye merőben szokatlan az, hogy zongora és fütty a hangszer összeállítás, mert a fütty az nem is egy klasszikus hangszer. Másrészt az érdekes, hogy így igazából egyetlen egy hang se a szerzőtől származik, hanem másik szerzőtől az Edvard Grieg egy zongora darabjának a hangjai ilyen érdekesen szétdobálva, és akkor ez egy zene. Na, itt technikusunk totoporog, és itt nagyon sürgetve vagyok, úgyhogy így el kell most tőletek búcsúzva. Még berakok egy Sári László darabot, úgy csak, hogy ilyen átvezető zeneként.

Mama,

Mama,

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebb ízőzene. Te nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemüle torkát kiáltásra, fákat is te öltöztet sok színű ruhádba. Neked virágoznak bokrok, szép fiolák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lobak is csak benned hígat. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos tűvel hízlarod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szavú mezőt kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt múlatják. Ki szép hűben lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszára. Újul még az föld is, minden itte tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívül. Ígyunk, rakjunk egymással, vígan, szeretetből.

Kelj fel, rabágy a kőpárnáiról, beteg megzibbad gondolat. Kiálts fel, érzés, te nyögél elfolytott vérző szív alatt. Ó, jöjjetek ki láncra ezt a rabot, lássátok a bondot dicső rabot. S a honra, mely soká tűrt veletek, derűden vigaszt, és áldást hozzatok.

Szabad sajtó. Szabad sajtó. Kelj fel rabágyat kőpárnáiról, beteg megzsibbat gondolat. Kiálts fel érzés, mely nyögél elfolytott vérző szívan. Ó, jöjjetek ki láncra, rabok, lássátok a plányok dicsőnapot. A honra, mely soká tűrt veletek, derült,

illatot ízek, az ízek színe, a színek hangja, a hangok íze, az ízek illata, az illatok színe, a színek íze, az ízek hangja, a hangok színe, a színek illata, az illata.

0: Relációk.
1: Konyhán.
2: Monci.
3: Hajló hátavonala, kék fazék előtt, babfőzelék.
2: Monci.
3: Hajló hátavonalán lüktet a falak közti üresség, lüktet az ablak üresség, szakadék a semmi bércei közt, végtelen híd a semmiben. Papfőzelék krátere zubog, zubog.
2: Manci szíve.
3: A falak közti üresség, az ablak üresség, kék fazék körül.
4: Névgyűlésen.
1: Hely.
4: Hely.
1: Könnyű.
0: Fej.
5: Hullámzás eleven tenger.
4: Egy kopasz tarkú pillanatra.
1: Sapka.
4: Sapka.
2: Manci.
1: Ember falba.

0: Szerződéssel és a boldogabb jövőre épülő felelősség tudattal.
1: Cégér a fejek fölött.
2: Jó szív temetkezési vállalat. Koporsók részletei.
1: Kiránduláson.
3: Vízesés. Villog. Morajlik. Köveken bukfencezik. Víz. Mozog. Szalad. Tajték. Remek. Szakad. Csillogás. Rezeg. Marad. Lát. Hall. Boldog.
4: Kereszt.
3: Öltés.
4: Kövér béka tavon hinták.
3: Kövér árnyék habos csillag.
4: Árnyék moccan akácágán.
3: Béka moccan virág mellett.
4: Habos virág szirom ezer.
3: Tavon akác szirom felhő.
4: Csillag mellett felhőfátyol.
3: Hintád ágán ezer fátyol.
4: Kövér moccan szirom fátyol.
3: Csillag virág akác hinták.
4: A megmozdult szótár.
3: Csillag és rózsa násza.
4: Csillag. Asztal felszekrényező.
3: Az?
4: Rény.
3: Borjúból birka, berúgsz belőle.
4: Borjuh. Egymásból mintázódnak.
3: Egymáson kirajzolódnak.
4: Egymásba vetkőznek.
3: Hullámok.
5: A kőbéka lassan ment. A kőbéka lassan ment.
6: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
5: A kőbéka lassan ment.
7: A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása a mindenség.

0: A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mély nagy a világ. De látd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes létre. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis részt kitart. Aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér.
1: Kettő vagyok, alany és tár. Csak halál szülhet egyéjeljen,
0: Tokkárpa. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba éltem. Lentebbre válj a gyökerem, a történelmet visel. Gyerekkorom tündér Manó, nem volt tévé se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholt szalag. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repül. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángja. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt régösmerém, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhet. Oly vén vagyok, hogy borz. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott fekti. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apómat mondott a bokor. Mikor születtem? Semmi. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitréja, áma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok, de a lepkével megvagyok.
2: A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét.
0: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfelejt. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
2: A hullámokat azt számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést.

0: Mennek a fuvarosok, a ruszik, a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton, a kikeleti lombokon, a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágai, ezer üveg izmú, saláta bokájú, kakuk fejű tarkalovat lát. A teljes lét
1: élet nélküli,
0: a teljes örök lét
1: idő nélküli,
0: a teljes működés
1: változás nélküli,
0: a teljes hatalom
1: erő nélküli,
0: a teljes tudás
1: adat nélküli,
0: a teljes bölcsesség
1: gondolat nélküli,
0: a teljes szeretet
1: érzés nélküli,
0: a teljes jóság
1: irány nélküli,
0: a teljes boldogság
1: öröm nélküli,
0: a teljes zengés

Raúl. Raúl. Visszamutásra. Mikor Urunk Jézus ment fel a Jeruzsálembe, Jeruzsálemből Jerikó városába, mikor ment fel által a kőhidon, az ő szamarának kipitamodott a lába. Urunk Jézus szavával mondá, semmi ízben, semmi tekintetben a pitamodás meg nem maradjon, hanem én, inhoz, csont, csonthoz, hús, húshoz, ér, érhez, vér, vérhez, erő, erőhöz, erő, erőhöz. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében, úgy nem maradjon ennek az embernek testében pitamodás, rándítás, valamint az Urunk Jézus szamarának. Amen. Megígézett állatra. 77 féle boszorkányos asszonyok, heten vattok. 7-ből maradjon 6, 6-ból maradjon 5, 5-ből maradjon 4, 4-ből maradjon 3, 3-ból maradjon 2, 2-ből maradjon 1, az az 1. Úgy oda legyen, mint a viasz a tűzbe, s a só a vízbe. Kék szem, zöld szem, fekete szem, sárga szem, kutya szem, macska szem. Megígézte, tű megszerette. Pü-pü-pü. Menj el, hegyeknek, kősziklátnak hát a megély, hol fekete kutyák nem ugatnak, hol kakasszó nem hallatszik, hol kovászos kenyérvel nem élnek. Esti harangszókor meg ne találtassál ebbe az állatba, ahová bészállottál, ennek az állatnak semmiféle íze csontjába, mert ha megtaláltatól, elvágom késvel a nyakadot, s agyonütlek a Jézus feszületjével. Amen. Kígyómarásra. Égbe görget, földbe zúg, kibult a tarka kígyó a fűbe, fűből bújik szőrbe, szőrből bújik bőrbe, bőrből bújik húsba, húsból bújik csontba, a csontba úgy elmújjé, mint a füst és pára. Fejfájásra. Elindul 9 leán, 9 seprűvel, 9 lapátval, feltűrt ingújval, hogy az útat a portól seperjék meg, az útszélit a gyomtól szedjék meg. Gyertek vissza, leányok, takarítsátok ki a kútból a sárt, nekem ki a fejemből a hájogot, a verességet, a homályt, azt a nagy nyilallást, hasogatást. Legyen oly szép tiszta, ahogy a Szűz Mária hatta. Vérzésre. A Sinai hegynek tetején egy kőasztal, az kőasztal megett egy kőasszonyember, az kőasszonyembernek kőkarján egy kőgyermek, az kőasszonyember az kőgyermeknek kivette az ő kőmejt, valami

Ha mindenkor csak az erős tér uralkodnék ez világon, s korosként minden időben csak az nagy hó és jéggel volna az föld beborulva, az szövek s az fák hogy mutathatnák az ő szép virágokat, s hogy adhatnának jó gyümölcseket? Ezenképpen, ha valami mulatság és vígasság meg nem könnyebbítené azt az nagy terhet és gondot, mely az emberekre szállott, hogy tartana sokáig az emberi állat? Annak okáért én is, midőn nagy búsulásban volnék, hogy azban az, kiben minden reménységemet Isten után betettem vala, megcsalatkozám. Akarám ez komédiában, nyerhetetlen jó után valami búmot elvennem, vagy inkább valamennyire megengítenem. Azért is pedig, hogy megtetszenéjek, hogy nem csak fegyverre jó szívvel, hanem egyébre is mindenre jó elmével szerette volna Isten az mi nemzetségünket. Csak hogy nem tudom, micsoda bolond szokás és pór szemérmesség bánt bennünket, hogy azt csak mi szégyenjük, az mivel egyéb nemzet dicsekedik és tisztelkedik, úgy, mint diáksággal, jó nyelvel és elmével, s versszerzéssel, mely dolgok Istennek fő ajándéki az emberekben. Tudom, mit itt mondanak a szapora szívek ellenem. Tudniillik, hogy nem szerelem dolgárul, hanem másul kellett volna elmélkednem, mert ezekkel csak botránkozást csinálok az ifjú s fehér cselét között. Kiknek azt felelem? Botránkozást az nem hoz senkinek, mert tisztességes szerelem vagyom benne, oly kedig ki szabad, nem köteles személyek között forog, sem egyeb végre, hanem házasságra. Aztán mennyi olasz, francúz, német vagyon, ki azféle dolgokról szerez vagy verset, vagy komédiát, kit nem botránkozásnak, hanem szép találmánynak dicsírnek egyeb nemzetek. Ha én is azért az magyar nyelvet ezzel akartam meggazdagítani, hogy megesmerjék mindenek, hogy magyar nyelven is meglehetne ez, az mi egyéb nyelven meglehet. Ez jó akaratért nem érdemlem, hogy botránkozónak híjanak az emberek. Mert az mi a szerelmet illeti, azt Magyarországban immár régen annyira felvették, úgy eltanulták, s úgy követték, mind titkon, s mind nyilván mindenek, hogy sem az olaszok nagyobb okossággal, sem spanyolok nagyobb buzgósággal nem követhetik.

az aranymosó balladája. Laktam hangos zúzók alatt, aranykincses patak soron, és mindig volt aranyporon. Minden nap megcsodált a nap, mert látta, dúsan érkezem, szikrázik mind a két kezem. S egy lány küldött a szürkület, s szólt, mennyi csillogó arany, hogy megszőkítné szép haja. És sírtak künt az őszi fák, aranyporos bebánatunk, úgy pompásabban hallhatunk. Utár küldött a téli nap, aranynábob, ma küld sokat, öt kúszva már a csúcsokat. Lány elhagyott, lomb elfagyott, a nap nem küldött sugara, kincsemből semmi sem maradt. S tavasszal jött egy csöbb bogár, aranykirály egy por szemet, megaranyozni testem. Aranyhalacska penderült sír, vízeséses vadhelyen, elhulladtam egy tikkelyen. Sírokról jött egy sárga méh, és szólt a zümmögő zene, a liliumnak kellene. És hároman szóltak, nem feled, mondd meg, hová lett annyi kincs? És számba mondta, annyi kincs. És sírva mondtam, semmi. Vers vagy fejtsej. Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy fejtsej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás? A túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát. Ki a hibás, ha néha feltomulva egy kúsza hang harmóniádba tét, és gúnyalint szivárványos magasban a büszke győzhetetlen eszmekét? Vers vagy fej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeném. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neki. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fényjel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falunk. És mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, betölt szíve, betölt szobá, lelki kenyér, ínség időkben, verő fényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.

Király László, osztály. Víz suhan, sussan emlékeimben. Hazaszólok. Jöjj haza, gyermek, keresd meg a földet, mely őrzi őseit, koporsóit. Térj meg földedre, egyetlen írástudó, elbitangolt, szikrapatájú kölyökcsikó. Van, aki kiállt, van, aki hallgatva vár, körülállják a házam. Őrült búzaláng ég és a nyár, és vágyódnak utánam. Jöjj haza, szólít a nagyhegyi csöndben asszonyanyám, száraz villám fényben nyűszítve hajlik utánam a nád, lávaföld, tűznyár, esőtlen hosszú út, csak a halott vigad, az élő sehogy sem boldogult. Hazatérek. Elégett vidék, szürkébe rokkant zöld fogad hamuba burkolózva. Jaj, hazajöttél! Állok a kapuban, szalad anyám, egyetlen élő rózsa.

Kányádi Sándor. Kérdések. Feküdtél-e már késeken? Háltál-e jégen mesztelen? Hagyott-e már úgy el a vér? Öntötte már úgy el a vér, hogy ne haj, ne láss? Borult-e rád már óceán? Nyelved volt-e már szalután? Robbant-e szét már szemgolyód, mint a mélyvízből kifogott halaké? Voltál-e lábon égetett? Tépték-e ki a gyökered? Faragták-e a csontodat millió tonna súly alatt? Nyögtél-e már? Vertek-e földbe, mint karót? Rügyezett-e már két karod? Hullottál-e már lombokat? Voltál-e?

Porkosárpád. Szekció Cezária. A fertőtlen fagyban felébrednek a kések. Nélkülük már nem születik meg a fájdalom. Valami nagy-nagy őri tűztől félek. Fehér korom, hóhull, puha szárnyakon. Micsoda hajnal! Mint porcukor olvad el rózsaszín torkában a tél. Mozdulnak izguló gyönyörű gyökerei, a jegenyéknek, szélnek. Juharnak kérge leolvad, léheg a hívogató, hóvirág tárogató. Gyökérnek, fának gyomrában hintoló készül, fölnyerít, vágta, előre-hátra. Füvek, páfrányok nőnek lábudat simogatni, fecskék, harkályok fészke beomlik. Álmod a fészket ürörökni, érettet hajlítja le alázat fejét a készülő búzakalásznak. Ross szemek sírnak. Gizgaz magvak, hol van az eljövendő emberi magzat, ki majd a rög alól kiszabadít? Tenyésztett enyészet, ó, tudod, hogy születni kötelező, s követeled az egészet, tövis koronás fejedelmeddé avatsz, ki fölébreszti a búzát, s a katángokat. Álmokból rak magának tollumeleg fészket, hagyja, nyaldosság talpát gyomok, sziszegő növények, hintalóra pattan, nógatja, vágta. Születése előre! Halála, hátra. Egy villanás. Megpattan a lüktető, bimbónyi, asszonyhas rózsa, izom, hús, piros fájdalom kivirágzik, harmadcsepp gyöngyök ringnak a sziromkoszoruk örvényeiben, hatalmasak a kések, ó, hatalmasak, északról jönnek, délről jönnek a fájdalom forró üregeiből kiemelni, sérj föl az örvénylő húsrózsa mélyén, sérj föl, kapard le tejpuha körmeiddel az anyaő szőtte hájogott szemedről, csituljanak el a kínok Mária szemében, ó, mert csak kívüle, csak nélküle, csak ellene lehet szabad. A patyolat fényjel sütnek a kések, a havazás lámpái átvilágítanak, a pengék élén megfullad a halál. Fénybeivódó szívdobogásod az égre vetül, bolygónyitásra csak akkor talál, ha lüktetni már megtanult. Száll egyedül. És kipenderülsz a mélyből visítva, csupa csatak az arcod, a bőröd, a nyáladzó nyájak nyála csitítna, a búzakalát is neked jön, feldöpp! Kések közt nősz fel. Kísértenek örökkön törömök és kínok, és most összecsukódnak mögötted a szirmok. A szirmok összecsukódnak, szik, felnél a gyermek. Juharfák álma, teljes csiprok ragyogása fölötte leng a holdban. Füvek, nagymezők zöld katonái nyomában eltelnek. Csak a te pokróc, salétromarta ifjúságod üvölt. Már az anyamében könyörgi a fiát, csak ne hozná magával ő is az agyonpofozott romantikát. És születik, és hozza, és megnyugszol, jól van, életed kint, örömöt adhatsz. Viselje emberöltőn át egy gyönyörű terhet, ne óvj, ne szidj, ne uralkodj. Még benned is beláthatatlan homályban konganak a termek, mert érzed a hűvös záporokat, belül áztatnak sustorogva. Úgy kell élned néha, mintha befalasztak volna. Derengésben úszó gyönyörű világok vetnek fodrot benned, homlokodra ráncot. Hajszolod a mélyben mindazt, ami alszik. Hiába jutnál el az északi sarkig. Hiába simulnak elődbe az utak, ha a fű befutja, amik benned futnak. Mélyben alvó kincsek borzongását érzed. Hogyha kések vannak, ide kellenének. Kínnál lombosodó konok küzdelemben teljes emberarcod végre megszülessen. Ez a teremtés előtti vergődés életessége. Áldottak legyenek éjszakáink gyűrődései, az örvények, záporok, fekete rózsákat virágzó álmok, de a kések,
a kések ne jöjjenek értem. Én akarom magamba sajdítani a pengét. Ne csak a csecsemő. Végre a mélyben alvó ember is. Megszűnt.

A próféta. Pedig én tudtam a szót, az igét. Tudtam, higgyétek el. Igaz, már nem tudom, hogy honnan. Nem tudom, micsoda rejtett utakon jut tudomásunkra minden, amit tudunk. És nem tudom, csak érzem valahogy a határt, sejtés és tudás között. Gyermekkoromban tudtam a füvet, az ágyat. Ma nem tudom már, megszoktam. Kevesebb ez, mint a tudás. Nem tudom. Tárgyakra, fogalmakra, érzésekre emlékezem. Tudás ez, vagy csak tégája tudásnak? Nem tudom. És honnan pattant ki az ige? Emlékezés, érzés, tudás, fű, ágy, és minden, ami kitölti az űrt közöttük, születés, szerelem, halál, gabona, szép szó, vadászgép, szerelem, hurra, gabona, kín, gyöngétség, verejték, ipacs, halálfélelem, fű, ágy, emlékezés, érzés, tudás. Honnan pattam ki az ige? Fölismerés volt az elképzelt rendé. Sejtés csupán a biztonságérzet vágyhája. Nem tudom. Ez is, az is talán. Talán, hisz sejtelmeinkben, mint sejtjeinkben a lassú tűz, munkál a megszokottság. És hiába próbáltak annyian, de annyian, oly sok ideje már leszoktatni a vidámságról, a reményről, a hitről, önről, a biztonságvágyáról, kisded és tagba szakadt örömökről, a jóságról, igen, nem félek kimondani, hiába próbáltak annyian, de annyian, oly sok ideje már leszoktatni az életről. Ezer fortéllyal, könnyű lét ígéretével, vagy súlyos halálkényszerével, mézes madzaggal, vagy kilenc farkú macskával, déli báb hatalommal, ólom rabsággal, mert értünk. És már a puszta lét is rászokhat a szerelemre. Élünk. Még mindig nem tudtuk megszokni a halált. Ennyi, amit tudunk. Valahogy így született az ige. Hogy mikor? Nem tudom. Talán még gyermekül, nem tudva, mit tudok, őriztem. Az enyém volt, az én külön játékszerem, titkom, amelyet nem akartam a felnőtteknek kiadni. Nekik szabad volt cigarettázni, nekik minden szabad volt. Hát nem hiányzott az ige, nem a megváltás. Boldogok voltak. És én tudtam a szót, az igét. És nem volt kivel megosztanom. S ha meg nem oszthatom, mit ér? Most mondom ezt, hiszen valószínű, hogy akkor úgy voltam vele. Talán ezzel a valószínűtlen hasonlattal értethetem meg. Úgy voltam, mintha egy darabka tiszta rádium rögre lettem volna, s rejtegetve játszom vele. Dugom, hogy meg ne lássák, ne terveszik, s nem veszem észre, hogy napról napra fogy, és fogyása a kór növeszti bennem, tajkálja a halálomat. Mint minden gyermek, én is lenéztem a gyermekeket. Őriztem az igét, és az ige bennem a halált. Aztán kitágult a világ, rettenetesre, nagyra. Nagy volt, s rettenetes, csak én voltam jó benne. Én és még valaki. És én be akartam rendezni a világot magunknak, és hittem, hogy a világ boldog lesz, ha én berendezem, és boldog leszek én is, még valaki. Itt az ige, csak ki kell mondanom. Kimondom valakinek, és már nem enyém, mindenkié, mert kiszabadulván végig szalad, mint száraz a varonalánk, végig, hiszen a világnak szüksége van rá, mert a világ kiszáradt, és mert az ige láng. Rettenetes volt, iszonyú. Pirultam és dadogtam, habogtam, izzadtam, pirultam, makogtam, nyekeregtem. Ó, micsoda kín volt, iszonyú, most szakad meg a szív. Most érzem a végtelent, s tudom, hogy a központja én vagyok. Most még csak egy a sok lehetséges közül, de egy perc múlva már egyedül.
Ő megkérdezte, fáj valami, csikora hasikád. Mindegy, tudtam, hiszen egy másik azt mondta volna, csit szívem, hallod a tücsköket? És egy harmadik, jaj, hogy szorítam, eltartom, gombolt ki, édes. És egy negyedik, kusapa fej, ez nem rád tartozik. És egy ötödik, tán szájon is vág, ha kérdezlek, akkor beszélj. És egy hatodik, mi az, tata, most találod fel a spanyol viaszt? És egy hetedik, és egy nyolcadik, és így tovább, hascsikarás, tücsök, melltartó, jó akaratú pofon, spanyol viasz. Szenvedtem. Persze, élvezettem. Ah, a világ, rohadt dolog. Nem érdemli meg az igét. Engem se. Lám csak eddig is megvolt nélkülem, s az ige az én igém nélkül. Hát meg lesz ezután is. Úgy kell neki, s úgy kell nekem. Barek, kis hülye, naivista. No meg száműzött fejedelem, véka alá folytott fény, disznók elé szórt gyöngy, félreismert zseni, Krisztus az öt kenyérrel, s két hallal, mint vendéglői főszakács, s a szerencséje van, kap valami hitvány prémiumot, aztán megfogják őt is. És a világ ment tovább, bennem eltemetődött az ige. Kezes juhocska nyaltam a sót, hálásan a itatáskor tekintetére méltatott a pásztor. Kitapostam egy vackot a karámban, szemhunyva is hazataláltam. Helyem volt, meghatározott, determinált. Este olvasgattam a zserminált. Szelídői világ, szokj ide. És mocorogni kezdett az ige. Az ige, igen. Tudás, sejtelem, bölcsesség, megérzés, az ige mocorgott, világra vágyott, vagy csak világgá, se baj, mocorgott. S szelidült a világ, jó-e, rossz-e, ez is az is, szép, csúnya, ahogy akarom. Igen, ahogy akarom, rajtam áll. S a legfőbb bölcse ez gyötörte, és aludni se hagyta őt, s fejét, amely főtt, egyre törte, és amíg törte, egyre főtt. Akar-e megváltást a világ? S ha igen, miért? A hány ember annyi félé? Összkomfortos megváltást, villamosított megváltást, légkondicionált megváltást, sugárhajtású megváltást, vajas kenyér megváltást, primőr zöldség megváltást, tenger alatt járó megváltást, zsebrádió megváltást, házastársi puszi megváltást, zenés megváltást, első osztályú megváltást, turista osztályú megváltást, mert a születés egyforma mind, de temetés van első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, és ki tudja még milyen. Egyformán születünk, de nem egyformán halunk meg. Valahol itt, a kettő között gyökeredzik a baj. Mit kezdjek hát az igével? A legfőbb bölcset ez gyötörte, és aludni se hagyta őt, s fejét, amely főt egyre törte, és amíg törte, egyre főtt. Bölcs voltam-e? A bolondoknál bölcsebb, a bölcseknél bolondabb. De még mindig tudtam az igét. És mi történt közben? Most, ami szokott, az élettel, találkoztam naponta. Megszoktuk egymást, föl se tűnt, hogy találkozunk. Néha meglepett egy kis halállal, halázas voltam, piramidon tartott. Néha nem hagyott aludni, szittam, fütyült rá. Ha nagyon utáltam, vagy nagyon szerettem, leöntöttem etilalkoholdon, s meggyújtottam, kék lángol égett, melege jó volt, aztán elmúlt. Diderektem, melegettem újra, szeszélyes volt különben, hol hambas, mint egy szűz, hol büdös, mint egy kurva. Sok mindent kitalált nekem, nem unatkoztam, az igaz. Mesélt, muzsikált, pofozott, égi és földi háborúkra gyötört. Mondta, szeresse, mondta, ne szeresse, és szót kellett fogadni. Ha néha szemtelen volt, rászóltam. Várj csak, kisanyám, még megvan az adunk. Ki vele, mondta én. Minek sietünk, mondtam én. Ne játsz. Miért nem? Belehalsz. Ugyan játékban nem lehet belehalni. Dehogy nem. De én nem akarok. Csak akkor van halál, ha félek. Félt hát. Nem akarok félni. Ha nem félek, nincsen halál. Vagy messze van, nem is igaz. S ha igaz, itt az adó. Ki bele? Majd. Nem sietünk.
Megszoktuk egymást, szent igaz. Hébe-hóba szólt még, hogy jön az óra, amikor le kell szoknom róla. Leintettem. Múlt az idő. Valaki az űrbe röpült, valaki szült, valaki szeretett. Éheztem, ettem, megtanultam a kékeket fölöttem, meg a sírást, meg a káromkodást. Azt hittem, vittem valamire, azt hittem, semmire se vittem. Azt hittem, fölfedeztem a rejtett utakat, melyeken tudomásunkra jut minden, amit tudunk. Jó érzés volt, biztonságos. A megszokás biztonsága volt meg. Megszoktam az igényt, megszoktam, hogy van. És már nem emlékszem másra. Emlékezés, érzés, tudás, hű, szerelem, sejtés, pipoc. Fontos ez. Csócsáld meg napjaimat, kisanyám. Köszönöm. Ég kék, föld zöld, pacsirta szól a fán. Olykor kitisztul savós szemem, körülnézek a vadvidéken, kőszári kecskék, sziklák, sasok, gyérszakállam kócolja szél, száraz ínyemre fúj hónkot, leülök, elbóbiskolok. Napsüt, mindegy, dörög, na is, öröm, bánat, támad. Még egy órácska, fél órácska, 10 perc. Amennyit kisanyám ad, az igét elfeledtem, és most már nincs bocsánat.

0: Tristan Tzara, Tiszta szó. Itt az ideje, hogy kitárjuk a nagy kaput. Itt az ideje, hogy felrakjuk mindazt, ami rom. Itt az ideje, hogy megfejtsük a titkos írást, s amink van, tisztába tegyük. Eljött az idő, mikor a felejtés gúnyt űz a világból, ahol kiátkozzák a világot. Egyszerűség gombja. Fölötted fátyollal vonják be a napot ezer virrasztó kalász szuronyhegyei közt. Lehúz lomhán a küszöbre. Becsapotta a szolgaság torészeg időt és a várakozást. Érdes élet. Szigorú élet. A szél ráfújt a dühét a szempillák parazsára, s az emlék mögött a láng fialudt. Több reményt vár a vigasztalan út. Az őrült föld több csillagot. Mi ez? Hallod? Hív az állati éj. Siess!
1: André Breton, a szabad társulás. Asszonyom haja rőzsetűz, gondolatai forró villámok, alakja homokóra, asszonyom alakja tigris fogak közé került vidra, asszonyom szája a végső nagyságrendű csillagok kokárdája és bokrétája, fogai fehér földön fehér egerek nyomai, nyelve ámbra és dörzsölt üveg, asszonyom nyelve törrel átszúrt ostya, nyelve szemnyitó hunyóbaba, nyelve hihetetlen kő. Asszonyom szempillái gyerekírás rúdjai, szemöldöke fecskefészek szegélye. Asszonyom halántéka melegház tető cserepe, és ablaküvegen pára. Asszonyom válla pezsgő, és delfinfejű forrása tükör alatt. Asszonyom csuklója gyufaszál. Asszonyom ujja véretlenség és körász, ujja learatott széna. Asszonyom hónalja, menyét és bükmak, Szent Iván éjjén, fagyalbokor és csigahéj. Karja tengerhab és gát, és gabonának, smalomnak keveréke. Asszonyom combja rakéta, mozgása óra szerkezet és kétségbeesés. Asszonyom bokája bodzabél. Asszonyom lába iniciálé, lába kulcsköteg és részekhajú ácsuk. Asszonyom nyaka hántoratlan árpa. Asszonyom torka aranyvölgy, és zuhatag ágyában találka. Keble éj, asszonyom keble tengeri vakont túrása, asszonyom keble rubin szakadék, keble harmatos rózsa rémképe, asszonyom hasa a napok éjek kitárt legyezője, hasa óriási köröm, asszonyom háta fölfelé menekülő madár, háta kéneső, háta sugár, tarkója görgő szikla és áztatott kréta, egy pohár hullása, melyből ittaképpen. Asszonyom csípője hajócska, csípője ragyogás és nyílvessző tolla és fehérpápa tollainak szára rejtett ringással. Asszonyom tompora homokkő és cement, asszonyom tompora hattyúháta, asszonyom tompora tavasz. Öle gladiórus, asszonyom öle csomagolni való és csőrös emlős, asszonyom öle moszat és ódon cukorkák, asszonyom öle tükör, asszonyom szeme csupa könny, szeme ibolya színű falitába és mágnestű, asszonyom szeme szavanna, asszonyom szeme víz, fegyházi ital, asszonyom szeme folyton fejsze alatti fa, szeme vízszintes, lég és föld és tűzszintes.
2: Henri Michaud, Bohóc. Egy nap.

0: megtisztulva a fekélytől, hogy valaki legyek. Újra iszom a tér anyatejéből. Nevetségesség és veszteség árán, de mi az, hogy veszteség? Robbanással, ürességgel, teljes pazarlással, megsemmisítő gúnnyal és tisztulással kivetem magamból azt az alakot, amely oly jól látszott alkalmazkodni, hasonulni környezetemhez és a többiekhez, egybehangolódni velük, kiegészíteni őket, oly méltónak látszott lenni hozzájuk a többiekhez. Katasztrófák utáni alázatra zsugarodva, hamar teljes egyenlőségre, amely a nagy ijegységeket követi. Visszatérve valódi rangomhoz, mely minden mértéken aluli, ahhoz a legalacsonyabb ranghoz, amit nem is tudom, milyen esztelen becsvágy hagyatott el vele. Büszkeségben és elismerésben megsemmisülve. Elveszel egy távoli, vagy nem is vagy távoli tájon, névtelenül, személyazonosság nélkül. Kohóztként, gúnykacajba, groteszkbe, röhögésbe folytva az elképzelést, amelyet minden józanész ellenére a saját fontosságomról táplálta. Alámerülök. Nincstelenül a végtelen alanti szellemben, mely nyitva áll mindenki előtt. Megnyitva magamat valami új és hihetetlen harmadcseppjeinek, míg végre semmi leszek, és üres, és nevetséges.
1: Paul Éluard, a költészet kritikája. Tűz rebbenti az erdőt, a tönköt, a szívet, az öklöket, az erdőt. A mi boldogság egy csokor már, huszáltan, könnyesen, mézesen, lágyan. Bajtársak egész erdeje sűrű, sűzöld forrásainál, a déli verőnek, a lángoló gajnak. García Lorcát halálba küldték. Összezárt ajkal, egyetlen hangnak házában élni. Egy apró gyermek, könyvtelen ő is, vize kiszáradt szembogarában a jövő fénye. Cseppenként attól tel meg a férfi az áttetsző szemhéj csordulatáig. Szempórút a költőt halálba küldték, leányát gyalázatba gyötörték. Egyforma sarkok jégtorlaszába fagyott városban, álmodott virágzott, a földről, a téli égből, ahogy hirtelen meg lehet szüvekből valami vége sosincs játékban, lehervadt kövek visszhangra néma házfalak, megtakarítom mosolyotokat. De Kurt halálba küldték.
2: Az élet joga és kötelessége. Nem lenne semmi. Egyetlen kis dongó bogársel, egyetlen rezzenő levél, egyetlen szelíd vagy vad állat. Semmi meleg, semmi virágzó, semmi fagyos, semmi illatos, semmi fénylő. Egyetlen egy virágbelengte nyári árnyék. Egyetlen fa sem, mely a hóprémjét felölti. Egyetlen édes csóktól piruló fényes arc sem. Egyetlen vakmerő vagy félénk szárnya szélben. Se test lágy hajlata, se daloló karok. Semmi megnyerni vagy elveszteni való. Semmi, mi szétszakít, semmi, mi egyesít a jóban vagy a rosszban. Egyetlen szerelem vagy álomlakta éj. Egyetlen bátor szó, egyetlen meghatott ajk, kibomló szép kebel. Egyetlen egy kitárt kéz. Se ínség nem, se bőség. Semmi ködös, semmi világos. Semmi könnyű, semmi nehéz. Semmi halandó, semmi halhatatlan. Ha nem volna egy ember. Én. Vagy akárki. Épp csak egy ember. Másképp nem lenne semmi.

0: Robert Desnos, annyit álmodtam róla. Annyit álmodtam rólad, hogy már nem is vagy valóság. Lesz-e még időm elérni ezt az élő testet, és megcsókolni a szájon a drága hang születését? Annyit álmodtam rólad, hogy karjaim, amelyek megszokták, hogyha árnyadat ölelik, a saját mellemen kulcsolódnak össze, talán át sem érik már testedet. S ha valóságosan megjelenne előttem az, ami évek és napok óta kísértés fogva tart, magam változnék árnyá biztosan. Hó érzelmek billenő mérlege. Annyit álmodtam rólad, hogy most már biztosan késő lenne felébredne. Álmomban alszom, testemet kitárva élet és szerelem minden tüneményeinek, és te számomra egyedül létező, tám még annyira sem tudnám érinteni homlokod és ajkaidat, mint a legelső jött ment ajkát és homlokát. Annyit álmodtam rólad, annyit jártam, beszéltem, aludtam a kísértetekkel, hogy talán mégsem maradt számomra más, mint hogy kísértet legyek a kísértetek között. Mint hogy százszor árnyabb árny legyek az árnynál, mely vidáman sétál életed napóráján. Most és mindörökké.
1: Louis Aragon, a költő. Részlet. Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott, öklött. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalog átkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok. És írok is verseket, ha rábeszélnek. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsirta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet. De a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohár fenekén is kerestem a költészetet. De a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal? Mint aki elaludt a mozgó lépcsőn, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházakat. Megyek és megmosakszom a keserű szavakban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótülés? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája. Sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűnt. Esténként szívesen beülnék a templomba. Csak ne lenne olyan kibírhatatlan többjénikat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet más sarkot elfoglalni, hogy mivel, azt senki sem tudta meg. Éregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát jó vagy. Csak egy kis költészet. Még mit nem mondja az egyik. hogy aztán iszkolj és elj.

0: épp csak visszafelé. Épp csak visszafelé. Minden oly gyönyörű, sőt titkosan, ahogy elleng, még gyönyörűbb, olyan formán, mint a dallam attól, hogy ott hagyja a hegedűt. Ülünk barátaink, s fájunk közt nevetünk, vidám vita folyik, egyszer csak ringani kezd velünk, csak velünk, kifelé a ladik. Bölcs ki a kéjúton, ezen is mosolyog, s ha sír is, hála könnyek ond, hogy hány piazzás, hány, s milyen kazadorót látott, ha nem lát is viszont. Üvegvilág. Áttetsző üveges lett a lomb a fán, bíbor és barna és csontszín porcelán. Tartják a fát japáni csészéinket, félvén loccani, ó, ha leesik egy. Csupa fény a gyümölcsös és reszketés, mint egy üveg és lámpa kereskedés. Vigyázz, hallom szívemben, ügyelj, nehogy eltörj valamit abból, ami ragyog. Pedig micsoda kéj volt kamasz öröm megrázni őszi fákat, s állni özön aranyuk zuhanyában. Milyen csodás halál volt az a fény és színzúgás. Megyek csöndesen már a japán vörös készleteikkel álló legyfák között. Fáj és fáj minden szépség, mi leesik. Féltem a föld törékeny értékeit. Üveges áttetsző már nem csak a fák világa, áttetsző az egész világ, áttetsző szívek, arcok, lengetegek, meddig kimél az ősi szél még benneteket. Nincs szél még, napsütésben áll és ragyog kert és teremtés, annál fájóbb, ahogy a mozdulatlan fákról egy-egy üveglevél halotti csöndben alá lemeg.
1: Vajta kapva, a fagy az utisárba a céltűt villogat. Piros a szél sikálta mennyboltozat. Köti a jég a tóra gyors háló szemeit. Vakondok kúpja csontra keményedik. Varjú hikácson, harsan észak, nyugat, kelet, terjed föl tarthatatlan a nagy hideg.
2: Önkritika, Bacsányi János.

0: látok is régen vártok, honnan tört elő, amit hallani vártok. E zenekari mélyből árad elő, de nem a jaj, rosszul vártátok, nem a jaj, hanem az erő. Az erő, az a gyökér mélyű erő, az a múlt táplálta erő, mely érted száll harcba dövő, örökös élet. Ezt kereste ő, és ezt találta, kezében a pálca vasvessző, mely a temetőt veri, marssal bothasolnak idegei, ezt rendezi ő, az elszánt akkonok, akinek a sírok üregei dobok, ezt hozza ő, búval, de hittel is tele, ezzel jön ő, a hangok s lelkek megváltó mestere. Karmester nem csak ezt a kart vezéled, jól tudod, hanem egy népet, a magyart, villanjon homlokod, akinek hangszekrénye lett vártömlött temető, s kézintésedre égre kelt a poklot szenvedő, ki jajból sajtoltad a dalt, búból az örömet, vereségből a diadalt, családod, sereged, éneklő kórusod vagyunk, s ki nem dalol, az is tudja már szívós karnagyunk, mi helyes, mi hamis. Mert egybe álltunk általad, s az is, ki nem dalol, érzi a lét, a rend szabad összhangját valahol.
1: Ne feledd a téret, Mór után arany Petőfi Vörös Marti nyomán. Ne feledd a téret, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol hultak el ők, fajtánk tűzfiai, ez a föld szent ügy hős helye lett. Mert hol tiszta ügyért, s így lám te miattad, értek is hultak elők, terül az bárhol a föld, rejtelmesen egy terület, úgy az övé, hogy már a tied. Ne feledd hát a teret, hol már a lebírt had, bár legutolsó hát védeledőt, míg nem feleded, nem nyugszanak ők, nem holt, nem letipolt sereget evést elott, vagy akárhol a sírhant, új honc érlel a föld. Ajtó félfának

0: Sziasztok! Ez a Bang Bang Attilason 3-tól 4-ig, ami elmondja, hogy mit hallottatok.
1: Sziasztok! Ez a Dead Brothers volt, a Dead is Forever című album, ami az utolsó albumok volt, ami 23-ban jött ki a Voodoo Ritman Records gondozásában. És Elin Krobalien, a főember, 21-ben halt meg. Az ő emlékére ajánljuk ezt a mai műsort. Tartogattuk ezt az albumot, mert hogy be kellett valahova illeszteni, és találtunk hozzá egy olyan anyagot, ami nagyon passzol szerintünk a kettő együtt. A másik két lemez fogunk játszani, ez az egyik, a másik pedig.
0: A másik pedig a Son Of, ez egy francia formáció, a Jack the Ripper-nek a folytatása. Még majd mondunk erről pár szót, csak annyit előzetesen, hogy a hangzása nagyon furcsa, ez ne tévesszen meg senkit, szándékos.

Wild is the Wind feldolgozás. Elég furcsa lesz ez is.

0: No, tehát amit hallotok, az a Sonoff Lofi Dreams of Epilepsy című album. Ez André Mazurel, Arnaud Mazurel formációja. Ő korábban a Jack the Ripperben énekelt. Az is egy francia banda volt, azóta megszűnt, és ez a most hallható anyag, ez 2022-ben jelent meg a francia Record Store Day-szerű valami alkalomból, és egyébként ez már 2013-ban összeállt ez az anyag, vagy hát legalábbis akkor kezdték el összerakni. És azt halljátok is talán, hogy eléggé furcsa hangzású, ennek két oka van. Az egyik, hogy mindenféle felvételeket összegyűjtöttek és adták, és igazából a másik ok pedig, hogy nem is különösebben törekedtek arra, sőt, hogy ez olyan fülnek kellemes legyen. Azt mondja róla a milyen oldal is, mindjárt mondom, Frog is Delight oldal, ott írtak róluk, hogy nyers, szűretlen és száraz, ugyanakkor élénkítő, energiával teli, sallangok nélküli, nem akar kedvezni a zenének, viszont megpróbál megérinteni. És hát azt írják még róla, ami azt hiszem igaz is, hogy vagy magával ragad, vagy iszonyatosan irritál, hát ezt mindenkinek, ahogy sikerül az éppen aktuális hangulatához elkapni. És
1: 22-es szó.
0: Igen, 22-es, adrenalinlöket, egyedi, erőteljes, katartikus, és azt mondja még rá, hogy időtlen, és így fogalmaz, hogy divatja mut, és megfordítottuk közben a lemezt, és itt volt Summer következik.

Szóval ez volt a Sonoff zenekar Franciaországból. Ez egyetlen egy albumok van. Majd meglátjuk, hogyan folytatják. Visszatérünk Svájcba Elin Krobain, akiről az elején elmondtuk, hogy a Dead Brothersnek volt a főembere, és 21-ben halt meg, és ez az album, amit játszunk, ez pedig 23-ban jött ki. Erről játszunk felvételeket. Ő egészen rendkívüli tehetség volt, újságíró volt, forgatókönyvíró, és már 85-től ott a svájci Manich Punk zenekarnak volt a bőgőse igazából, és 98-ban hozta létre a Dread Brothers formációt. Ez az utolsó anyaguk, ezt is a nagyszerű Voodoo Riffman adta ki. Egyébként ő svájci anya fia volt, és az édesapja pedig örmény származású volt, és készített 2015-ben egy filmet az örmény népírtás 100. évfordulójára. Jerevánba utazott, ott vette fel az anyagokat, megkereste a nagyszüleinek a gyerekkori helyeit, és ebből készített egy filmet, és ez az anyag a Dead Forever-rel folytatjuk tovább. Ő emlékére készítettük igazából ezt a műsort, az ő emlékére. Dead Forever.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Szervusztok, ez itt a Két Lámpás Csodálatos Barátai műsor. Én Molnár Zoltán vagyok, és már lassan kifelé megyünk az évadból, valószínűleg azért még sok, legalább 2 hónap van belőle, már mint a színházi évadból. Éppen most azon gondolkodtam, hogy még beállíthatnátok, kedves színházak, egy csomó ilyen fiataloknak szánt műsort, például a Rühes Kutyát és társait, néhány Kárpáti Pétert, mert keresik a hallgatók. De hát már nem adjátok. Na, átadom rögtön a szót Ritter Mártának, aki be fogja mutatni vendégeinket.
2: 1 hónap van már csak egyébként.
1: 2 hónap szerintem. Nincs biztos kettő. Vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik majd augusztus elején akarnak bemutatózni.
2: Oké. Sziasztok! A mai vendégeink Bruckner Regina, aki a Trafónak a sajtósa és a PR kapcsolatokért felelős munkatársa, illetve Formanak István, aki a Betlen téri Színház és a Közép-Európa Táncszínháznak a kommunikációs igazgatója. Úgyhogy, amit látjátok, egy ilyen háttér dolgokról lesz szó, de ezek baromi fontosak és érdekesek. Nekünk aztán különösen, mert mi először a sajtósokkal találkozunk, amikor egy-egy produkciót kinézünk magunknak. Úgyhogy az első kérdés igazándiból az lenne, hogy hogy keveredtetek ti oda, ahol most vagytok. Ugye ez két nagyon külön út, mert ugye a Regina, te inkább a marketingtől mentél a színház felé, és a színházat kellett megtanulnod. Pisti, te meg inkább a mindenféle ilyen alternatív, meg underground művészetek felől jutottál el a marketingig, és neked meg a marketinget kellett megtanulni. Úgyhogy fájtoljátok le, hogy melyiket nehezebb megtanulni, a színházat vagy a marketinget. Hogy jutottatok oda, ahol most vagytok?
3: Jó, akkor kezdem én az én irányomból. Én úgy kerültem ebbe bele, hogy mindig is valahogy ilyen marketinges, kommunikációs valamiket csináltam így ösztönösen, és egyszer csak megkeresett a kávétársulat szerintem ilyen 11-12 éve, hogy nekik mondta valaki, hogy én ehhez értek, és akkor segítsek a sajtózásba, és akkor én még abban a korban voltam, hogy mondtam, hogy jó, tulajdonképpen én ehhez végül is értek, majd érteni fogok. És hát nagyon vonzott, egyébként pont a Trafóba volt az az első előadás, aminek ott nekik sajtóztam, meg részt vettem, meg elmentem a próbákra, és onnantól fogva mindig jelen volt az életemben, de mint egy ilyen mellékág, hogy időnként ezzel-azzal a produkcióval megkerestek, én akkor ezt ilyen nagy örömmel csináltam, mert mindig egy ilyen színfolt volt a többi munkám mellett, és akkor ez oda futott ki, hogy aztán végül is ez lett a főcsapás. És még mindig keresnek meg ilyen oldal dolgokkal, de most így itt landoltam, és egyébként ennek én nagyon örülök. Még akkor is, ha nem olyan könnyű itt az utóbbi években sajtózgatni, de erről majd szerintem fogom.
1: És néző voltál előtte? Tehát a rajongója voltál a kávétársulatnak, és beszélgettél velük, és hát akkor mi lenne, ha te?
3: Hát egyébként ez egy nagyon érdekes sztori, hogyha bőlére ereszthetem, mert egyébként ilyen nagy színház rajongó voltam, de a kávétársulatot nem ismertem, úgyhogy mielőtt azt a sajtózást megcsináltam, gyorsan megnéztem egy darabjukat, tetszett, akkor megnyugodtam. És képzeljétek el, ez most nem is tudom, hogy ugrott be, de jókat nevettünk velük, hogy nekünk ilyen muszáj volt találkozni, mert hogy a válóperemen ők mentették meg az életemet. Ezt megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Egy ilyen szörnyű, úgy mentünk el a volt férjemmel a válásra, hogy mi mindenben megállapodtunk, bemegyünk, szörnyű lesz, aláírjuk, de kijövünk. És ez nem így szokott lenni, szerencsére ti ezt nem tudjátok,
1: nem.
3: Szupi pár vagytok, de hogy egy ilyen, beégett a retinámra egy szörnyű bírónő volt, ilyen hatalmas körmökkel, lakcipővel, ilyen szavagat mondott, hogy fantörpikus, tudod, így, amikor te ott ülsz egy mazuba, és most dől el, hogy most akkor. És akkor ő tulajdonképpen elkezdte azt mondani, hogy nem fizethet nekem ennyit a volt férjemmel. És nem értettük. És végülis így az mentette meg a helyzetet, hogy akkor levetkőztetett minket bugyira, hogy kinek, miből, és mennyire. És akkor mondtam, hogy hát én ilyen független társulatoknak dolgozom a 2 éves gyerek mellett. Kinek? És akkor mondtam, hogy nem hiszem, hogy ismeri, de a kávétársulatnak. A nő az így teljesen bezsongott, hogy ő nem csak, hogy ismeri, de imádja. Innentől egy ilyen 10 perc arról, hogy miért lett Errúr álmok, az jön, igen, össze. Ja, nagyon jó. És a másik. És ezen kaptuk magunkat, a volt férjem az így nézett, és mondta, hogy tulajdonképpen ez a pénz még Nem is annyira elég. És elkezdte így felsorolni. És hát döbbenten álltunk, én utána a Krisztályokat hívtam, hogy köszönöm. A kávétársulatnak köszönhetem, hogy van normális.
1: Ennyit a pártatlan bíróságról.
3: Egyébként nagyon ijesztő volt. Mi van, ha nincs a kávétársulat? Úgyhogy még egy ilyen
1: justícia, a bekötött szemű.
3: Teljesen. És akkor kérte az időpontokat, hogy mikor lesz kávétársulatos előadás, úgyhogy sokat köszönhetek a Krisztályéknak, ők azóta szoktak külön is dolgozgatni, és hívni szoktak, és nagy örömmel megyek nekik is. Úgyhogy nekem körülbelül ez volt az utam, egy kis kacskarinó.
4: Nekem pedig az életemnek a két területe ért össze, a tanulmányaim, amelyek egy ilyen filmes filozófia és közgazdaságtan tanulmányok voltak, ezért össze, ennek az elméleti kommunikációs és marketing részért össze a független színházas múltammal. Még a 2010-es évek elején a Radikális Szabadidő Színháznak a tagja voltam, amelynek a vezetője a Fivéren Formanek Csaba volt, és...
1: Képpen akartam kérdezni, van-e közöttök egymáshoz?
4: Van. És ez a társulatnak a tűzrakteres korszaka volt, ami egy ilyen kultikus időszak volt az életünkben. És aztán évekkel később a Betlentéri Színházhoz úgy kerültem, hogy egy adminisztratív munkatársat kerestek, én pedig arra gondoltam, hogy ez egy egyszerű munka lesz, nem kell majd olyan túl sok energiát beletennem. Igen.
2: Túl jól beváltál, és egyre több dolgot pakoltak
4: igen,
2: rád.
4: Igen, és nagyon megszerettem, és már 3 éve foglalkozom a kommunikációval a színházban.
1: Jól emlékszem, hogy csináltál filmet a Csabáékról, tehát ott valamelyik szilveszterkor be is mutattuk. Az a te filmed volt, ugye?
4: Igen, én rövid filmeket is rendeztem, igen. Illetve rendezek, tehát ez egy ilyen folyamatos jelen idő, csak már régen fejeztem.
1: Mi is volt a címe? Biztos valami munkával kapcsolatos.
4: A Manufaktúra Végnapjai.
1: A Manufaktúra Végnapjai.
4: Ez egy 2008-as rövid film.
1: Már 2008-ban is véget ért a Manufaktúra.
4: Igen.
1: Igen, nagyon tetszett nekünk.
2: Ne haladjunk tovább a témákban.
1: Jó.
2: Jó. Elmegyünk kísérleti kísérletfilm irányba. Szóval mind a ketten egy befogadó helynek a sajtósai vagytok, ami egy elég összetett feladat, mert hogy egyfelől a hely arculatát is valahogy meg kell teremteni, másfelől ugye a külön produkcióknak is kell valahogy a promócióját kitalálni, és hogy ezt hogy lehet összehangolni a kettőt, hogy egységes is maradjon, de azért minden produkció is megkapja azt a figyelmet, vagy azt a sajtónyilvánosságot, amit megérdemel, meg amit nektek is megéri, hogy bejöjjenek a nézők.
3: Hát azért ezt az egységességet maga a trafó, mint keret valamennyire garantálja, mert nyilván odaillő produkciókat válogatnak. És szerintem ezt valószínűleg Pisti is hasonlóan csinálja, hogy az én dolgom egy kicsit úgy szétszálazni, mert ugye nagyon szűk a média, ami foglalkozhat velünk, és ezért próbálom a leginkább minél jobban megismerni az újságírókat, hogy pontosan tudjam, hogy na ő akar majd menni erre a performance buszra, na erre a táncra őt muszáj hívni, tehát egészen ilyen kis személyre szabott szerintem ma a sajtózás. Szóval az, ami még régen úgy működött, hogy kiküldöd, és akkor valami becabotod, bedobtad, és valami lesz, szerintem nem lesz semmi ma már ettől. Akkor a zaj, mert te is illetve.
4: Egyetértek, hatalmas a zaj, és hogyha csak kiküldök egy levelet, arra nem jön válasz, és nem jön el kritikus vagy újságíró, tehát de tényleg a személyes kontaktus az egyik legfontosabb, másrészt pedig, hogy a divers műsor kínálatunkban megtalálni az egyes médiumokat, hogy kiket érdekel a tánc, kiket érdekelnek a gyerekelőadások, kiket a hagyományosabb színház.
2: De azért nehéz dolgotok van, főleg a Betlentérnek, hogy nagyon keresi még azt, hogy mi lesz az ő arculata, tehát hogy ez egy Betlen. Tehát a trafónál, mint hogy lehetne érezni, igen, ez egy trafós előadás, akárki is hozta, akárki is csinálta, de hogy a Betlentér, mint hogy keresné még ezt az arculatot, hogy mi lesz az a profil, ami majd kiemeli az ajból. Igen.
4: Igen, vannak az arculatunknak úgymond fix pontjai, amelyek kifejezetten minket jellemeznek, és amiket nagyon szeretünk. Ilyen az egyik a kortárs tánc. Maga a Bethlen is a Közép-Európa Táncszínházból alakult ki, és közösen van két kortárs táncfesztiválunk, amelyek már nemzetközivé váltak, a Sőt Hét és a Monotánc Fesztivál, és tulajdonképpen ez az egyik legjellemzőbb irányunk, és ezt szeretjük legjobban.
1: Aztán 25 évvel ezelőtt láttuk először ott valamit, uh-huh. és ez egy Horváth Csaba volt.
2: Így van, így van.
1: Egy ilyen néptáncos cucc.
4: Igen, és ebből is adódott az, hogy a Horváth Csaba tavalyi év során a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanított osztályát.
2: Jó, így került ide az SZFE, hogy ez a nagyon régi kapcsolat igen. lett felújítva.
4: Igen.
2: Ma is tanultunk valamit.
1: Beletenyereltünk, igen. Igen.
4: Igen.
2: Igen, mert ugye ez volt a másik, ami, hogy most egy új kooperáció, hogy az SZFE-s előadások, ugye nekik nincs most saját játszóhelyük, és hogy szükségük van egy nagy színpadra, és hogy ott remek SZFE-s előadásokat láttunk.
4: Igen, és ez a másik egyik fókuszunk, a tehetséggondozás, tehát hogy a fiatal társulatoknak a segítése.
2: Ugye az Impostor társulat volt a másik, akiket befogadtatok, és ott csinálhatták a mindenféle produkcióikat. Igen. Aha, tehát akkor ez lesz a két vonal, csak hogy erre valahogy erre kell ráerősíteni, hogy ez így látszódjon.
4: És emellett még van egy új cirkuszi vonalunk is, az épület jellegéből adódóan. Csak jelenleg ritkábban vannak ilyen jellegű előadásaink.
2: Mert hogy olyan a színháztermetek, hogy ilyen szép, nagy, hatalmas, erkélyes, belmagasságos?
4: Nagyon nagy a belmagasságunk, és olyan rögzítési pontjaink vannak, aminek lehetővé teszik azt, hogy artisták felléphessenek nálunk.
2: Hú, az érdekel, nem az eddig kiesett.
1: De láttunk már talán Nagy Petráék csináltak ott.
2: Nem, láttunk egy olyan bábos előadást, ahol is volt egy fölfüggesztés, és az ott fontos szerepet játszott.
3: Hát most nálunk nemrég volt a Mács Fesztivál, és nagyon erőteljesen hívtalak titeket, mert nem is együtt a élőadásban Nagyon hasonló egyébként mind a három láb, és nálunk is ez a kísérletező kedv, meg erre bátorítjuk a nézőket, és nyilván ebben van egy csomó kockázat, hogy nem a jól bevált közszínházi társulat, de egy csomó nagyon jó meglepetést is rejt, meg aztán lehet követni ezeket az alkotókat, hogy honnan indultak, és hova jutnak el. Úgyhogy ebben sok párhuzamot látok a
2: Bethlenvel, a tánc is, és milyen a jó sajtóanyag, tehát mit várnátok ti el a különböző társulatoktól, amikor így bejelentkeznek hozzátok, hogy itt fogunk játszani, hogy mit rakjanak össze nektek, amiből jó dolgozni. És hogy van-e különbség a külföldi meg a hazai alkotók között, hogy van-e mit tanulni a külföldtől, és hogy a hazaiak közül kik azok, akik ezt nagyon jól csinálják.
3: Nem tudom nálatok, hogy születik Pisti, de nálunk alapvetően te sajtóanyagot azt sosem fogunk kapni úgy készen senkitől, hanem a program szervező.
2: Hát én igen, tehát hogy a kávétól kapok egyedül olyan sajtóanyagot, hogy olyan patent módon van összerakva, hogy abból egyszerűen öröm dolgozni.
3: Igen, ugye ha kevesebb program van, akkor jobban lehet mindegyik anyagra külön figyelmet fordítani. Nálunk a program szervezők kapnak szövegeket, abból írnak ők egy szöveget a websájtra. Én próbálok, ha van időm, még utána menni, mert egy csomószor abból még nem derül ki. Meg ezek a kísérletező színházak van, hogy gyakorlatilag a premier napjáig azért az még úgy alakul. Nem áll össze, alakul, picit más lesz, csavar lesz benne, úgyhogy ez a nehézsége, nekem van egy trükköm, most elárulom nyugodtan, használ te is, ez egy fizetős módszer, úgyhogy azért ismerem. Nekem ez csomót segített most, hogy készültem ide, gondolkoztam ezen, hogy a revizorral van egy olyan megállapodásunk, hogy pár interjút veszünk náluk az év során. Egyébként mással nincs is, tehát ez a költött pénzünk, a többi az mind rendes sajtó körülbelül, és akkor az tök jó szokott működni, hogy ők premier előtt csinálnak interjúkat, most például a Töröki és Orsiékkal, de a nagy premierjeink előtt én szoktam kérni, hogy akkor, és én tulajdonképpen abból tudom meg igazán, hogy mi lesz, és ez annyival jön ki előbb, hogy azt én még tudom használni, de mindig segít, ha vagy az alkotókkal, vagy a programszervezővel minél többet tudok beszélgetni, vagy ott vagyok a meetingeken, amikor ők leülnek, mert igazán fontos dolgokat ott fogok megtudni, és akkor abból már jobban.
1: Jaj, azt mi is csináljuk, hogyha írunk kritikát, akkor rendszerint fölkutatjuk az összes az alkotókkal készült interjúkat az újságba, és ott elolvassuk, hogy mire gondoltak ők, amikor ezt, tehát mi volt a motiváció.
2: És aztán kiderül, hogy ez bármilyen szintes beszélő viszonyban van-e, ha valamit látunk.
1: A másik, hogy nagyon nehéz, nehéz színlapot írni, tehát nagyon ritkán van az, hogy a színlap az kifejezi maradéktalanul az előadásnak a képét, tartalmát, mondani valóját, az egy ilyen...
3: Azt meg
1: is szoktuk említeni, hogyha kiderül, hogy jé, ez tényleg az, sikerült. Egyszer a Szikszai Rémusznak
2: amelyik
1: nagyon jól, valószínűleg a Rémusz nagyon jól pontosan tudta, hogy mit csinál, és nem csak az, hogy tudta, hanem az is lett, és ez a lényeg, hogy az is lett az előadásból, amit mondott.
2: Na jó, de hát azt is marha nehéz felkutatni, tehát a szereposztás ott van ömlesztve, találjam ki, hogy ki kicsoda, tehát van 60 szerep, ugye szerep...
1: Becenév vagy igazi név.
2: Pontosan ilyen szerepösszevonások, szerephasítások, anyám tyúkja, és most ott van nekem ömlesztve 30 darab név, és találjam ki, hogy ki kicsoda. Tehát, hogy itt azért vannak ilyen apróságok, amik meg mindjárt, ami megnehezítik
3: a írást. Jegyzetelünk.
2: Nálatok?
4: Hát szerintem azt fontos még látni, hogy ezeknek a független társulatoknak, akikkel mi dolgozunk, nincsen PR-osa, vagy sajtósa, vagy bármilyen kommunikációs szakembere, és emiatt legtöbbször csak egy leírás az, amit kapunk. Nálunk én dolgozom ezekkel a szövegekkel, felkerülnek különböző felületekre, és én is egy ilyen háttérmunkát folytatok, hogy jobban megismerjem az adott előadást. Talán az egyik legjobb gyakorlat, amivel találkoztunk külföldi előadásoknál, az egy ukrán partnerünknek a honlapja volt, ahol egybegyűjtve az összes általuk készített előadásról volt leírás, sajtómegjelenések, kritikák, trélerek, fotók egybegyűjtve, tehát egy ilyen aranybánya, ami rendkívül megkönnyítette az én munkámat is. De tényleg sok esetben az van, hogy egy különösen egy kortárstánc előadásnál, hogy a leírás az legfeljebb egy ilyen metafora, de hogy nem fogom kitalálni, hogy miről szól igazából.
2: Na igen, mondjuk itt segítene az, amit szerencsére egyre inkább divatban majd csinálnak valamilyen videós párperces anyagot, vagy egy félperces anyagot is akár, ami segít egy picit orientálódni, hogy mi a fene lesz is, lesz ez, nem?
4: Igen,
2: ezt érzitek, hogy ez terjed, és ezt akár be is küldi?
4: Abszolút, meg ugye, ahogyan változnak a médiafogyasztási szokások, egyre fontosabbá válik a vizualitás, vagy már azzá vált, tehát ami mondjuk az én generációmnak még az, hogy elolvasok egy hosszabb cikket, azt látom a fiatalabb generációkon, hogy egy TikTok videóval lehet őket elérni jobban.
1: Ő azért a két és fél órás podcastok is még ilyenek. Tehát vagy az van, hogy 10 másodperc, igen, vagy ha valamire rápörögnek, akkor akár az élőt 2,5 óráig, vagy 3 óráig is igen, hajlandók végighallgatni.
4: Igazából az a kérdés, hogy hogyan kapjuk el a figyelmet, hogyan tesszük őket kíváncsivá, hogy aztán el tudjanak mélyülni ezekben az anyagokban.
3: Igen, meg hát ugye nálunk, de szerintem nálatok is valószínűleg hasonló, hogy már a saját zajunk is elég nagy. Tehát arra is folyton figyelni kell, hogy muszáj hangsúlyokat kiválasztani, mert persze mindenki azt szeretné, hogy de mindent. Mindent sajtózzunk, küldjünk meghívót, tegyük ki, legyen poszt, minden legyen, és hát ez nem megy.
2: Ja, hát mert akkor ez kontraproduktív, mert akkor a saját... Igen, zajotok nyomja.
4: Igen.
2: Figyeljünk el. Kisimul a helyet, hogy így kiugranak.
4: Igen, figyeljünk el a saját arculatunkra is, meg arra, hogy tulajdonképp én azt látom, hogy kommunikációs munkatársakként mi is egy ilyen kvázi kurátori feladatokat is ellátunk, így utólagosan, hogy hová helyezzük a kommunikációban a hangsúlyokat a különböző előadások között. És tényleg nem mindenkinek tudjuk megadni azt, amit szeretnénk, mert nincs annyi erőforrásunk, se humán erőforrásunk, se anyagiak. Tehát például a Betlen jelenleg nem tud senkivel semmilyen média megállapodást kötni.
1: Azért örültök a mi kritikáinknak, mert akkor azzal lehet villogni, hogy ezt írta a két lámpás, és akkor
4: a két lámpással nagyon jó.
1: Na jó, most nem azt mondom. Azt
3: mi mondják, is szeretjük.
1: Azt mondjátok meg, hogy miért nem egyenletesebben vannak kiírva, jó, hát ez tudom a választ, az előadások. Tehát miért van az, hogy rögtön lejátszatok hármat, mármint hogy az együttesek lejátszanak hármat, és utána soha többé, vagy jövőre októberben van, és akkor én megnézem az előadást, ajánlom másoknak, és ha nem csak az van, hogy jövő hónapban nem tudja megnézni, mert mondjuk hétvégére esik, és a hallgatók hétvégén hazamennek a kollégiumokból, hanem utána sem, meg utána sem tudok felajánlani nekik egy-egy időpontot, hanem kétszer van az évadban, három először, vagy kettő, és utána még egy kész. Ez szerintem nagyon nagy baj.
4: Igen. Különösen nagy baj marketing szempontjából, mert az lenne az igazán hatékony, hogyha felépítjük egy előadásnak a kommunikációját, tehát beleinvestálunk sok energiát, akkor utána már jóval könnyebb lenne a következő előadásokra.
2: Utána már önjáró tulajdonképpen, minden össze van rakva.
4: Igen, például a Hisztéria üzenőfüzetet című előadásunk, szerette a közönség, egymásnak adják át a hírét, folyamatosan jó házakkal megy, de sok más előadás esetében pedig például színészegyeztetés miatt nem működik, vagy az adott társulatnak egyszerűen nincsenek meg azok az anyagi lehetőségei, hogy újra műsorra tűzzék. Vagy olyan is volt, hogy vasárnap délután egy órakor játszottak olyan előadást, ami alapvetően egy hétköznap esti előadás lenne, mert akkorra tudták csak leszervezni.
2: Szóval fel a fejjel, azt valamilyen teljesen érdekes időpontban lehet.
4: Igen, de nem csak a színházi háttér dolgozókat túlterheltek, hanem az előtérben lévők is.
3: Igen. Ez nálunk is hasonló, meg nyilván mindenki próbál minél szélesebb, meg színesebb kínálatot, és én is, mint kommunikációs abszolút ezt állandóan elmondom, hogy minél több utáljátszás nálunk ebbe az évadban egy nagyon szép példa rá. Egyébként a Rühes kutya is az egyik személyes kedvencem, de a Szabó Veronika Kingdomja az, ami így összeállt, és teljesen szép PR, jó megjelenések, interjúk. Pont ez, ahogy már te is említetted, hogy ez az idő, intervallum, ami alatt el tudod mondani a barátodnak, az el is tud rá menni, ő is elmondja, elolvasott már több interjút, meghallgatott beszélgetéseket, szóval hogy
1: tehát nekünk is az a világ érde. Két hónap, mire én elmagyarázom valakinek, hogy jöjjön.
3: Pontosan.
1: És hogyha csak egy hónapig játsszák, akkor utána én már nem, akkor már nem.
3: Igen. És akkor nekem is van még ez, hogy akkor észben tartani, hogy a Kovács Bálint erre el akart menni márciusban, de nem tudott az utolsó pillanatban, de majd ősszel neki szóljak, mert őt majd ez fogja érdekelni.
1: És ez milyen jó, hogy a Kovács Bálint nem csak a bemutatóra megy, hanem
3: igen.
1: hajlandó később előadni.
3: Szóval egyébként ez a sok beletett energia, én teljesen hiszek abba, hogy semmelyik effort nem vész kárba, csak majd máskor jön vissza, vagy egyáltalán én például pont azért, mert ezt a program cunamit, meg ezt a zajt nagyon nehéz legyőzni, abba hiszek, hogy valahogy mindig benne kell lenni a levegőbe, mint trafó, meg nyilván a közönség szeretetét azt így fenntartani, és akkor nézegetik majd maguktól a programunkat, követik az oldalt.
2: Ja, megpróbálod ilyen önjáróvá nevelni őket, hogy ne csak akkor, hogyha az arcukba van tolva, hanem szépen ügyesen.
3: Hát igen, de messze vagyunk még ettől, de ez a cél, hogy
2: nézzék meg az eseményeket.
3: Igen,
2: és
3: vagy
2: akkor
3: a hírlevélre iratkozzanak fel, és igen, szemezgetünk igen. Nekik egy kicsit.
2: Nektek is? Van hírleveletek meg, hogy ilyen próbálkozások?
4: Van hírlevelünk, jelenleg nem rendszeres, de szeretném, hogy az legyen. Nekem az egyik szívfájdalmam, így visszatérve az előző témához, azok a nemzetközi előadásaink, hogy azt látom, hogy szinte csak a fesztiválok adják meg azt a teret, hogy kellő figyelem jusson rájuk, és megjelenjen a kíváncsiság a nézők részéről, és eljöjjenek megnézni. És vannak olyan előadások, amelyek mondjuk nagyon tetszenek nekem, és azt gondolom, hogy az évad legjobb előadásai, de nem tudom utána azt ajánlani másoknak, mert mondjuk Ukrajnában lesz legközelebb látható, vagy...
3: Vagy összesen kétszer ment, és már vasárnapról hétfőre kinek.
4: Igen, igen. Vagy például az egyik kedvencem volt a ősszel a romániai M Studiónak a Dirty Dancing című előadása, és követem őket, és látom, hogy nemzetközi szinten hol játsszák újra és újra nagy sikerrel, és tudom, hogy nálunk nem lesz, hanem reménykedem abban, hogy ha majd legközelebb sikerül őket meghívni, akkor már tudom ajánlani ismét.
2: Okay. Ja, hogy akkor ezeket így ezeket, na őket vissza kell hívni, ugye?
1: Igen. És az illetlenség lenne, hogyha egy nagy rajongótáborral rendelkező együttesnek, vagy osztálynak, ugye SFF-s osztálynak a posztja alá, oda bemásolnátok más előadást is, hogy ne csak azt nézzétek, hanem ezt nagyon szeretitek, jaj, nem tudom, XY jön, mindenképpen megnézzük, hanem valami mást is, mert igazából ez a baj. Úgy látom, hogy vannak, hogy csüngenek egy-egy előadáson, csüngenek a rajongók, és aztán vannak ugyanolyan baromi jó előadások, teljesen jók, és ugyanezek az emberek nem nézik meg.
3: Igen, egyébként kicsit, mint most az Amazon jutott eszembe, hogy tök jó pofa lenne, nyilván a website is egy neuralgikus pont mindenkinél mindig, hogy ha ezt tetszett, vagy erre vettél jegyet, akkor ezt a kettőt ajánljuk, hogy tereljen.
1: Igen, mint az IMDb-ben van az, hogy megnéz az ember egy filmet, akkor utána ott van, hogy még mit nézzél meg. Ez biztos tetszeni fog.
2: Amó is így csinálja, tehát hogyha én megnézek egy könyvet, akkor utána ott vagy ebben a témában még, ezeket lehetne esetben
1: megnézni. Hát ez egy egyszerű AI, egy agentet rá kell engedni, és akkor csak hát ehhez kell egy agent.
4: Igen, jelenleg azt látom, hogy buborékok vannak. És hogy a mi munkáknak a jelentős része az így a buborék pukkasztgatás lenne igazából.
3: Tolni egymáshoz, igen.
4: Tolni egymás felé, mert tehát ahogy mondtátok, tényleg van úgy, hogy egy teltházas előadás, másnap van 10 néző, és nagyon jól tudom, hogy ugyanannak a közönségnek az is nagyon tetszett volna.
1: Ha nem is szintiszta táncos, de mondjuk egy nonverbális előadás, amelyik a kettő között van. Nonverbális, tehát valamilyen narratíva, valami van, és akkor közben persze ezt mindezt mozgással csinálják, valószínűleg ugyanúgy tetszene, aki a három nővért nézte meg.
4: Igen, tehát ezek a fizikai színházi, hagyományosabb dramaturgiával rendelkező fizikai színházi előadásoknak a nézői szerintem imádnák a kortárstáncot.
3: Igen, ez a kortárs tánc felé terelés, meg nem tudom, edukáció, ez rossz szó, ez nálunk is mindig feljön, mint feladat, hogy ez tök jó lenne. Ráadásul mondtad, hogy nálatok is hangsúlyos, nekem én a legnagyobb gondba a tánc előadások sajtózásával vagyok, mert arra gyakorlatilag nincsen. Tehát azért így kapaszkodom, ha valami jó színház, igen, és azokat tudom igazán, és a tánccal elküldöm a pár kritikusnak, aki.
2: Hát és az a tánckritikus, meg még kevesebb hát, van, aki ehhez ért.
3: Tehát ha valami kihalt szakma, akkor az a tánckritikus.
2: Igen. Ez még nehezebb.
4: Volt olyan fesztiválunk, amelyre külföldi kritikusokat sikerült meghívnom, de Magyarországról senki nem jött el.
2: És akkor volt egy remek külföldi sajtotok?
4: Igen. Angol nyelvű kritikák születtek, magyar nem.
1: Mi próbálkoztunk ilyennel meghívásra tánc kritikával, vagy olyan.
2: Hát nagyon nehéz nekünk, de azért próbálkoztunk.
1: Igaziból az volt, hogy 2-3 olyan előadás volt, vagy alkotó volt, akinél úgy éreztük, hogy bátrak lehetünk, mert értjük, hogy mit csinálnak. És, tehát az egyik a Kovács Domokos, a másik pedig Györgyinek az előadás, az melyik volt? Tehát már megszűnt az a társadalom. A Coincidence-nél volt az, hogy értettük, hogy mit akarnak. Lehet, hogy a tánckritikus az azt mondta volna, hogy hát azért értettük, mert ez nem olyan minőségű. De tehát, hogy azt vettem észre, hogy a tánckritika nagyon rövid. Tehát akár, ha megírják is, akkor az csak egy bekezdéske vagy kettő, míg azért színi kritikában nagyon-nagyon hosszak szoktak keletkezni.
4: Szerintem egyébként diverzebb ez, tehát különösen a külföldi kritikáknál láttam ezt, hogy vannak olyan típusúak, amelyek gyakorlatilag egy vélemény, pro és kontra érvelés nélkül, de olyan tánckritikát is olvastam, amely egy ilyen filozófiai esszé volt, rengeteg hivatkozással.
2: Ja, hogy te követed a külföldi tánckritika sajtót, és akkor látod, hogy hol lehetne mondjuk esetleg
4: úgy,
2: tartani.
4: Úgy, hogy próbálkozom.
2: Zenélünk?
1: Igen, most elmegyünk zenélni. Mi pihenünk, ti pedig hallgatjátok azokat a számokat, amiket Reggi és Pisti küldetett nekünk. Úgyhogy egy pillanat.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Pisti, miért azt a zenét választottad, aminek az a címe, hogy Till They Are Sore, amíg el nem savanyodnak? Mármint nem így kell fordítani.
2: Ez egy Tom Waits szám volt, amit Jim Jarmusch Don't Buy Low című filmjéből ismerek. Ez a filmnek a stáblistája alatt megy, ha jól emlékszem, és ez az egyik kedvenc filmem, vagy az egyik kedvenc rendező, és tulajdonképpen miatt.
3: Regi?
1: Te pedig ilyen tuaregeket választottam.
4: Igen, én pedig azért jutott ez eszembe, mert nagyon szeretem ezt a zenét, és ez volt a legutolsó koncert, amit most voltam, mert voltak az akváriumban, és nagyon élveztem egy olyan barátnőmmel, aki már évek óta kisgyerek mellől semmire nem jött el, és nagyon boldogok voltunk, és jó volt hallgatni. És ráadásul, képzeljétek el, mert nem tudom, hogy ti az online játékokban mennyire hisztek, nálunk nem nagyon van ilyen a trafóban, de én erre most bekommenteltem, és én nyertem meg a kérdőjét, úgyhogy van ilyen, nem ismertem senkit, még drága is lett volna, úgyhogy ez most nekem nagyon jött ilyen.
1: Ajánlom figyelmedbe a Tisziláven nevű együttest is, mert az meg a Lehel Vilmosnak a kedvenc együttes, egy nagyon hasonló.
4: De jó, felé.
1: Majd elküldöm neked,
4: küldet,
1: jó?
4: Vagy küldet, az még
1: jó. Amidinine, az a címe, és kihallottam a te általad javasolt dalból is ezt a szót. Tehát ez valamit jelent.
4: Olyan,
1: valami...
4: mint a Luna a spanyol.
1: Lehet, igen. Luna. Márta.
3: Ja, ez még egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon apró dolog, de nekem a nőnökém, hogy nagyon fenntartható intézményekben dolgoztok mind a ketten, de hogy a nyomtatott plakát és a színlap azért nagyon-nagyon rossz, hogy eltűnik a világból, és hogy mit gondoltok erről, mert én azt gondolom, hogy ha valami meg fog maradni, akkor ezek a kis nyomtatványok, mint forrásértékű dolgok, és hogy mit gondoltok, hogy érdemes-e ezt visszahozni, vagy tényleg minden átköltözik teljesen az online térbe?
2: Én is szeretem ezeket a nyomtatott kiadványokat, és a plakátoknak még látom értelmét. Én szoktam kitenni mostanában a backlandnek a vitrínjébe is a plakátjainkat. A nyomtatott apróbb kiadványoknak viszont már kevésbé. Volt olyan fesztiválunk, amelyre nyomtattunk 100 darabos brosúrát.
1: És 99 lett az Renitenda.
2: Tulajdonképp azóta is az íróasztalomon van, abból körülbelül 90. De hogy próbáltam monitorozni a közönséget, hogy hogyan bánnak vele, és azt tapasztaltam, hogy így a 70 plusz közönség volt az, aki kezébe vette és el is tette. A többiek inkább csak megnézték és visszatették.
1: Azért nevetünk, mert a Márta az első, aki neki megy ezeknek a kis tandoknak, és papírokat gyűjt, az összesből
3: begyűjti. Jó, de azt is mondja, hogy mit csinálok
1: és már nevetek is, amikor így bemegyünk, és akkor azonnal eltűnik a Márta, és akkor hol vagy? Ja, persze, hát a papírok, persze.
2: Én is egyébként. Tehát így személyes és a szakmai az.
1: Ugye milyen fontosak ezek?
3: Nyáron a Benedekkel ebből mindenféle installációkat gyártunk a nappali falára, tehát hogy ezek nem vesznek el, hanem ezek díszítő elemként tovább élik a kis életüket. Úgyhogy én nem csak
1: bizonyítván, hogy voltak nekünk szép emlékeink.
4: Egyébként én is nagyon-nagyon szeretem, meg hiszek a printbe, és én is a plakátokat azt abszolút, meg én is elviszek mindent, és pont most kérdeztem rá a héten, hogy tök jó, hogy ezt a leporelló meg átnézzük, meg jó-e így, de hogy én a, de hát nem reprezentatív, amikor én látom, még senki nem vette el rajtam kívül, és én is megkérdeztem, hogy van-e ennek még így értelme, mert megnézik, csak szerintem ez a környezet tudatosság egy csomó emberbe leért, hogy tulajdonképpen ő ezt majd ki fogja dobni, és akkor nem viszi el, de ha valami önmagába is megállja a helyét esztétikailag, akkor szerintem annak van értelme, tehát az, hogy flyer gyártunk.
3: Ja, nem, én azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyon-nagyon jó grafikus.
4: Igen. Egyébként ha a trafó jegypénztárába mentek, akkor az oldalán egy csomó régi kiadvány van, mert tavaly felújították az irodát, és szabadon lehet elvinni, és ez még ugye ennek a hőskora, amikor rengeteg gyönyörű flyer és mindenféle készült, úgyhogy én onnan is vittem egy csomót.
2: Nekünk is rengeteg gyönyörű kiadványunk volt a múltban, de hát itt a fenntarthatóságnak a másik része a gazdasági fenntarthatóság. Tehát a Betlentéri Színház az öt éve úgy működik, hogy nincsen működési támogatásunk, tehát gyakorlatilag azóta túlél.

0: megfeleltünk bizonyos kritériumoknak ehhez, ami azzal járt volna elméletileg, hogy nagyobb működési támogatást kapunk. Ugyanakkor non-profit, közhasznú, magánszínház vagyunk, és a jogszabály nem tartalmaz ilyet a kiemelt kategóriánál, és ezért nem tudunk pályázni sem a kiemelt kategóriában nem kapunk pénzt, és nem tudunk pályázni a minősítéssel nem rendelkező színházaknak.
1: Mert sajnos minősítve.
2: Ez annyira abszurd.
0: Úgymond kiemeltek minket a támogatandó köréből. És 5 éve próbálkozunk ennek a megoldásával, jelenleg még nem sikerült, de nagyon bízunk benne, hogy ez megvalósul, mert mindenféle más úton, módon tudjuk csak megoldani, hogy fennmaradjunk.
2: Reméljük, hogy most ez rendeződik valamilyen szinten, meg úgyis valami teljesen más támogatási struktúra lesz, ha minden igaz, és akkor hát ha ezek az anomáliák eltűnnek, én remélem.
0: Nagyon bízunk benne, illetve már csak abban is, hogy lesz valakivel párbeszédet folytatni ebben a témában, mert eddig nem volt.
1: Tar Zoltán, megvárjátok a parlament előtt a tetszett. Szórólapot átadtunk
3: neki. Egyébként bizakodásra ad okot az, nem erre, mert ez tényleg egy ilyen anomália, hogy képzeljétek el, hogy nálunk megjelent az M5 a trafóba. Lementek, várjatok, mert körülbelül ilyen hangulatban fogadtuk mi is őket. A Schmid Andi kiállításra jöttek, egy 11 fős stábbal, sminkel, mindennel is, és mi, mint az ilyen bántalmazott gyerekek ültünk, és rájöttünk, hogy mennyire abszurd volt, hogy nekünk eszünkbe se jutott, hogy mi az adónkból fizetett állami tévébe valaha szerepelhetünk. Úgyhogy most ezt próbáljuk feldolgozni, ilyen poszttraumás.
1: Abszolút,
3: és akkor
1: abszolút.
3: Én kérdeztem félve a galéria vezetőt, hogy amúgy majd odaadod a kontaktját, akkor lehet, hogy jönnek máskor is. Vagy ez most, hát most ők se találják a helyüket, szerintem ebbe úgy bertek, talán ez olyan semleges abszolút, talaj, de hogy hát ha az.
2: Ez nagyon ijeszt ez a normalizálódás.
3: Nagyon.
0: Igen.
3: Mert nem vagyunk hozzászokva.
1: És az, hogy rádöbben az ember, hogy ő itt, hogy szoktátok mondani, hogy bántalmazó viszonyban vagytok az állammal. Az tanár, egészségügyi dolgozó és kulturális dolgozó ugyanezt érezte az elmúlt 16 évben, és akkor most erre döbben, mert az ember így elfolytja magában, jó, hát ez a világ, most akkor itt, de most megváltozott minden, és akkor egyszer csak kiderül, hogy tényleg bántalmazottak voltunk.
3: Igen.
0: Igen, hát 15 évvel ezelőtt záratta be az akkori 6. kerületi önkormányzat a Tűzraktér nevű kulturális helyszínt, ami nemzetközi díjakkal elhalmozott inkubátorházként működött, és nekem így igazából ezzel az elmúlt, most befejeződött rendszerrel ez egy ilyen alapélményem volt, hogy az ajtó másik oldalán a rendőrség felszólít minket, hogy a Magyar Köztársaság nevében nyissuk ki az ajtót, és hagyjuk el a helyszínt.
2: Ja. És akkor most ezek feljöttek, gondolom, ezek hát az emlékek.
0: Feljöttek, igen.
2: Mert nekem is nagyon sok ilyesmi jött fel, amiről azt gondoltam, hogy már egyáltalán nem érdekel, meg túl vagyok rajta, és aztán kiderült, hogy nem. Gondolom, ez bennetek is
1: így van. Eszembe jutott erről a Egyszerelem 3 éjszakája, ahol ugye abból csináltak viccet a fiatalok, hogy mondd azt, hogy a magyar királyság nevében, mert ott van egy bíró.
2: Királyi bíróság.
1: A királyi bíróság, teljesen mindegy, de hogy a magyar királyság nevében igaziból, hogy ez mekkora felszabadulás volt, azt viccesen kimondani, vagy hogy mondjad, hogy a magyar... De hát ez szörnyű, hát titeket a magyar köztársaság az a te országod nevében raktak ki.
0: Alapvetően igen, de természetesen, mint a legtöbb helyzetben, ezt is tudtam humorra nézni, olyan szempontból, hogy akkor már nem így hívták az országot, hanem már a köztársaságot levették ekkor.
1: Igen.
2: Na, vissza a témáinkhoz. Szóval, hogy igen, hogy honnan tudjátok, hogy kik a nézőitek, tudtok-e valamiféle nézőkutatást csinálni, vagy valami monitorozást. Most volt egyébként egy sok sebből vérző nézőkutatás, amiről olvastam, amiben az viszont nagyon érdekes volt, hogy az derült ki, hogy a színházak azok nem egymással versenyeznek, hanem a Netflix-el gyakorlatilag. Tehát, hogy ti nem vetélytársai vagytok egymásnak, hanem harcostársai, mert aki az egyik színházban bemegy, az jó esélyben megy a másik színházba is, aki viszont egy

0: de se, avval nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy itt is lehetnek mindenféle kooperációk, mert nem egymással versenyeztek. És hogy tudjátok-e, hogy kik a nézőitek, kiket érdemes megszólítani, hogy van erre valami stratégia, hogy megismerjétek őket?
1: Egy ilyen hagyományos marketinges monitorozásra nincs lehetőségünk, egyszerűen anyagi okokból, és én amit szeretek csinálni, az egy ilyen kvantitatívabb dolog, hogy ügyelem az előadásainkat, mint nézőtéri ügyelő, és találkozom a közönséggel, és ott figyelem a reakciókat, meg nézem, hogy kik ők, és beszélgetek velük.
0: És akkor megkérdezed, hogy honnan hallottál az előadásról például?
1: Igen, például. Igen.
0: Ti szoktatok ilyen, néha ilyen kérdőíves?
2: Amióta én itt dolgozom, még nem volt ilyen. Inkább ezzel a Pisti-féle módszerrel élünk, hiszen mi is ügyelünk minden előadáson ilyen rotációba. Meg hát ez engem érdekel talán, mármint, hogy mint kommunikációs a legjobban. Én mindig állok a jegypénztárban, és végigvárom a sort, és ki vette át, mit vett, hogy vett. Egyszer mondta valaki, hogy a hírlevélből értesült, mert majdnem elhagyomottam, előtte küldtünk ki, hogy akkor megérte. És, de hát persze, tök jó lenne ilyet. Én szerintem nálunk olyan közönség van, akik egy viszonylag szűk kör, és akkor időnként egy-egy kilógó előadásra jönnek ismeretlen arcok, de azért gyakorlatilag majdhogy nem mindenkit lát.
0: Egy már névről ismersz gyakorlatilag mindenkit.
2: Akár az is, tehát annál talán picit nagyobb, és akkor mondjuk egy új cirkuszi előadás, vagy egy picit eltérőnél, akkor jönnek olyanok, akiket nem. De hát persze az a cél, hogy
0: aztán aki az egyiket nézi,
2: akkor aztán merjen megnézni egy másik fajta előadást is, tehát hogy igen, nyitottak legyenek a...
1: Nálunk pedig inkább közönségek vannak, azt kell mondanom. Van egy közönsége a színművészet is hallgatók előadásainak, van egy másik közönség a kortárstáncnak, és a további hozzánk érkező befogadott produkcióknak is megvannak a maguk közönségei. És
3: nyári mozira is mindig ugyanazok mennek.
1: Igen. És
3: plusz mi.
1: Igen, pontosan. És hát amit korábban említettem, hogy ilyen buborékpukkasztás, hogy ajánlani az egyes közönségcsoportoknak a többi előadást.
2: Igen. Nálunk még egy ilyen helyspecifikus dolog van, amiben mindig gondolkozunk, vagy küzdünk. Ezt nektek pont mondtam is szerintem, mert ott találkoztunk a trafikba, hogy van egy kávéház, amit nem kiadtunk üzemeltetésre, és egyébként tök jól működik, de egy főleg fiatal külföldi orvostanhallgató meg környékbeli közönsége van. Tök jó arcok, de nem megy át nekik, hogy
0: ez egy színházban vagytok.
2: Ez művészeti központ. De
0: figyelj,
2: is,
0: a szkéné nem megy át az egyetemistáknak.
2: Igen.
1: Velünk szemben is van egy egyetem, egy amerikai egyetem, és mellettünk van az állatorvosi kar, és túl messze van az utca túloldala igazából.
2: Igen, ez érdekes jelenség, akkor ezt mindenki tapasztalja, hogy valahogy annyira ő erre jött, és eltéríthetetlen, úgyhogy
0: azt hát pedig még próbálkoztok is mindenféle installációkkal a kerítésen, hogy így feltűnjön, hogy hoppá, ez itt egy színház.
1: Igen, és hát igazából a filozófiánk az lenne, hogy ne közönséget építsünk, hanem közösséget. És hogy ha már ott maradnak beszélgetni, stb. Tehát, hogy jobban bevonódni, akkor hát, ha el fognak majd jönni a többi előadásra.
0: És akkor ezt így gondolom, azért elő lehet segíteni, akár ilyen közönségtalálkozók szervezésével, vagy feldolgozó beszélgetésekkel, vagy akár valamiféle klub alap, nem tudom. Tehát, hogy nekem ilyen ötleteim vannak, hogy lesz ebből a közönségből közösség, hogyha még megkínálod az előadáson kívül más programokkal.
2: Ez a meglévő közönségünkkel nálunk is van, hogy ez egy erős közösség, és ismerik ők is egymást, hívják egymást, csak ez a megközelíthetetlen, közben a házunkban lévő közönség, ez erre most júniusban több időnk lesz ötletelni, meg valahogy elérni őket. De
0: hát én gondolom, hogy a stratégia alkotás az nyára csúszik.
2: Igen,
0: át,
2: hát
0: mert
2: is ilyen óriási képernyőkön megy ott a zöld falba az összes előadás, és nézem, hogy bárki felnéz, de azért is néz. Nem gondolja, hogy ezek itt mennek egyébként. Úgyhogy
3: hát én elég introvertált vagyok ahhoz, hogy végignézzem ezeket. Tehát én mindent végignézem, többször is. Ciklikusan változik. És örülök, hogy jó, látod, ezt láttuk, ez tök jó.
1: Egyébként egyetértek a Mártinak a gondolatával, hogy tényleg mi ebben így úgymond harcostársak vagyunk, hogy színházba jöjjenek az emberek, és de én már annak is örülök, hogyha kultúrát fogyasztanak, legyen az bármi más. De sok esetben például a legnagyobb ellenségünk az, hogy jó idő van kint, és inkább kimennek a szabadba. És miért ne tennék?
0: Jó, hát persze, az is
3: nagyon fontos. Van ilyen, mint a kertbagoly, amit a Regős Simonék csináltak a PIM udvarán, vagy a Károlyi kertben, és akkor zenéltek, és közben szabadban voltak.
0: Igen, tehát lehet ezt kombinálni a kettőt egymással.
3: Ti nem vagytok olyan épületben, ami... De biztos, de vannak szabadtéri programaitok. Most egyébként van ez a nerelengedő, azt hiszem, ugye?
2: Ja, igen, az zseniális. Nagyon sokan szerették, és lesz is most abból még egy. De egyébként nálunk május végén pont ezért vége is van a programoknak, mert mi ott annyira bent vagyunk a betonba, és meleg, és azt figyelték meg korábban, hogy vagy
3: hát azért érdemes... egy-két Kárpáti Pétert még játszatok le.
2: Jó, jó.
3: Arra még nem állt, arra még tudnék küldeni embereket.
0: Mennyire sikerül nektek eljutni máshová? Nyilván nagyon kevéssé, mert nagyon sokat vagytok ott a színházban. Tudjátok-e követni például azokat az alkotókat, akik nálatok fellépnek, vagy ez teljesen esélytelen? Hogy eljutsz-e például te az eszefére, hogy megnézd a következő Horváth Mózes rendezést, te tudsz-e kortárs táncot nézni a Betlemben?
2: Hát keveset jutunk el, ezt pont ilyen folyosón mondtam, de én azért nagyon figyelek rá, hogyha tudok, meg engem a filmek is nagyon érdekelnek, szóval egy folyamatos FOMO-ban élek, ahol ilyen print screeneket csinálok a telefonomra, hogy mire szeretnék elmenni, és akkor letörlöm, amikor már elmúlt, de majd most júniusban nagyon várom, hogy eljussak olyan helyekre, például a Betlentéri Színházba, hogy ahova amúgy nem. Ide-oda a megszokott kis színházaimba jobban eljutok, vagy az olyan társulatok, akiket szeretek, és akkor követem, de nem eleget, sokkal többet szeretnék. De ez nekem ilyen single mom helyzet is, tehát lehet, hogy Pisti többször eljön. Meg nem tudom, hogy a single mom.
1: Nem vagyok single mom, de egyébként én is hasonló stratégiát követek, tehát folyamatosan monitorozom és gyűjtöm, hogy mire szeretnék eljutni, legyen az színház, film, vagy rengeteg könyvet vásárolok, amelyek pedig porosodnak utána, de kevés az viszonylag, amire el tudok jutni. Még azokból az előadásokból is, akik nálunk játszanak alkotók. Próbálom figyelni őket, de hát nehéz.
0: Na, azért én mondok még egy pár dolgot, az évad végén is fájjon a szívetek. Ma egyébként, hogyha valaki még nagyon ráér, 19 óra 30-kor a Bartók Béla útra érdemes menni a másik műhelybe, mert lesz a Rossz Arc című előadás, amit Tallér Edina írt, és Gerner Csaba játszik, és mi a Roma Hősök Fesztiválon láttuk, és egészen remek, monodráma. Aztán ugye akkor ugorjunk július elejére, a másodika és negyedike között lesz a Szirtes András kísérleti filmfesztiválin már másodjára megrendezve, aminek a Pisti az egyik válogatója, és még 28-a évfélig lehet nevezni, ha valakinek van a fiókjában egy jó kis kísérleti filmecske. Május 28-án még egy Kárpáti Péter bemutató a Szkénében, a Nagy Kapituláció. Aztán május 29-én Kis Dorina és Egér Király című rendezése, ugye a Diótörőből, amiről sokat mesélt nekünk, amikor itt volt velünk. Június 5-én a Stúdió K és a Budapesti Skizó a legkisebb jégkorszakot mutatja be, erre nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Betlentéren is lesz még harmadik Rihárd Horváth Mózes rendezése május 29-én, illetve lesz 27-én egy kaposvári vendégjáték, amit Csáki Benedek rendezett, úgyhogy a Betlentérre még lehet menni jó sokáig. És azt hiszem ennyi. Nektek van még valami ötletetek, hogy mit lehetne megnézni?
2: Hát én hazabeszélek, de nálunk lesz 28-29-én a Szeri Viktor új bemutatóra a reggel, és ezt nagyon ajánlom. Én ott fogok ügyelni mindkét nap. Várlak titeket szeretettel.
1: Nálunk pedig még lesz egy nemzetközi fesztiválunk is június 11-én és 12-én, amely az épületünk felújításával kapcsolatos, és a Proprogresszió nével és az Erzsébetvárosi Önkormányzattal közösen rendezzük meg. Ez egy kétnapos esemény, rengeteg programmal. Ezt tudom ajánlani, valamint
0: jó... Ez egész napos, ez nem csak este.
1: Ez két egész napos gazdag program, valamint június 22-én ismét lesz a hisztéria üzenőfizet.
0: Mikor?
3: Én mondom, bizony, hogy nem fog véget érni egy hónap.
0: Nem, igazából. Jó, de azt, aki nem látta, az mindenképpen azt nézze mindenki meg, mert az valami egészen remek előadás, és tényleg egyeztethetetlenek a színészek, mert ugye ők már végeztek, és mindenki ezer felé dolgozik, úgyhogy hogy érdemes lecsapni, hogyha véletlenül adják.
3: Nagyon szépen köszönjük Bruckner Reginának és Formanek Istvánnak a vendégeskedést, és két hét múlva a Németh Fruzsina Lilla fog minket váltani, nem tudjuk, hogy miből, de nekünk meg fogja írni, hogy mi lesz. Addig titokba tartjuk, négy hét múlva pedig...
0: Hát ha minden jól megy, akkor Hevesi Fannival fogunk beszélgetni, hogyha sikerül egyeztetni.
3: És mivel nyár van, ezért a Miami Vice-nak az egyik zonadalát fogjuk lesz. Köszönöm szépen, sziasztok!

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
2: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthameret. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Habci. Utána meg még tisztesebb távolban a hosszú láncsások. Így kísérték a birodalom szélig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
3: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
4: Jaj, én meg borsot szagoltam.
3: Ajjajjaj, belenéztem a napba. Ógakadj a füstön!
4: Ne szagolj borsot!
3: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a láncsások, és már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép kerti napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy... És akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermed csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.

0: dobigatni, rohangálni, kapodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Not I wonder what's gonna happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Habci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, azt kell neki. Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvívők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
5: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotára. Tüsszök a király.
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött is tovatta.
5: Na, megdühödött erre, Habci király?
6: Fürdettetek, izzasztottatok, gyökönyöztetek. De meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap, ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjegyen elsomfordáltak.
4: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond.
0: Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
6: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba.
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram. Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
6: De még mennyire? Bár férzsákköles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a férzsákköles felét is.
6: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szemköles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, más se kellene, kialudtna olyat, hogy egy király zsákhalat görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen az az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest.
7: Most egyedül cipeled az egészet, de ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
6: Vagy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtak a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártére. Reszketve sereg lett a nép, jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódásra. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Habci király, és... Rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett 100-szor, rájuk tüsszentett 1000-szor. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát.
0: Megijedtem. Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat.
1: De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
6: Már is jobban vagyok. Felene áthámat átvetted tőlem.
1: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
4: Királyi nádhámba.
6: Azám! Ezennel kinevezlek udvari föltüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
4: Rossi! Kiállj, Náthánton!
8: Király, bizony!
6: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: Alig hallatszott a tüsszögése a nagyzajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette, jobban ment a munka is. A királyi udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás, nyoma sem maradt a nyálfelütésnek. Belépett Hafci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot.
5: Egészségedre!
6: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Hafci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon a közös tüsszentés után felcsattant a fülporoszló hangja.
4: Felséges királyom, az udvari bolond nem tüsszentett.
6: Micsoda? Nem tüsszentettél?
9: Mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
6: Neked csak úgy, uk-muk-fuk, elmúlt a királyi náthát.
9: A felesett tréfa? Hát egészen nem múlt el. Csak hanyhult.
0: És hogy bizonyítson? Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábújhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
4: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges falunktól. Kitoloncolunk.
9: Még hogy én nem fognék. Náthás.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
8: Na még mennyire ugye az vagyok? Hapci, hapci, hapci.
0: A poroszlók kényes arccal bólogattak.
4: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szélkerekedik tőle, ha meg egymagában gúnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Vinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó vödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
2: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányásztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
2: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havasra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben lesz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
3: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell.

0: Bill.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
0: Hurrá!
2: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, köles, röpdösve csorgatta a habos, kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűjükkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
0: Csuda szép lesz.
3: Hogy fog ő ülni?
4: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
2: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először a haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: Biszkos, gazember, csirkefogó kölykei, ezért megfizettek. Csupa karcolás a vadonatúj karosszéria. Ez egy vagyomba fog kerülni nekem. Megörülök!
3: Úgy látszik, nem tetszik neki.
0: Pedig csuda szép lett.
4: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
1: Se baj, srácok, holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Kiskondás. Hol volt, hol nem volt, volt az operenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt, ahol jó volt, ott rossz volt, ahol rossz volt, ott jó volt, mégis megsült benne 77 tepsi pogácsa. Arra ment három mesztelen cigánygyerek, mind az inge belsejébe hányta a pogácsát. Hát, ennél már nagyobbat nem hazudhattam volna, csak azt, amelyiket most akarok elmondani. Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia. Malasztot őrzött volna, ha őrizte volna, de csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem várt be kondásnak. Hiába próbált vele az anyja akármit. Mindegy volt annak. Azzal a gyerekkel ugyan nem tudott volna semmire menni, ha angyallá kukorékolta volna se. Valami haszna vehetetlen kölyök volt. Hát ez a Ted le Neronst kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a leányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő leánya nem találja meg.
1: No, kis kondás,
0: mondta magában.
1: Most vág ki a balingujat, sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel.
0: Fel is szedelőzködött, süttetett mindjárt egy tarisznya hamupogácsát. Nyakába kanyarintotta a cifra szűrét, azzal elindult. Ment, ment, mendegélt. Árkon, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de ő még nem talált a király kastélyára. Megy egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de nem lát még semmit. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint egy felvert galuska.
1: Mi csináljak már, hát gonoszul vesze.
0: Ezt tudva, ő el is indult volna. Ahogy megy, hát talál egy kutat. A vájúján ült két fehér galamb. Oda megy.
1: No, két fehér galamb. Én most már titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen.
0: Azt mondja a két fehér galamb.
2: Ne egyél meg, kis kondás!

0: szívünk egy vödör vizet, szomjasak vagyunk nagyon, jó tett helyébe jót várj.
1: Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vödörrel, aztán maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Azzal ment tovább. Hát már nem volna szomjas, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Valahol a nagy pusztaságban való kóborlásában talált egy sántarókát.
2: No, sántaróka! Akármi legyek, ha téged meg nem eszlek.
3: Jaj, ne egyél meg, a fiacskámnak viszek egy kis ennivalót. Jó tét helyébe jót várj, kis kondás, majd segíthetek én még rajtad.
1: A kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizet még az ő jóságáért. Csetlik, botlik a kiskondás, szántáson, vetésen, tarlon, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már a legutolsó morzsát is a tarisznyájából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában már messziről látott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap nagy mohon, kiveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki.
4: Ne egyél meg, kis kondás! Megszolgálhatom én még a te jóságodat.
1: Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon. A pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. Hunszúd dolog az az éhség, elmegy az ember mellett. A kiskondás is bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha égföld összeszakad is, ő már nem fordul vissza. Ment tovább. Hát, megint talál egy kutat vájúval, a vájunk két fehér galambot.
2: No, már nem tesztek engem bolondá. Nem nézek már sem Isten, sem embert, én megeszlek titeket.
1: Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják az ő jóságát.
2: Ugyanám, ti mindig ki akartok rajtam fogni, én meg, mint a bolond, hallgatok rátok. De azt nem keresitek, hogy én már majd felfordulok éhen.
1: Meg akarja fogni a galambokat, de azok csak rimánkodnak, esedeznek neki. Utoljára aztán nem bántotta, hozott nekik egy vödör vizet. Nyelt ő is egy nagyot a vödörből, azzal tovább ment. Már azt hitte, hogy nem ér oda, ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga se tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába most már, káresz, kúresz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt, a király el is fogadja.
5: Hát, hol jársz te erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
1: Elsorolja a kiskondás, mi végről jár ő erre, meg hogy bizony igyekezett is ide, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is. Hát, ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
5: Jól van, fiam, jól van. Te látod-e? Itt van 99 emberfej a karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.
1: A kiskondásba nem szakadt bele a madzag, csak azt mondta, hogy...
2: Ma csak lesz valahogy.
1: Akkor bementek. A kiskondás előadta a panaszát, hogy bizony ő már nagyon éhes, vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha felkelt, nem igen tud előle elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják...
6: Gyere, levítünk!
1: A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta magát, azok meg... Uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, egyenesen a nap háta mögé. Felkészült a király kisasszony, is lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, akkor egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, ott vagy a nap háta mögött.
1: Ő ette a méreg a kiskondás, meg félt is, de mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirradt a másnap, felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sántaróka már ott ágaskodott, várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ablakot, megy ő a rókával. A róka elvitte őt a föld peremére. Kimegy a király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, a föld peremén vagy.
1: Ej, mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba, az levitte a tó egyik szögletébe.
2: No már ide nem ér el a szeme világa, itt találjon meg.
1: De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, egyet pördült a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről.
2: Hát végem van, az van. Már enyém a századik karó. Már háromszor megtalált, negyedszer sem tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
1: Lefeküdt, hogy majd alszik, kipiheni magát, de nem bírtam sem aludni, sem pihenni. Csak hánykolódott, vickelődött, vackolódott. Másnap viradóra ott lát az ablakában két fehér galambot. Ahogy őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott maradt. Beeresztje a galambot, az azt mondja neki.
6: Gyere sebesen, te változzál egy szép rózsává, én is azzá változom.
1: Úgy is lett. Már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifestett, itt is, ott is a kertben, szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Akkor egyet perdült a sarkán, de nem látta a kiskondást. Perdült még egyet, akkor sem látja.
6: No, apám, nem látom már a kiskondást. Elbújt, hogy nem találok rá.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
1: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat. Úgy sem találta volna meg a kiskondást. Akkor a leány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt. A másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nagyot nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához öleli a lányt.
2: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól.
1: Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból finom ember lett, a lányból meg szép asszony. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

Simo.

Jesus.

A Tilos Rádió Novév műsorának hírei következnek. Gondolom a Novév hallgatóinak Jim Ururkot és Jos Moldarst nem kell külön bemutatni. Az 1960-ban Hollandiában született Smulders egész munkássága az elektronikus zenéről szól. Korábban a Vital magazin társszerkesztője és a THU 20 együttes alapító tagja volt. Ezen kívül az Earlaps online magazin és MP3-as kiadó alapítója, az Earlaps Studios tulajdonosa. Az 1969-ben Chicagóban született Jim Urul, Tokióban élő amerikai előadó művész, zeneszerző és lemezproducer. 1999-ig alapvetően nem, vagy nagyon keveset foglalkozott elektronikus zenével. Azóta viszont ez a hozzáállása megváltozott. Tokióban létrehozta saját Steam Room nevű stúdióját, ahol digitális formában teszi közé ott készült felvételeit, illetve korábbi lemezeinek remasterizált változatát. Számos lemez remasterelését is elvégzi, többek között Roland Kanya hatalmas zenei hagyatékának masterelését is ő készíti. A Sierstefan RV művésznéven Orfax vezetésével működő amsterdami székhelyi Moving Furniture Records kiadónál Jos Moldersnek több albuma is megjelent, és számos itt megjelent albumot ő masterelt. Jim Uruknak eddig egy albuma jelent itt meg, amit Jos Moldersszel közösen készítettek, és Additive Inverse Scene-mel 200 példányban 2021-ben jelent meg. Azóta újabb 200 példányban kiadták. Ez a lemez Jos Molders és Jim Urk lenyűgöző terepi felvételeiből és elektronikus elemekből álló közös munkája. Mi lenne, ha a hangok önmagukba visszafordulnának? Ráadásul megszületésük után szinte rögtön, csak azért, hogy egy albumnyi idő elteltével újra kiszabaduljanak a normális világba, a lineáris jelek és a rezgő forrásból a dobhártyán át a hallásig és a figyelemig terjedő hullámformák világába. Mintha egyfajta tükrön keresztül néznénk, mintha egy visszhangmentes kamrából a hátsó ajtón keresztül távoznánk. Az abszolút csendből a teljes hallásba. Minden hang újra árad, özönlik. Egy kísérteties hangvilág perspektívaváltással, az ismerős dolgok feje tetejére állítva és kifordítva. Lehet, hogy ez a visszafordított hangtér egy akusztikus kibocsátási inverze eleve mindig is ott van. A szószoros értelmében a hangszóró hátulja. A teljesen ellentétes, vagy lényegében más, de azonos értékelés tulajdonságokkal rendelkező inverz. A hallott hangok elengedhetetlen, eddig nem hallott oldala. Jos Moldars és Jim Urk együttműködése egyedülálló lehetőséget kínál a hallás és annak inverziének bonyolult, topológiai komplexitásának vizsgálatára, a hanglényegének feltárására. Jim Urk és Jos Moldars a lemez megjelenése után 3 éven át a saját stúdiójában napi munkamenetben egy újabb közös anyagon dolgozott. Az eredmény néha olyan, mint egy melegebb hangfelhő, amely hirtelen ritmikus, szabálytalan mintázattá bomlik szét, majd introvertált állapotokba kerül. A zene állandó változásban van. A projekt megegyezik a korábbi munkafolyamattal, de ezúttal Urk vette át az irányítást, és a Kima System rendszeréből kinyert hangokkal indította el a munkát. Smulders és Urk egyaránt nagyon érdeklődtek a hangok spektrális jellege iránt. Urk a Kima algoritmusait alkalmazta, míg Smulders megmunkálta az alapfelvételeit. Így épültek fel a textúrák, amelyek lassan átmennek a lágyból a nyers hangzásba, a kemény hangoktól a mély tónusokig. A Novév híreit hallottátok.

www.thebrainfarm.org. Száz évvel ezelőtt, 1926. május 26-án született Miles Davis amerikai trombitás, zenekarvezető és zeneszerző. A jazz és a 20. századi zene történetének egyik legnagyobb hatású és legelismertebb alakja. Davis közel 5 évtizedes pályafutása során számos jelentős jazz stílus előfutára volt. Hozzám a fúziós zenei stílusa a legközelebb. Talán 1973 tavaszán lehetett, mikor kölcsön kaptam Davis Witch's View dupla lemezét és Frank Zappa Grand Wazoo című lemezét. Mindkettő meghatározó élmény volt életemben. Sokan Davis In a Silent Way lemezét tartják a fúziós zene létrejöttének. Természetesen ezzel lehet vitatkozni. Általában egy zenei stílus nem egyik napról a másikra jön létre, hanem fokozatosan alakul ki. 1962-ben Davis akkori együtteséből kiléptek a zenészek, így új együttest kellett létrehoznia. Az új zenekar tagjai George Coleman tenor szaxofonos, Sean Carter nagybőgős, Victor Feldman zongorista és Frank Butler dobos volt. 1963. májusára Feldman és Butler helyére a 23 éves Herbie Hancock és a 17 éves Tony Williams került. 1964-ben Wayne Shorter lett a szaxofonos. Az új quintet 1968-ig működött, és Shorter lett a csoport főzeneszerzője. A csoport zenei felfogása eltért a korábbiaktól, és idő nélküli változások néven vált ismerté, ami azt jelentette, hogy felhagytak az akkor szekvenciákkal, és egy nyitottabb zenei felfogást alkalmaztak, amelyben a ritmus szekció a szólisták dallamaira reagált. 1967-ben a koncertjeiket folyamatos szettekben kezdték játszani, minden dallam átvezetett a következőbe, és csak a dallam jelezte a változást. Davis zenekarai így játszottak 1975-ig.

0: az 1968-as Mice in the Sky és a Feel the Kilimanjaro lemezek néhány felvételein már megjelennek az elektronikus hangszerek, mint az elektromos zongora, a basszusgitár, az elektromos gitár. Előbbin George Benson játszik elektromos gitáron, még utóbbin két különböző összetételű együttes játszik. Egyikben Herbie Hancock zongorán és Ron Carter nagybőgőn, míg a másikban Dave Holland nagybőgőn és Chick Corea elektromos zongorán játszik. És ezután következett a mérföldkőnek tartott In a Silent Way, amelynek felvételeit 1969. februárjában rögzítették, és 1970. március 11-én a 12. Grammy-díj átadón több kategóriában is jelölték. A lemezen a korábbi quintet három új taggal, John McLaughlin elektromos gitár, Chick Corea elektromos zongora, Joe Zawinul orgona bővült. A címadó darabot Joe Zawinul komponálta. A darabot az eredeti formájában próbálták, de Davis azt akarta, hogy rokkosabb legyen a hangzás, és ezért eltávolította a különféle akkordváltásokat. Zawinul nem volt elégedett a változtatással, de Davis szerint az album kevésbé lett volna sikeres, ha megtartják az eredeti hangszerelést. McLaughlinnak nehézséget okozott a Davis által kívánt játékmód, de miután Davis azt javasolta neki, hogy úgy játszol, mint egy kezdő, megtalálta a megoldást. A Beaches View felvételeit 1969. augusztusa és 1970. januárja között eltérő zenészekkel rögzítették. Ron Carter, Herbie Hancock és Tony Williams már nem játszanak a lemezen. Miles Davis és Wayne Shorter maradtak korábbi quintetből, Tony Williams helyét Jack DeJohnette, Herbie Hancockét Chick Corea, Ron Carterét David Holland vette át. Utóbbi kettő elektromos hangszereken is játszanak. Ezen a lemezen is játszik John McLaughlin és Joe Zawinul. További zenészek Larry Young elektromos zongora, Harry Brooks elektromos basszusgitár, Lenny White, Billy Covem dobok, Don Alias ütőhangszerek dobok, Juma Santos és Ailton Moreira ütőhangszerek. Számos bootleg kiadványt lehet szerezni Davis ezen korszakából is. Ma ezekből játszok, próbálok olyan számokat leadni, amelyek ebben a formában talán kevésbé ismertek. A Davis Shorter Corea Holland DeJohnette Quintet 1969-es fellépésein már játszotta a Beaches View egyes kompozícióit. Először a Miles Davis Quintet 1969. november 7-én rögzített Live in Berlin 1969 című albumáról játszó felvételeket.
1: Directions in dedication to Duke.

Ezután pedig néhány évvel későbbről egy 1973-ban adott koncertről hallhattok egy hosszabb felvételt. Ezen már teljesen más zenészek játszanak, és a hangzás még rokkosabb.

A mai Nové műsorban Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából játszottam Davis felvételeket. Ezután pedig szokás szerint jöjjön a Sampletant műsor. Hajrá! Sziasztok!

Bóbita, bóbita, felsír, vérben a fényben a zajban, lüktet a ritmus a testben, zúg a világ vele halkan. Bóbita, bóbita, játszik, mászik a fára a téren, gyermeki életigenlés, életet álmodik ébren. Bóbita, bóbita, olvas, nyílik a

Bubita, Bubita megjön, tárni kitágra a blendét. Bubita élhal a dalban, s egyszer csak eljön a nem lét. Soha nem indulok üresen. Nálam van az üzenet, a füzetem, a fülesem. Van nálam absztrakt szar, meg szó szerint értendő, és van nálam egy tréfa.

komisztok, rólunk kicsi krampuszok, 0-2 magosabbán tol a kampuszon. Egy klik-klik, nem fog a kritika, a mi rapünk bőviszi, a

Végeztünk. Na. Jó estét kívánok, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Egy pár szót szólnék a magam nevében. Én elég elfogadó ember vagyok, de az udvariatlanság az pont kiakaszt, szóval kérlek, alásana nincs ellened.

0: asztal, a családi ebédnél teleszájjal köpködök, ötkölök is láthatta, hogy megtúrom a köldököt, azt a fasz beletolom, ez a gyerek töplököt.
1: Nyújtózkodja még a vagyontárgyért, wow. Mennyit pecáltatok a lakosztályért, ez meg a kaviár mellé még szalonnát kér, mélyek a gondolataitok, mint egy lapos tányér.

0: Check, check. Sample Temple, Tilos Rádió, Budapest FM 90.3. A házba benn velünk 6-3-6-3. Ezek nem számok, ezek betűk, és itt vannak még a pajtások is, és bele is vágunk. És mielőtt még átadnám a szót, és mindenkit ilyen halálnagy üdvözlettel, szeretettel itt megölelgetnék a kérdéseimmel, csak gondoltam egy ilyen gyors áttekintőt Gege személyéről, így összegyezeteltem pár gondolatokat, kíváncsi voltam az interwebeken a, hát hogy is mondjam, a kiadási rátákra, és hát az,
1: aki... Betán fogok érzékenyülni, mi is fiatal.
0: Én nagyon elérzékenyültem, mert láttam, hogy rengeteg meló van, nem tudtam szám szerint, hogy hány albumot, EP-t és singlet adták ki, majd elkezdtem utána nyomozgatni. Ezt most egy ilyen intro immediate reszként gondoltam, így megosztom veletek. Hát 7 albumot találtam, ez valószínűleg így valid, a Borító 2015-ből, a Dokumentum 2018-ból, a Csapda szintén 2018-ból, és az Út 2020 évéből. És 2021-től 6363 néven, vagy jellel, vagy szóképpel, Lusta Gerivel kiegészülve indult el egy újabb zenei vonal, és ott volt a matematika, az M3, T4, M4, T1, K4 című lemez, egy évre rá 2022-ben, illetve most az apróságok, de mindez még megvan fejelve 4 EP-vel, az Elveszettel 2022-ből, a Szöveg 2023-ból, és a zenekaros felállásban pedig a Kord és a Bársony, ami végül is 2 EP, de így már egy albumot
1: tett. Hát igen, az egy LP igazából, mint Kord Bársony, csak két LP-ként lett kiadva.
0: És volt még egy mixtape is, a Nyelvészet.
1: Nagyon jó, hogy nem kellett helyezvítenem.
0: Single dalt, amire most a címeit nem olvasom fel, találtam, és még lehet, hogy több is van, és hazudott a chatbot, de hogy nagyon-nagyon sok anyag, hiszen az elmúlt 10-12 év, de inkább 10 évnek a jelenléthez, ja. És az apropó, ami miatt most elhívtunk téged, és így ezáltal benneteket, hiszen többen érkeztetek, itt van velünk Gábor Nabás, Sipor Peti, Pivani Péter és emberem, pedig az, hogy megjelent nem olyan régen, március 6-án ez évben az Apróságok című nagylemezetek.
1: Igen.
0: Nagylemezed, nem is tudom, ez milyen számban szabad így mondani.
1: Nagylemezetek.
0: Mert... az újdonság az, hogy a Kord Bársonyt folytatva itt szintén élő bendel felszerelkezve, meg ha jól láttam, nyilván produceri munkák is vannak, de hogy a zenei előadás tekintetében is volt szerencsém járni a lemezemutató koncerten, ott is az élősó tekintetében hangszeres bombázás van.
1: Ja, hát meg
0: hogyan alakult ez? Igazából erre voltam kíváncsi, azért volt ez a nagy intro. Hogy...
1: Ja, hát igazából most már maga ez a 6-3-6-3 név, ez a zenekart jelenti. Ja, tehát ez már a zenekart jelenti. Én amúgy, ha fitelek, vagy tavaly kiadtam 3 szólószámot, például azokat Gege néven adtam ki, ugyanúgy Spotify-on felelhető amúgy a Gege név alatt is egy profil, amin pedig inkább csak így a saját dolgaim jönnek ki, és akkor az albumon is amúgy úgy van, hogy minden dalban, tehát van, amit például az előbb hallottunk, az Etikett, azt a Lustegeri prodolta amúgy, de hogy ott is játszanak a fiúk alatta, tehát hogy volt egy pár olyan beat, amit kaptunk a lemezre, és akkor arra viszont így rámentek még a srácok is, és akkor így lett igazából zenekaros dolog.
0: Igen, száma van amúgy a zenekarnak érintettség, így a hangzon.
1: Van ezen,
2: hát nem érdekes, de egyikben mindenkinek, de szerintem de legalább
1: van valaki igen, tehát hogy mindegyik számban van valaki. Az előző lemez, tehát a Kord Bársonyon az van, hogy ott volt egy dal, amit az Analóg Balatonnal csináltunk, amiben nincs a zenekarból senki, hanem azt az Analóg Balaton, pontosabban az Abba prodolta, az Ákos pedig mixelte, és az az egy ilyen kivétel, mióta amúgy létrejött a zenekar. És még eszembe jutott, hogy amúgy a Borítón van a Fekete című ópusz is, Misi, emlékszel arra?
0: Igen, hogy nem. Ja. A Balek Sanyi, innen is csókoljuk, bemutatjuk, amikor az Orizával készült a felvétel, és hogy a Luke az hogy alakult a zenei struktúra később. Tényleg, ez nem egy borító, ez pedig nem egy adás. Mindig a Sample Temple a Tilos Rádión, tehát apróságok, dolgok, amik apróságoknak tűnnek, de valójában az egész életet határozzák meg. 19 tételben.
1: Igen. Ahogy mondod.
0: 28-án volt márciusban lemezlemutató, az Akvárium nagyhajába. Én ugyan nem tudtam szám szerint megítélni, de nekem ez egy szoldát bulinak tűnt.
1: Nem volt azért az, de voltak szépen emberek.
0: Voltak nem szépen emberek, hát egy ilyen 1200, inkább 1300 férőhelyes az a koncert hall terem, és nem, le lehetett ejteni mondjuk pár gyufaszállat, de hogy nem volt szellős. Ez egy nagyon nagy eredmény.
1: Ja, igen.
2: Igen. Aztán azóta voltunk nagyobb helyeken is, de az...
1: Ja, igen. Rendszerbontón.
0: Igen. Na ja, kérlek, ja, akkor erről, hogyha már is szóba jött, ez milyen élmény volt?
1: Barni, mesélj te erről.
0: Akkor hát, hogyha már szomorsz, hogy...
2: Szerintem, vagy legalábbis nekem para volt, nem volt rajta úgy bakancs listán, hogy ez így valahol meg fog történni, meg nem is gondoltam, hogy erre szükség lesz.
1: Szóval mármint arra, hogy leváltsuk a Fidesz, már erre most erre gondolsz.
2: Arra se gondoltam volna, hogy szükség lesz valahol.
1: Igen.
2: Szóval para volt, szerintem így... Így nem, vagy nem tudom, nehéz feldolgozni, mert így, ja, egyrészt nagyon durván el is repült, utána pont beszéltünk a bongorral, meg az elefántosokkal, és mindenki is ilyen 10 másodpercnek tűnt kb. Az az egy dal, ami volt. Meg az volt, ami nekem fura volt, hogy ugye ott nem fülmonitoroztunk, hanem láda volt, ami azt jelenti, hogy ugye semmi sterilitás nem volt fülben. És az engem például azért így arcon csapott, hogy ott az az elég sok ezer ember így bejött.
0: És a te rutinod meg inkább
2: az
0: volt előtte, mert nyilván ez egy más
2: igen, de hogy egy átlag koncertünkön ott azért az van, hogy ott van a füles a fülembe, és akkor így egy fokkal azért is terilebb, meg nincs az, hogy így mindent hallok, ami jön be kívülről, ott meg jobban megbaszott.
0: Ez amúgy nagyon érdekelt az a része, hogy ezt hogy éltétek meg, hogy hallottátok magatokat, mert nyilván ez ilyen marha rövid időnek tűnhet, meg nem is olyan hosszú idő, egy szám, gondolom, ilyen 5 perces limitek lehettek.
1: De mi nem tudtunk erre. Nem kb. Senki nem tudott erre figyelni, hogy ja, hát igen, azért ezt a dalt, ott a magyar című dalt játszottuk, ami egyébként ezen lemezen jelent meg, amiről beszélünk, és biztos fogjuk is ma hallgatni, de hogy azt már amúgy volt ősszel a Bongorral egy közös turnénk, és hogy már azon is játszottuk ezt a dalt, szóval ez azért így benne volt a srácoknak a kezében, nekem meg a hangszálaimban, meg a nyelvmozgásaimban, hogy hogy is van, szóval itt szerintem kb. Ezt ilyen izommemóriából hoztuk ott le igazából.
2: Meg annak a dalnak amúgy volt egy ilyen tök vicces kommentje, azt nem tudom, hogy olvastad, de hogy valaki írt, szerintem azt az instás csopiba, hogy mennyire durva, hogy a magyar című tracket először Miskolcon hallott a kis klubban egy ilyen kiadatlan számként, utána meg legközelebb a Hősök terén 150 ezer ember előtt, és
0: ez
2: milyen
0: para. Micsoda menet, ez tényleg para, ja. Kontraszt, nagyon szép. És csodálatos videóklipje is van, gondoltam, hogy kitérünk a videóklipekre is, de talán egy kicsit később.
1: Jó.
0: Most nem tudom, hogy...
3: Az összeset
0: sugározni fogjuk audio formában, és tekintsétek meg majd a YouTube-on.
1: Igen, zenekar... audio kommentár lesz, hogy így szól a zene, és ott mondod, hogy most mi történik a klipben.
0: Majd rászinkronizálom a lefedet. Mindenki repnél, igen. Apropó mindenki repnél, nagyon érdekes az is, hogy a közreműködői lista a lemezen, mert... Több közleműködő van, most Kori jutott eszembe, említettétek itt a Bongort, de
1: Kettős is van rajta, is, van, is. Rajta van.
0: Ez hogy alakult, vagy mi alapján válogattad ezt, vagy organikusan történt így az élet során, és...
1: Hát ez leginkább...
0: Vagy tudatos volt, hogy vele mindenképp szeretnék, mert szeretném, hogy ezen a lemezemen ő és ő rajta legyen.
1: Hát náluk például az volt, hogy szerettem volna, vagy így megálmodtam ezt a ilyen... Hát igazából kettes, mert hogy ez a dal, amit csináltunk a Smeciékkel, az úgy indult, hogy arra én csak a Smecit meg az Orlandót hívtam be eredetileg, csak a Smeci pont az Andrejjal volt, és akkor jött az Andrej is, és akkor nyilván már így adta magát, hogy jöjjön, mert őt is nagyon bírom, de hogy ezt így én a Smecinek bár itt ül, és biztos nem kéne az arcába mondanom, de hogy őt ebből a generációból én őt tartom a legtehetségesebbnek, a Vévi-ből meg az Orlandó, aki ilyen nem azt mondom, hogy torony magas kedvencem, de hogy őt amúgy nagyon szeretem, meg ő egy ilyen nagyon sajátos stílóthoz, és így nagyon hallottam azt, hogy hárman jól rá fogunk tudni menni valami olyan beatre, amit a srácok húznak teljesen alánk egy ilyen sessionnél, és aztán végül az lett, hogy négyen mentünk rá, de hogy Andrej se maradt le mögöttünk, sőt amúgy az, abból a dalba pont az ő dumája szokott így csomószor eszembe jutni. Úgyhogy, ja, és akkor amúgy egy válaszolva az eredeti kérdésre meg az van, hogy nagyon különböző féleképpen jött, szóval voltak olyan dalötletek, aminél voltak a fejemben, tehát hogy megvolt a dalötlet, és éreztem azt, hogy kit lenne jó ebbe a dalba beívni, vagy ki az, aki hozzá tudna tenni. Van például az Alter című számot, tudtam, hogy szeretnék egy nem rap előadót, hanem valami alter előadót, és akkor ott meg úgy alakult, hogy végül az a Fishingnek az idei himnusza lett, és akkor abban ezen keresztül még bejött a Szendrői Csabi is, akivel már azért volt korábban.
0: Igen.
1: közreműködésünk, szóval a többiek meg, hát leginkább amúgy így a környezetből a haverok meg, akikkel így sokat járunk együtt. A Bongorral ugye volt egy turnénk, ő azért is lett például rajta a lemezen, hogy ott is a turné minél több közös dal tudjunk eljátszani.
0: Persze.
1: Úgyhogy, ja, amúgy eléggé organikusan, szóval én így...
0: Sejtettem.
1: Ja.
0: Ja, ti... backstage csacsogások közepette, ja. Akkor gyere be, tessi a lemezre, hanem ez egy tudatosabb komponált ügy, akár most csak a bongoros turné tekintetében, vagy így a mentorálás tekintetében.
1: Ja. A másik meg, amire kitérnék, az meg, hogy neked is biztos, hogy nem kéne az arcodba mondanom, de hogy az van, hogy a emberemet meg ugye úgy csináltuk együtt, hogy a, mi a házolva kiköltöztünk, ott az volt a legelső ilyen session, amit csináltunk, és hogy én azt úgy szerettem volna, hogy azokkal a pályatársaimmal, akikkel nagy azért így az elmúlt 10 évben egymás mellett mentünk, meg egy csomó mindent megéltünk együtt, így veletek szerettem volna így felavatni azt a helyet, és akkor az, szóval így az is a jó ebben, hogy a legtöbb feedhez valami tök jó élmény is kapcsolódik, és nem csak az van, hogy akkor elküldözgettünk sávokat, uh-huh. vagy beateket, és akkor azt megírták emberek otthon, és felvették otthon, hanem hogy a legtöbbnél volt ilyen személyes sessionelés, meg kontakt is.
0: Én örülök, hogy szóba is hoztam ezt a stúdióvatos emberem alkalmat, mert tényleg így volt, kimentünk oda hozzád, és nekem írtad ugyan, de akkor állt össze, hogy ezt nem most avatjuk fel, és itt egy ilyen visszakötés, csak így eszembe jutott egy gondolat, hogy emlékszem, mutattad a beatet, amit már te nyúltál bele, de olyan dolgokban, amit a fiúk játszottak fel,
1: ja.
0: Vagy valami, így emlékeztem erre, hogy talán a munka, album munka folyamat során ilyen is lehetett.
1: Ja.
0: Visszakanyarulom, utaltál arra, hogy a Lusta Geri által prodolt dolgokra rákerült még hangszeres játék.
1: Ja, itt meg az volt, hogy a próbateremben voltunk, és vártuk a Mukit meg a Petit, ahogy minden egyes próbán szoktuk, és akkor...
0: Hát érdemes.
1: Igen, amúgy érdemes. Érdemes rájuk.
2: Általában köztük azért elég jó verseny van, igen.
1: És akkor az volt, hogy a Ariel elkezdett valami kicsit ilyen fals bass témát játszani, és engem meg a Heilig Tommy ráállított a Koala Samplerre, és megvettem a Koala Samplert, és a ottani hangfalakból felvettem azt, amit az Ariel játszott, okay. És akkor utána megkértem a Barnit, hogy ő is fújjon rá valamit, és akkor végül így lett az, hogy utána meg én raktam össze Koala Samplerben azt a beatet, abból, amit ők ott a stúdió, vagy hát a, nem a stúdióban, hanem a próbateremben játszottak.
0: Hát ez egy tök jó pofa, meg szép körforgás, és most exkluzálnom kell magam, olyan csacsi vagyok, hogy nem mondtam be a zenekartagok neveit. Tehát Gábor Navás trombita, Imre Jarjel basszus, Papmukunda Mátyás gitár, Pivarnyi Péter dob, Sára Gergely gege, rap és hát beat. Csak hogy teljes legyen a kép, mert még nem beszéltünk elően, kicsit belekapkodtam a kérdezésbe erről a csapat alakulásról, amit megelőzött ez a kordbársony anyag, hogyha jól tudom, akkor szövődött ez így össze. Neked mi volt az elhatározáson, amikor ezt érezted, vagy milyen művészi, zenei, vagy akár tudod, előadás szempontjában mi volt, ami motivált erre, vagy beindított, ötletet adott, hogy
1: hát leginkább...
0: a Gege 6-3-6-3 már esett gyakorlatilag zenekar reformálódás.
1: Ja, hát ugye a Gege 6-3-6-3 már formálódás az még nem ezzel indult, igen. Hanem az ugye ez a Lusta Geris korszak, és akkor a, valójában egy ilyen, inkább egy ilyen negatív élmény volt, ami arra vitt, hogy legyen zenekar, ami az, hogy nem tudom én, az, hogy én egyedül vagyok a frontban, a színpadon, uh-huh. Azt így csináltuk 3 évig a Gerivel, és amúgy én imádtam a Gerivel járni, meg így elég jókat bulisztunk is együtt, meg a bulik is jók voltak, de hogy szerintem egy ponton én így azt éreztem, hogy így megáll. 3 napig tartott a koncert. Ja, szóval, hogy egy ponton így azt éreztem, hogy így nem tudom, megállt ez abban, hogy én nekem igazán inspiráló legyen a színpadon állni, és az, és akkor így azt gondoltam, hogy az fogja visszahozni nekem az élő előadásnak így a flashét, hogy jönnek ilyen csodálatos művészek mellém a zenekarba, és akkor ők részt vesznek abban, hogy hogyan is ölt formát a színpadon a zeném.
0: Hát igen, ez egy más performatív mód, amikor frontba vagy egyedül, vagy hogyha megvan ez a kémia a muzsikusokkal is, akár improvizáltok, vagy lemezanyagot játszotok.
1: De amúgy én
2: vagy elvasszuk a dalokat, és azért...
0: Vagy félrejátszik az ember. Mert emlékszem, hogy nagyon feldobta például a váltásnál, amikor a Geri bekerült ebbe a dologba, hogy neki azért voltak olyan múvja, hogy néha előjött a DJ pult mögül, ami én úgy éreztem, hogy ez ilyen tudatos, vagy ha nem is megszerkeszted, de egy kitalált dolog volt, hogy az is soha nem volt. És akkor előadott rappeket, és nagyon érdekes se hatott, hogy nem feltétlenül számított arra mindenki, vagy aki nem volt benne jártas, vagy nem ismert úgy a dalokat. Ez mindenképpen egy show elem, de hát egészen más úgy egyedül lenni.
1: Ja, mert én, bocs, csak annyi, hogy a fiúk is szerintem erről mondhatnának egy pár szót, hogyha akarnak, nem akarom őket ráerőszakolni erre, de hogyha magáról a zenekarrá formálódásról, meg hogy ki hogy került bele a projektbe, meg hogy volt ez az egész, ha van hozzáfűzni.
2: Köszönjük, most tökéletesen feltetted azt a kérdést, amit éppen szerettünk volna, hogy egyrészt meséljétek el tényleg, hogy jöttetek be a képbe a saját szerepetekről, meg hogy állt össze ez a workflow, meg ugye az, hogy tök érdekes, hogy amúgy az eléggé hibrid szerintem, ahogy így működtök, hogy ez most akkor mennyire producált, mennyire eljátszott cucc.
4: Kezdjem?
5: Hát talán te rég abottam, hogy azért a sztoriba, úgyhogy régebbről tudod mesélni.
4: Jó. Nekem amúgy volt élményem Gegénvel DJ-s koncerten is, először nézőként is, és ez kifejezetten nem tetszett, de erről aztán beszéltünk többször is, hogy így voltam egy koncerten, és így azt éreztem, hogy amennyire profi a lemez, olyannyira nem éreztem azt, hogy annyira profi volt annak a lemeznek a lemezbemutatója. Aztán ilyen erről beszéltünk, hogy ott nagyon sok külső körülmény is közrejátszott ebben, de hogy volt nekem először egy ilyen negatívabb élményem nézőként. Aztán utána meg az elveszettem, már dolgoztunk együtt egy dalon, és annak a lemezmutatója még szintén DJ-s volt, de hogy ott már ott voltam egy-két dalban, és az már úgy jobb élmény volt, hogy úgy már úgy jobban azt éreztem, hogy Gege is így jobban össze kapta magát, és hogy
1: hát
4: nem...
1: Hát sokkal profibb lett már.
4: Jaj, meg nem azt éreztem, hogy van egy ilyen látható különbség a között, hogy működik ő színpadon, meg mondjuk milyen dalokat ad ki, vagy adnak ki a Gerivel. És akkor utána, amikor meg elkezdtünk zenekarozni, akkor meg egyszerűen Gegének fel kellett nőnie ez a feladathoz, vagy így muszáj volt ezt így komolyan vennie, mert egészen más az, hogy próbálni kell, meg más az, hogy így irányítani kell, vagy legalábbis így vezetni kell négy másik embert, és akkor megfelelősséget kell értük vállalni, meg stb. Meg így rendszerezni kell ezt az egészet, szóval ez neki így fel kellett nőni. És ugye én még az első formációban is ott voltam már, ahol még ugye nem is a Muki gitározott, mert akkor még nem is a Peti dobolt, aztán ezek így szépen átalakultak. De hogy én amúgy így eléggé elvesztem kezdettől fogva, meg eléggé jó volt az, hogy közösen csináljuk a dalokat is, meg közösen vagyunk színpadon is. Aztán a kordverseny után volt egy olyan beszélgetésünk is Gegével, hogy amúgy nem biztos, hogy mindenre mindenkit rá kell erőltetni, mert hogy volt egy ilyen közös kritikánk azzal a lemezzel kapcsolatban, hogy egész egyszerűen így vannak dalok, amikben így nem... Ja, hogy egész egyszerűen nem kell mindenben mindenkit beletolni, mert hogy attól, hogy zenekaros még lehet az, hogy ha egy dalra nem illik a trombita, vagy egy dalra nem kell élő dob, akkor nem kell azt rárakni, és így mondjuk a mostani lemez az meg már szerintem ebből a szempontból sokkal jobb is talán, vagyis sokkal kevesebb felesleges dolog van benne. Ja. Kb. Így, de én, tehát, hogy én eléggé így flash-elem, meg nyilván így elég sok közös érdeklődési kör van így zenekaron belül, most például a mai estének a legfontosabb tékövéje az, hogy így a klub szezon végén Gege az egyetlen három közül, aki boldog lehet, mert az én csapatomnak se sikerült jól, Petiét, az még annál is rosszabb, a Gege csapata meg most így szárnyal. Meglepő módon szárnyal, úgyhogy nyilván megvannak ezek az ilyen közös érdeklődési körök. De ja, tehát hogy így én ezt így eléggé felszelem.
6: Peti, tovább passzoljuk a labdát, Pivanyi Peti, a.k.a. Sipor.
5: Ja, hogy én azért később kerültem bele nyilván ebbe az egész dologba, meg akkor már azért a srácok így már így össze voltak érve, meg ott az ő részükről, mert azért az egy megszokottabb dolog volt. És nekem szerintem emiatt az elején még azt éreztem, hogy kicsit talán nehezebb is ebbe így rögtön becsatlakoznom, főleg így a Klaus Eldi után, ezt hozzá kell tenni azért, illetve így nagyon hamar nagyon sok dalt meg kell tanulni, de közben egyébként mindenkit ismertem már valamennyire előtte, nyilván az Ariel-rel ugye együtt játszunk, Gegét azt...
2: Az Zibzenekarban?
5: Igen, az Zibzenekarban, Gegével már dolgoztam együtt előtte, az Ippel is, meg még a Csapda lemezén is egy számon, meg ismertük egymást a Roots-ból, meg így lógtunk is igazából, szóval, hogy nem volt ismeretlen terep, úgyhogy viszonylag könnyen be tudtam ebbe az egészbe illeszkedni, a késéseket leszámítva, meg még egy
2: meg kellett ilyen... tanulni késni?
5: Az mindig is ment igazából.
2: Hát ezt elég stabilan hozod azért.
5: Igen, sajnos, abban van gyakorlat sajnos így az elmúlt 30 évben, de hogy nyilván kicsit izgultam, mert... azért így van még több projekt is, amiben ugye benne vagyok, és hogy időügyileg menedzselni ezt is, hogy beleférjen minden próba, meg a koncerteket is így összefésülni a többi projekttel, de aztán egyébként egészen arra azt éreztem, hogy így egész könnyen ment ez az egész folyamatnak, hogy talán túl stresszeltem az elején az ilyen megfelelési kényszer miatt az egész dolgot, de... Mondom egyébként, tökre azt érzem, mert ez azt hiszem a második év, ugye talán?
2: Hogy ja. Igen.
4: Második
2: nekünk lesz a harmadik nyár, neked meg a második nyár.
5: Ja. Hogy igazából már így, nem tudom, hogy így szerintem már így ismerjük annyira egymást, így zeneileg is, meg emberileg is, hogy ez jól tudjon működni továbbra is, úgyhogy ez egy jó joint szerintem.
1: Ja, meg hát ennek én még annyit tennék ezt hozzá, hogy az egésznek volt ugye egy olyan előképe, hogy még amikor én a Gerivel dolgoztam, és csak DJ-s koncerteket csináltunk, akkor csináltunk egyszer az A38-on egy bulit, ami félig DJ-szet volt, félig meg zenekar, és ott az IP volt a zenekar, tehát hogy mi a Petivel meg az Ariellel akkor már játszottunk együtt, annak, hogy nem a Petit hívtam el, elsőre az volt a oka pusztán, hogy amikor a Klaus Aldit itt szembe a Manyiban hallottam először játszani, akkor tudtam így biztosan, hogy na, én ezzel a csávóval biztos, hogy kell nekem együtt zenélnem, mert annyira egy pergő lábdob lábszínen játszott, a hokkernő volt vele, meg nem tudom még ki, egy ilyen random jamen, és így leszakadt tőle az arcom, szóval hogy azért kezdte igazából az Ádi a zenekarban, és nem a Peti, de hogy utána meg mikor az Ádi kivált végül, akkor meg egyértelmű volt, hogy a Peti jöjjön.
2: És amúgy nyilván te vagy úgymond a feje a projektnek, de az élő zenekarnak van zenekarvezetője, vagy van olyan, aki kicsit így összefogja ezt az egészet?
4: Azt is az Gege szokta összefogni, vagy hogyha nem Gege, akkor mondjuk még így az Ariel szokott egy kicsit így ebbe a szerepbe beleilleszkedni, de az ritkább.
2: Aha, és arra egy kicsit meséltek, hogy mi a munka folyamata annak, hogy létrejöjjenek ezek a beatek, meg hogy ennek a munkamódszere hogyan csiszolódott nálatok így az idők során?
5: Én az első lemeznél, amiben ugye benne voltam, ott nem is tudom, hova mentünk, hol volt ez a nyaraló, ahol...
2: Pilisben valahol. Pilisben.
1: Ja, nem.
2: Vagy nem konkrétan
1: Pilis. Az nem a Pilisben.
5: Akkor volt az ilyen áradás vibes. Ott.
1: De a Dunakanyarban, nem, az a Dunakanyarban volt, ahol a Peti volt velünk. Pilisben még az Ádival volt.
2: Ja,
5: és hogy ott igazából ott is az volt, hogy viszonylag ilyen konkrét elképzelése voltak a Gegének, meg voltak ilyen referenciatrekkek is, általában a chatben mindig így dovált be zenéket, és hogy így nagyjából így voltak irányok, hogy milyen tempóba, meg hangulatba induljunk el, és aztán igazából így vagy a Muki elkezd gitározni valami kurva jó dolgot így 3 perc alatt, vagy nem tudom.
2: De akkor olyan jam-szerű
5: szitukból. Hát gyakorlatilag igen, így leülünk a hangszerhez, és akkor ha valami megtetszik mindenkinek, akkor aztán utána mindenki feljátszik rá valamit. Majd egyébként akkor veszünk fel különböző ilyen legókat, filleket külön, vagy nem tudom, tehát nem egybe van le zenélve az egész track. És akkor azok a legók aztán meg a Gegéhez kerülnek, aztán gondolom a Lusta Gerihez, azt hiszem ez a folyamat.
1: Ja.
4: Hát amikor átkerül koncertre, az mondjuk nekem például megint egy külön vicces sztori, mert van olyan, hogy felfújok valamit egy jammen, aztán talán a Lusta Geri az annyira szétvagdossa.
1: Nem a Lusta Geri vagdossa szét. 3 éve mondom neked, bazd meg, hogy én vagdossam szét.
4: Akkor Gege annyira szétvagdossa, meg így azt visszapakolgatja benne, hogy amikor mondjuk azt elő kell adni színpadon, akkor egy teljesen másik dolgot kell megtanulnom.
1: Szívesen.
4: Amit
5: csináltam.
2: És utána azt neked kell áthangolnod ilyen koncertes, vagy pont arra mész rá, hogy ezt a produceldolt minél jobban így
6: így lehozd?
4: Hát erre első körben megpróbálom lehozni, aztán vannak olyanok, amikor mondjuk tényleg úgy van szétvágva, vagy úgy van szétpakolgatva a lágékban, hogy kb. Így esélytelen azt megcsinálni élőben, vagy nincs értelme, mert így nem szól jól. Szóval így szoktuk ezt azért így formálgatni, akkor, amikor már ennek egy koncertverzióján dolgozunk.
6: És az ilyen több rétegű, meg elpicsel dolgokat, azokat pedállal nyomod, vagy ott kiválasztod egy olyan fekvést, amiben el tudod játszani azt a témát?
4: Hát legtöbbször próbálom a leadet mondjuk hozzá, mert az az, ami a legfontosabb, de hát ja, van, amit segít a pedál, szóval azért így oktáverekben segít, delayekben segít, reverbekben segít, hogyha valami nagyon speckó sound van, most pont a Kolis tracken ott így végbe vapadálozta a lustöger, vagy...
1: Azt a lustögerit csinálta.
4: Akkor azt a lustögerit csinálta.
1: Ami a sound design, az a lustögerit csinálja, ami a struktúra. Az a
4: igen, és de tehát, hogy ott például...
1: Ez nem jó ez a zenekar, mert túl kevés dolgot csinál a lustögerit.
0: De például ő csinálta a Mixmastert.
1: Igen, azt ő csinálta bizony. Hát meg ugye, tehát hogy azon kívül a mindenféle sound designos, bár az nem tudom, hogy beletartozik-e a Mixmasterbe, ebben a formában, de hogy ilyen sound design, reverb, nem tudom, filter, ilyesmiket a Gerit csinál, én csak a struktúrákat rakom össze igazából ezekből a felvett loopokból, meg még annyival egészíteném ki, amit a Peti mondott, hogy ez a Peti a Bársony lemeznél csatlakozott be, és ott valóban így csináltunk minden, tehát ott minden track úgy készült, hogy összeültünk, és akkor ilyen nagyjából ilyen jam sessionökből így kinőttek ezek a zenék, viszont itt az apróságoknál azért volt sok dal, ami nem így készült, mint hogy az előbb elmondtam, ugye ezt a Koala Szempres cuccot is volt olyan, ahol én vadásztam így YouTube-ról mintákat, vagy akár ilyen soundbankokból, amik megvoltak a gépemen, abból rakosgattam össze például dobokat, és akkor a dobokra kezdett el megszületni a szöveg, és a dobokat vittem le, úgyhogy akkor a Peti azokon a ilyen sessionökön nem is volt ott, és nem azért nem volt ott, mert elaludt, hanem azért már, hogy nem is kellett jönnie. És akkor arra igazából a loopok, ezekre a loopokra írtak a srácok zenét, tehát hogy abban is más ez a lemez, szerintem, hogy ez sokkal diverzebb, ahogy készültek a dalok.
0: Talán ilyen zeneik tőled, vagy hogy mondjam, olyan tekintetben, hogy ilyen rétegeibe mentél ebbe bele, hogy akkor írsz egy ritmus ötletet, vagy tempót, amit áthangszereltek, és ja, zenekarral alkalmaztok. De visszatekintem még egy kicsit csak, hogy a Gerinek domborítsuk itt a renoméjét, hogy akkor ilyen executive producerem volt a lemeznek, hogy ilyen kis kreatív mixeket rárakott, hogy volt, hogy mondta, hogy figyú, ez itt ne legyen gitár, vagy hogy ilyen szinteken
1: elefolyt. Igen, volt. Ajaja, abszolút, abszolút. Főleg azoknál, mert hát igen, ezt mondhatjuk, de ja, igen, hát a Kord meg a Bársonyon is már amúgy ez történt, tehát hogy ezt ott is csinálta a Geri, és ezután is igazából ezt a részét ketten csináltuk, tehát volt olyan beat is amúgy, mi például amikor először leültünk egy ilyen sessionre a Gerivel mixmasterelni, akkor volt egy track, aminek full újraírta a beatjét, és kb. Ilyen mintának használta azt, amit a srácok feljátszottak, az pont a csomag, ami a második dal, és sokkal jobb lett úgy, mint amilyen az eredeti beattel volt, tehát hogy így lehet szerintem azt mondani, hogy ő volt az egyik executive producere, a másik meg mondjuk én.
6: Zenekaros srácok, hogyha be lehet venni egy új hangszert a zenekarba, akkor kinek mi az?
4: Fú. Hát van...
5: Elektromos citera, nem tudom. Amúgy egy szaxi az biztos szexi lenne egyébként. Most nem azt fogom, hogy mondtam egyébként,
6: de... De az most kell a magyar rap zenekarokban.
5: Nagyon kevés szaxi van, igen, a magyar rap zenekarokban. Nem, de én szeretem azt a hangszert egyébként, meg ugye a hip-hophoz nyilván megy, de nem tudom. Lehet mondjuk egy állandó billentyű, mondjuk az nem lenne rossz, talán egy... Mert az Ariel azért szokott billentyűzni egyik kezével, miközben másik kettővel más csinál gyakorlatilag, de hogy egy állandó billentyű, az lehet, hogy fajn lenne.
4: Hát, vagy az, nekem is valami más, vagy egy lead hangszer, vagy ami ugye nekem eszembe jutott, az meg pont egy perka.
1: Perka.
4: Az még izgi lenne.
1: Ja, igen, a perka azt szerintem is izgi lenne. Főleg, hogy most, mivel ugye az előző lemezeken annyira ez nem volt jellemző, mert hogy ott a élő dobokat használtuk, de hogy most elég sok nem élő dob van, és ott van benne egy csomó olyan perkusszív rész, amit amúgy nem lehet, tehát hogy azt nem lehet úgy lejátszani Perka nélkül élőben.
5: Meg amúgy például játszottunk amúgy már így, ugye a zeneházában is, az is tökre működött, úgyhogy az se egy rossz ötlet nyilván.
6: Ott mi volt a felállás, hogy ott milyen extrák volt?
2: Hát ott a
1: Alexi Zalat. Fefe perkázott, Szögi Pista pozan.
2: Az Erdei Sári jött még szakszofon fúval a kombóra.
1: És a Damján megszintizett, a Csovai Damján. Az egy elég jó kis brigád volt. Igen, mondjuk a naptárakat összeegyeztetni, az nem volt egyszerű, de hát aztán
2: ilyen,
1: meg ő sikerült.
2: Ilyen közös próbán, ami mindenki ott volt, abban nem is volt túl sok.
1: Szerintem kettő. Szerintem kettő.
6: Beálláson.
1: Ja.
5: Hát azért a harmadik, igen.
6: Jó van. Én arra gondoltam, hogy nyomhatnánk esetleg egy ilyen zenei szusszanást, és akkor utána már tovább a Duma hamarosan. Yeah. Tilos Rádió FM 90.3 Sample Temple.

0: Give me the loot. Give me the loot. Give me the loot. Give me the loot.
1: Megyünk lopni. Megyünk lopni. Megyünk lopni.

0: Survival of the Fidesz. Hogy sülne le a narancsbőr a képetekről, bazd meg.
1: A rap nem az én műfajom, nekem sok.
0: Jaj, de szépek a nyaralók.
2: Ja.
0: Jaj, de szépek az órák, a jaktok.
2: Ja.
0: Szépek a táskák, az autók. Ja. Az ki mégis rondák vagytok. Drága ételek, repülőutak, a drágádnak még drágább fodrászok, fogászok. Engem az

rózsa füzérekből rossz gold láncol. És nem akadnék esküvben az összegen, de szerinted az rendben van boárdani, hogy többet keresel, mint egy tanár, egy orvos vagy egy tűzoltó? Mármint úgy összesen, az összbevételüknél többet keresel, te szolgalelkű fasz.

0: Jordan van olyan vicces, mint a Will Ferrell.
1: Embereim alkotják a szakma legjobbjait, emberséges állat, ettől egyik, mindegyik egyforma. A melót megnyomja, mint ember fele. Nem kertelek az összes jó ember, rendes gyerek. Ilyen emberem nem minden bokorban terem.

vagy a tócsák vizén, a gyerekem íriszén, az éjszakai kablakén, a kirakatok üvegén. Én fordítva is magam vagyok. Mag, mag, mag, mag, elfogyott tele, nyugodt kell.

0: égnek nyúló kolostorok. Fordítva is magam vagyok. Magam igyekszem jobbnak látni, erre megesküdök. Nem temet vagy zúzza tükörből sok sokos rémkép. Ködök, oszlop, szöz, sarassás, meg sebes vörök. Most már SOS, csak másban mosom magam én né. Magamhoz magam végre közelebb ereszthetem. Ha rám repítem, tekintetem magam, minek nevezhetem. A tükörképem úgy hívják, hogy jegreg. Mármint ez a fordított kereszt. Én fordítva is magam vagyok. Mag. Én fordítva is magam vagyok. Mag.
1: Ez a sor akkor is ott van. Ha nem létezik a világ, ez a sor akkor is ott van. Ez a sor akkor is ott van.
0: Ez a sor akkor

0: A vizualitás szeretném, vagy erre a kérdéskörre, meg témakörre szeretnék rákérdezni, mert úgy láttam, hogy erősen jelen volt ez mindig is, meg izgalmas videóklippek, vagy képirímek, vagy így komplexebb produkciók jellemezték az előző dolgokat is, de hogy nagyon sok videóklip készült, illetve hogy a maga az album borító és egy képzőművészeti alkotás, Dés Mártonnak a festménye.
1: Aki az előbb még itt volt, csak aztán elment.
0: Igen, és Dés Mártonról
1: azt illik tudni, az van, hogy ő Berlinben lakik, és most 3 napot van itthon, és kell, hogy menjen a maga útján, mert mindenki találkozni akar vele most ebben a 3 napban.
0: Nagyon jó, hogy becsekkelt ide, és azért is gondoltam, hogy igen, vele kezdjük, hogy ez a borítóval, hogy ez hogy alakult így? Erre volt egy ilyen erős koncepciód?
1: Hát én ismerem a Marcit már egy ideje, így instán láttam először a cuccait, aztán vettem tőle egy képet, és akkor így összehaverkodtunk, meg kiderült, hogy így ő is ismeri a zenémet, meg szereti, amit csinálok, vagy hát akkor még, amit a Gerivel csináltunk, és akkor elkezdődött egy ilyen közös munka. Az első dolog, amit együtt csináltunk, az a rajzolt egy ilyen lyric bookot, amiben vannak amúgy, hát mint inkább képek vannak benne, mint lyric, még az Elveszett lemezen a Túl című dalhoz, amivel amúgy nyertünk is klipszemlét, mert hogy ott az a klip, hogy így végig van lapozva ez a könyv. És akkor utána meg így jóba maradtunk, beszéltünk időnként. Egyszer voltam a Gulyással Berlinben, akkor a Dés Marcinak a műtermében aludtunk például, szóval hogy így volt egy ilyen kontakt köztünk, és akkor nekem meg így rímelt a... Én nagyon szeretem René Magritte-ot, és ez a koncepció, ami ez a lemez, amit itt az elején felolvastál, az arra így eléggé rímelt nekem a Magritte, akiről nem tudom így leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy úgy szürrealista, hogy nem másítja meg a dolgokat, amikor lefesti őket, csak valami új kontextusba helyezi őket, és hogy ezen a lemezen is tulajdonképpen ez történik, hogy vannak olyan témák, amikkel nagyjából mindenki találkozik az életében, és ez egy új kontextus van rakva, és egy új perspektívából van elmesélve. És akkor amikor, tehát hogy nekem ez egy ilyen, mivel magát a koncepciót is amúgy elég művészinek éreztem, vagy nem ilyen nagyon-nagyon könnyen hozzáférhetőnek, meg ilyen gumipopposnak éreztem, ezért így kitaláltam azt, hogy milyen jó lenne, hogyha ennek tényleg egy ilyen fizikailag létező artwork lenne a borítója, és akkor amúgy ami a lemez borító, tehát ami a vinilen is van, meg amit online is meg lehet találni, az amúgy egy 1x1 méteres festmény, ami ott van nálunk a stúdióban, ott pihen.
0: De jó. Hát pont ez jutott eszembe, csak hogy mesélted ezt, hogy maga, ahogy kinéz a lemez, tehát hogyha az már a kedves hallgatónál van, és még kirakja otthon, ezt a hatást adja, hogy mintha lenne egy vásárolt műalkotásod, és nyilván a Belbecs mellett, de hogy nagyon menő a cuccnek, hogy jó ránézni, és a klippekre egyaránt, és azt néztem, hogy nagyon sok klip készült, 8 darab klippet számoltam így össze, és szöveges videóanimációból is 3-at, sőt van olyan is, amihez készült anim is, illetve klip is, vagy alternatív anim.
1: Hát ezt azért általában már, ha jól emlékszem, a Kortbársonynál is így csináltuk, hogy amikor, ugye erről a lemezről is elég sok single kijött, és amikor kiadunk valami singlet, akkor általában ahhoz van valamilyen vizuális megjelenés. Én amúgy, szóval, hogy van a klippekről szerintem amúgy egy ilyen rossz berögződés, hogy azok így a reklámai igazából a daloknak, és akkor én meg ezzel amúgy nagyon nem értek egyet, szóval, hogy én a klipre abszolút úgy gondolok, mint egy művészeti alkotás, ami kiegészíti, vagy valamilyen szempontból kidomborít bizonyos dolgokat egy dalból. Most amúgy érted is, amikor a Körtáncnak a klipje is olyan, hogy én azt nem egy, hogy mondjam, nem egy reklámterméknek látom, hanem egy olyan...
0: Nem egy kísérő, vagy hogy mondjam.
1: Igen, hanem egy külön élő alkotás, ami adott esetben amúgy még a zene nélkül, tehát hogyha megnézed a zene nélkül, akkor is elmond valamit,
0: igen,
1: amúgy.
0: Igen, működik. Ja. Igen. Hát erre gondoltam, csak olyan csacsin kérdeztem bele, hogy ezek mind így összerímelnek, tehát a klippek, a borító, a festmény, hogy ez most mind ad egy ilyen művészi töbletet számomra, és ami még ilyen gondolatom volt pont ebből, hogy ez ilyen erősen benne van, lehet, hogy ez is így összerímmel, hogy így nekem ez máshogy személyes anyag, mint az előző gege cuccok, hanem egy személyes mindegyik, meg érdekes megközelítések, meg struktúrák, meg ilyen életállapotok jellemzése, vagy feldolgozása van benne, és hogy ez egy teljesen személyesebb dolog, ez kapcsolatban van az apasággal, van is apukásdal, hogy te érzed, hogy ez ennek hatása lehet?
1: Persze,
0: rosszul gondolom?
1: Nem.
0: Hogy egy egészen más rétegébe, vagy személyes ez a lemezem, hogy kitarulkozó.
1: Ja, igen, ennek abszolút köze van ez, és leginkább az érdekes, hogy ezt a koncepciót már kitaláltam amúgy régebben, tehát akkor még nem született meg a gyerekem, amikor kitaláltam ezt a koncepciót,
0: de hogy így
1: az volt, ja. De nem, amúgy aztán az apukába például bele van vágva a kis hangja a végére, szóval ő is fitel a cuccon. De ja, tehát hogy szerintem azzal, hogy a shoutout Luna, szóval hogy az van, hogy szerintem azzal, hogy egy ilyen nagy változás történt az életemben, így eljött egy igény arra, hogy amit így eddig megtapasztaltam, azt valahogy megpróbáljam összefoglalni, és akkor azért is volt nehéz igazából ezzel a lemezanyaggal dolgozni, mert amúgy több dal készült el, mint ami erre rákerült, és ezt talán a interjúban, amikor megjelent, ott el is mondtam, hogy amúgy ebből a lemezből lehetne egy deluxot is csinálni, tehát hogy még volt annyi track a fiókban, még 2-3, plusz még voltak olyan demók, amik nem készültek el, és azt is érzem, hogy amúgy ezt így kb. Bármeddig lehetne bővíteni ezt a lemezt, és igazából ez volt benne szerintem a nehéz, hogy hol mondjuk azt rá, hogy ez elég, vagy hát legalább itt én, mert hogy a srácoknak ezekben ilyen koncepcionális szinten mondjuk eddig annyira nem volt beleszólásuk, hanem eléggé a szövegek.
2: Szex című dal kimaradt, azt nagyon
1: szóval. Ja, igen. Igen, volt egy szex című dal, amiben a legjobb vállánynerem, azt most bemondom a rádióba, az én faszom verhetetlen, de te verheted. Ez nem kapták meg az emberek eddig, de most már megkapták.
0: Egy kis
1: szóval, és Mercinek különösen tetszik. Ne lopd el, tesó! Ja, szóval igen, tehát hogy így hogy és így ilyenek, le, és ilyenek maradtak le, igen. Tehát hogy akkor mindenki gondolja, hogy milyen lehet az, ami megjelent végül. De ja, amúgy meg nem akarom elütni ilyen faszkodással a szó szerint, ugye, ezt a komoly kérdést, mert hogy
0: tényleg... mindig ez a
1: hogy tényleg, ja, volt bennem egy ilyen igény, hogy amit eddig így megtapasztaltam, azt egybegyűjtsem, és adjak róla egy ilyen leletet, és nyilván ez a gyerekem miatt is van, mert hogy ezt majd, hogyha a gyerekem meghallgatja, nem tudom, 18 évesen, akkor neki ez elmondja azt, hogy 32 éves koráig mit élt meg az apja. Másrészt meg amúgy ezt is gondolom, hogy nem tudom, hogy te mondjuk erre, hogy emlékszel vissza, de hogy én nekem ezzel a 30-al így abszolút jött egy ilyen igény, hogy akkor most megnézzem, hogy hol tartok az életemben, és hogy mi az, amit eddig megcsináltam, és leginkább ebből jött ez a koncepció, aztán nyilván ez még kiegészült azzal, hogy nem sokkal később pedig teherbe esett a kedvesem, és utána pedig megszületett a gyerek.
0: Köszönöm.
1: A faszos poént.
0: A faszos poént különösképpen a Vineliner. Igen, a Deluxe Edition. Amúgy hány szám maradt le? Vagy hát, hogy érzed ezekből a demókból?
1: Van négy olyan dal, van egy van, ami elkészült igazából, csak nem került rá, sőt nem kettő olyan van, ami elkészült, csak nem került rá, és van három olyan, ami el volt kezdve, de tehát, hogy tulajdonképpen a szövegi része az kész volt, de hogy nem foglalkoztunk vele tovább, mert nem éreztem én annyira a helyét azoknak a daloknak a lemezen, de amúgy nem tartom kizártnak azt, hogy ez meg fog jelenni, bár én most pont így a srácokkal kicsit mást terveznék legközelebb.
0: Ők még ezt nem tudják, de majd... Más anyagot? Vagy más jellegű? Vagy számomra,
1: aha,
0: vagy...
1: igen.
2: Hát, szóval én... Már beszélt.
3: Akkor most ebbe erőszakosan bele is kérdeznénk, hogy ez mit jelent...
1: Ma mondj el a Barnia, már beszéltünk róla.
2: Nem biztos, hogy ugyanaz, amúgy.
1: De akkor még érdekes, akkor lehet két projekt is.
0: Úgy nagyobb a presszió.
2: Nem, hát arról beszéltünk pont, az szerintem pont lemezbemutatón, vagy egy utána beszéltünk róla, hogy milyen érdekes, hogy 19 dal, és hogy nincs egy darab szólósa egy zenekaros lemezen, és ez milyen érdekes, és így pont beszéltük át, hogy igen, ez egy ilyen nagyon szövegcentrikus, meg nagyon beat-centrikus lemez lett, és akkor beszéltük azt, hogy ez itt így tök szándékos volt, de hogy a következő lemeznek meg tök fontos koncepciója lehet az, hogy azért, hogy ott zeneileg meg így sokkal jobban kinyílik a dolog, vagy sokkal nagyobb tér van így hangszeres dolgokon, meg azt is mondtad, hogy ott az a koncept, hogy nem hozol előre szövegeket, hanem ja, először írunk zenét, és utána fogsz abból már szöveget írni, szóval teljesen nulláról.
1: Ja, igen, bocsak, hogy igen, hogy így ennél a lemeznél is, meg azért a Kord Bársonynál is erősen megvolt az, hogy én nekem megvoltak ezek a témák a fejemben, és azok azért az, hogy a fiúk mennyire tudnak kreatívak lenni, azt berakja valamilyen keretrendszerbe, még akkor is, hogyha azon belül amúgy nyilván nem mondom meg nekik, hogy ott ne az a leak legyen, hanem ez a leak, csak hogyha nagyon nem tetszik valami, de az meg nagyon ritka velük szerencsére. És ja, hogy legközelebb szeretnék, szóval, hogy kicsit eddig az történt, hogy amit én hoztam, az arra kellett nekik reagálniuk. És hogy a következőnél meg inkább azt képzelném el, hogy ők hozzanak valamit, és arra kelljen nekem reagálnom, tehát hogy meglévő beatek adják meg a hangulatát annak a szövegnek, amit én megírok adott esetben.
0: Egészen biztosan, hogy eredményezhet új ritmikai megoldást, vagy új téma szempontjából lévő megoldás nálad, hogy akkor nem te viszed a ritmust, vagy a tempót, hanem hogy máshogy indít be.
1: Ja, igen, igen. Meg kicsit én akarok azzal is kísérletezni, hogy én nálam azért mindig nagyon a szöveg az első, szóval, hogy én így nem csinálom azt, hogy felmotyogok egy flót, mert úgy hallom, hogy az nagyon jól hangzik rá, és utólag megírom a szöveget arra a flóra, és hogy, ja, szóval hogy ilyet például tökre szeretnék kipróbálni, ahol inkább a ritmus, tehát a szövegmondásnak a ritmusa adja meg azt, hogy milyen szavaknak kell oda kerülni, ahhoz meg viszont nagyon fontos, hogy legyen egy beat, amire ki lehet próbálni azt a 4-5 féle flow-t.
3: Én ezzel most teljesen meglepődtem amúgy, hogy te először szövegeket viszel, és hogy, vagy hogy eddig ez így volt, és hogy azokhoz ment a zenélés, és ott neked amikor megvolt a szöveg, akkor te mondtál ahhoz egy, nem tudom, tempóérzetet, vagy hogy milyen hangszínek, vagy ilyesmi, vagy elmondtad tehát elreppelted a levegőben mondjuk a szöveget, és úgy lett hozzá zenélve, vagy akkor ezt hogy prezentáltad te, hogy rájuk bíztad már az elképzelést a srácokra, hogy miután, mit tudom, elmondtad a szöveget, vagy voltak már rá ilyen instrukcióit, hogy
2: milyen elképzelés. Ebből a szurkálós, az például egy ilyen klasszik, de az is volt, hogy nem tudom, legyen baszatós, legyen jazzes.
4: Ez a Prince például az is, hogy ilyen lassabb, ilyen chillesebb trap jellegű, ilyen jazzy trap valami, és akkor indultunk el.
2: Szóval inkább ilyen vibe szavakat.
4: Hashtagek, vagy nem
2: tudom. Vagy voltak konkrét referencia dalok is, olyan is volt.
1: Így. Meg amúgy az, hogy szövege, tehát hogy azért ez általában nem annyira, általában nincsenek 100%-ra rakva ezek a szövegek, hanem az van, hogy megvan belőlük valamennyi, és abból a valamennyiből érzem azt, hogy ezzel nagyon szívesen foglalkoznék még, és akkor azt a valamennyit, ahhoz nekem van egy gondolatom, hogy mit hallanék szívesen, és akkor elviszem a próbára, vagy felolvasom a fiúknak, vagy akár elreppelem, kb. Megvan, hogy milyen tartományban készül az el volt, olyan is amúgy például, amit a Lustának van nálam egy ilyen beatpakja, és akkor abból a beatpakból írtam meg egy beatre, de azt aztán direkt nem mutattam meg a srácoknak, hogy ne vigye el az őket, hanem csak megvolt a tempója emiatt, hogy az ezzel a tempóval fog jól hangzani, de utána meg akartam, hogy inkább ők bontsák ki, hogy arról a témáról nekik mi jut eszükbe.
3: És azt megkérdezhetem, hogy utána viszont meghallgattátok-e, vagy volt olyan ötlet, amit azután, hogy már beindult a közös zenekari ötletelés, így te mondjuk visszautaltál rá a beatből, vagy azután annyira elvitte az, amit élőbe csináltatok, hogy már nem is lett elővéve maga a beat, amit Geri csinált?
1: Nem olyan, nem, tehát hogy a Geri beatje ezeknél nem lett elővéve, ugye van olyan, amit a Geri prodolt, viszont ott meg már ugye szándékosan úgy csináltuk, hogy arra igazából rájátszottak a srácok pluszba, és akkor volt, hogy a Geri kivett a beatből léjereket, és azt, amit a srácok játszottak rá, azzal helyettesítettük, Ja, szóval tényleg így az van, hogy nem igazán tudnék mondani egy blueprintet, ami alapján dolgozunk, hanem ez egy eléggé ilyen változó dolog, és azt hiszem, hogy ez így is jó egyébként, mert így tud, miközben van egy erős szövegi meg tartalmi koncepció, ami összetartja az egészet, így tud közben zeneileg sokszínű lenni, meg sok irányba kikacsintani.
3: Uh-huh. És mondtad, hogy ennek nincsen blueprintje, de viszont neked a szövegírásban van ilyened? Vagy van egy módszertanod? Vagy az akár, hogy a módszertanaidat váltogatod, vagy összeteszed?
1: Hát van többféle módszer, inkább ezt mondanám, de a leggyakrabban azt csinálom amúgy, hogy én felírok kb. Mindent, ami eszembe jut, és így értékelhetőnek tartom, és időnként ezeket előveszem, és akkor így látom azt, hogy vannak benne vezérfonalak, amik témák, tehát hogy vannak benne témák, amik összegravitálnak különböző ilyen felír dolgokat, azokat összegyűjtöm.
3: Azt megkérdezhetem, hogy ezek már rímek, vagy itt még csak képek vannak, vagy akár egy mondat, vagy egy fogalom, vagy...
1: Nagyon változó. Aha. Nagyon változó. Szóval van, amik csak rímpárok, tehát nincs is szöveg, csak rímpárok uh-huh. vannak. Van, ami egy mondat, amit hallottam az utcán, és megtetszett, vagy láttam egy plakáton. Ja... Igen, szóval, hogy ez is nagyon változó. Elővettem a telefonomat, és felolvashatok belőle.
3: Jó, az kettő. Nagyon poén lenne amúgy, hogyha azért bedobnál pár ilyet.
4: Jegyzetelős vagy.
1: Én nagyon...
4: Lehet, hogy be kéne hozni ilyen állandó ilyen feature-nek így a nem tudom, az interjú, hogy akkor elő kell venni az adott rappernek a telefonját, és fel kell olvasnia belőle.
3: Bevásárló listát, meg...
1: Bandád.
4: Csak hogy valami értékelhetőn.
1: Van például egy ilyen felírva, hogy fugázni, full fake-ből eljutni a full gázig, szal fugázi. Yeah. És akkor így ez mondjuk így fel van írva. Van olyan is, hogy szívcsakrát, szívcsakrá. Nem tudom, szívhang, visszhang. Seggedet meggyógyítom kézrátétellel. Ilyenek is vannak. Szóval így tényleg van mindenféle. Vannak... nem tudom, vannak négy sorok is fölírva, de hogy ez most csak egy ilyen, van egy ilyen szövegtömböm, hogy felírtak, és akkor azt most így a bandinak csak megmutatom, hogy ez így ennyi.
3: Aha.
1: És szóval ez rengeteg, és ebből van egy csomó a telefonomban, amik meg már valamennyire rendszerezve vannak. Szóval nagyon sok szöveget írok meg előre, és valószínű, amikor legközelebb is csinálni fogunk valamit, akkor is az van, hogy ezeknek egy részét fogom használni, csak nem az lesz, hogy előre eldöntöm, hogy ezt a részét Aha. akarom használni, hanem inkább meg lesz a zene, és utána azokra kimatekozom azt, hogy mi az, ami jó ezek közül.
3: Akkor, hogyha már most itt elhangzottak ilyen gege kiadatlanok, akkor poénból benyomnám, hogy én hoztam magammal két tracket is, amin te is rajta vagy, viszont nem kerültek még ki, mert megvannak egy ideje, és akkor úgy gondoltam, hogy bedobnánk itt adásba. Ja. Az egyik amúgy egy tök jó folyamat volt, mert benn voltatok nálunk a Kolossal a stúdióban klipet forgatni, ja, mi pedig a Frankó Zsombival kezdtünk el egy zenét, ti meg meghallottátok ezt kintről valami szünetbe, elkezdtetek azt hiszem a folyosón írni rá kb. Bejöttetek, és akkor viszont elkezdtétek passzolgatni
1: a dolgokat. Úgy, hogy a Kolos már letudta az ő részét, és akkor ő bement, és neki már volt valamilyen, és én nekem meg még volt egy szóló rész, amiben csak én szerepeltem, és akkor utána én már így arra mentem be, hogy ők így nagyjából kész voltak, és akkor én is így jöttem, hogy na, akkor csak nem maradok ki belőle én se, és akkor ja, így lett gyúrt a Dani.
3: Én amúgy nagyon bírom ezt, amikor az emberek így passzolgatnak X soronként, mármint hogy az így szerintem nagyon viszi ezeket a trackeket, amikor így gyakran váltakoznak a flók meg az orgánumok.
1: Én is szeretem ezt. Meg mondjuk, meg egy kicsit még az apróságokról beszélünk, meg pont a Smeci itt van, ott például így pont az volt meg a Ketiozos dalban is ez van, hogy egy olyan lemezen, ahol amúgy az én hangom van a legtöbbet, és nagyon jól tud kijönni az egyszerűen a fülnek, hogy néha ebből kap egy ilyen kis levegőzés, és nem csak az, hogy valaki mást hallgat akkor 16 soron át, hanem az, hogy akkor kicsit ez így váltakozik, és ez így ad a hallgatónak is egy ilyen dinamikát.
3: És amúgy most ezekre visszautalva még a jegyzeteidre, meg a feat-ekre, hogy amikor feat-et írsz, akkor más a módszered, mint hogyha sajátot írsz, vagy akkor is nyúlsz az ilyen jegyzetekhez?
1: Hát mikor, hogy? Például amikor a smeciék jöttek, arra a témára nekem volt már több szövegem is, mint ami oda bekerült, de a nagy részét mégis ott írtam meg, szóval, hogy jobban tetszett az, amit ott megírtam, mint amit előtte gyűjtöttem mondjuk, vagy amit így ott összeraktam ezekből, és akkor vannak ezek a fajta sessionök, amit meg most te mondtál, amit ez a spontán a Frankóval meg a Kolossal, ahol meg az van, hogy vagy elkap valami, és elkezdek írni, és akkor, hogyha abban elakadok, akkor megnézem a jegyzeteimet, és így átpörgetem, hogy van-e valami, ami illik ide, vagy már alapból úgy kezdem el, hogy a témából emlékszem rá, hogy itt volt valami, ami, amit felírtam, és ide jól passzolna. Tehát használom ezeket akkor is, igen.
3: Jó, arra gondoltam, hogy mit szólnátok, ha nyomnánk még egy rövid zenei blokkot, és akkor utána pedig még visszajönnénk egy közös dumálásra.
1: Jó, van, legyen így.
4: Köszönésre még. Sample, Temple, Filos Rádió.
5: Pupupupupupu!

éppen rának, úgy megáll a füst a stúba. Hogy már persze látok a nullámba beszakadva, engem senki lesz a kája. Három üveg rum, meg primó cínya, meg lett beszerárom. Ez nem az, amikor a sok duma, ha bí, a farkas megjössz, futnak a nyúlak.

0: belőle nőttem én.
1: Az mennyire magyar, hogy a hazaszeretet az csak egy laza szerep sokaknak, hogy mégis bassza a szemeket, hanem úgy írok róla, ahogy elvárják, hogy itt a vadsorok félelemben sorvadnak, hogy lehet jobb lenne menni, de maradsz, hogy krajcár, hogy garas, hogy fityisz, hogy arasz, hogy tatár, hogy török, hogy Habsburg, hogy orosz, hogy busó, hogy betyár, hogy huszár, hogy barasz, hogy viszket és te vakarod, és hogyha egyre jobban viszket, akkor egyre jobban vakarod, hogy nincs pénz, szóval a garzomba nyaralok, hogy jó estét, jó szurkálást, hajrá magyarok! Hogy ezer éve a csapat egysége nagyalok, hogy nem baj, ha nincs a Gera, megoldja valahogy, hogy a Szobó majd megoldja valahogy, hogy minden Szobó, de úgy is lesz valahogy, hogy osztjuk a keveset is széjjel, ha jut, hogy félig zsidó, hogy félig csángó, hogy közben 100%-ig magyar a csávó, hogy a paneliftek, hogy a székek

0: Tilos Rádió, Budapest FM 90.3, Sample Temple, még mindig 6-3-6-3, és a band és a gang, és arra gondoltam itt kiköszönés véget, meg itt a műsor utolsó percére egy kis programajánlóval jövünk vissza, mert ha jól tudom, lesz a közeljövőbe koncertetek.
1: Lesz június 4 ponton, ingyenes buli,
0: mindenki
1: gyertek el. Igen, mindenki jöhet ingyen.
0: El tudsz árulni valamit annak tekintetében, hogy lesznek a lemezről a vendégelőadók, vagy valaki el tud esetleg jönni, vagy ez meglepetés? Vagy
1: nem terveztünk még ilyet igazából, meg eléggé, szerintem ez a buli, az, tehát hogy itt a nyári, igen, tehát hogy itt igazából a nyári szettet fogjuk szerintem játszani, ahol ugye nincsenek általában vendégek a fesztiválokon, szóval emiatt idősen nagyon hívtunk vendégeket. Annyi meglepi lesz, hogy a Varangyék lesznek előttünk, akik ugye a Budapest Open Mic-ba voltak az én kis kegyeltjeim, és srácok fognak jamelni az első 20 perc fél órában, és arra fognak rappelni a Varangyék. Ez számukra is tehát most derül ki, nézzük.
2: Igen, ez új info.
0: Igen, a rádiónéző hallgatóknak eláruljuk, ezért voltak tekintetek.
1: A rádiónézőknek eláruljuk, hogy...
3: Hallgatók.
1: De az amúgy, az egyébként nem egy oximorom, mert a tévét lehet hallgatni, tehát érted, hogy megfordulsz is a konyha. Hát igen, de ezt mondom, hogy a rádiót úgy is lehet nézni, hogy nem hallgatod közben, hogy nincs bekapcsolva, hanem csak nézed a rádiót.
3: Hát, tévét is lehet úgy hallgatni, nincs bekapcsolva egyébként.
0: És hogyha bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, akkor jelezze még bármilyen olyan nemű híreket, hogy ilyen fesztivál fellépés esetleg így a
1: az
0: nyár folyamán, vagy későbbi
1: egy-kettő. Megyünk kampuszra, megyünk Szegedre, leszünk ugye a Fishingen, leszünk a Fishingen, ahol mi írtuk a himnuszt, amit pont itt az előbb hallottatok, ez a Cseri Annával és Szendrői Csabival közös alter.
0: Hát ez nem semmi, erősdumáljunk már egy-két szót. Ez hogy alakult, hogy ez lett a himnusz?
1: Ja, ez nagyon viccesen alakult, mert amikor ezt a dalt én kitaláltam, ezt konkrétan emlékszem rá, amikor kitaláltam, hogy erről kéne írni egy dalt, erről az egész ilyen önmagam túl alterosításáról, nyilván ez is egy ilyen nagyon szét, vagy ilyen eltolt szerep amúgy, és akkor az volt, hogy megkerestem vele a Hannát, hogy ő énekelje az elejét, és még gondoltam is rá, hogy milyen poén lenne, ha ez Fishing himnusz lenne, de soha nem küldtem el ezt a Fishingnek, hogy amúgy van egy ilyen dal, és akkor az Egyedi Peti felhívott engem, és akkor még nem a Hanna nem volt kész ezzel, csak felhívott engem az Egyedi Peti, hogy gondoltak rá, hogy amúgy csinálhatnánk mi a Fishing himnuszt idén, és akkor tudod, így összeértek a szálak, és akkor gyorsan írtam a Hannának, hogy amúgy be tudja fejezni ezt arra az időpontra, amikorra kell, és akkor az Egyedi Petiék meg még kérték, hogy legyen benne még egy Fishinges headliner, és akkor a Szendrői megadta magát, mert vele ugye már jóba vagyunk, meg már régóta dolgozunk együtt igazából.
0: Nagyon jó. Tehát akkor 4. ponton, következő hónap, június 6.
1: 4. június 4. Yes.
0: Programajánlót hallottatok, illetve Gegét hallhattátok, Pivarnyi Petit, Barnabás, Gábor Nabást, Van Ébi a házban, Angel a házban, én Tink vagyok a mulató asszék.
1: Emberem a házban.
0: Emberünk a házban. Ezek nem csupán apróságok voltak, hanem mindenféle nagy megfejtések. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, meg dumáltunk erről. Hát további jó koncertezést. A hallgatóknak meg üzenjük, hogy további jó Tilos Rádió hallgatózás és kellemes hetet itt az elénkálló napoknak. Ez még mindig a Sample Temple, és most meghallgatunk egy extra kiadatlan demót Van Ébi producálásában.
1: Peace!
4: Hölgyeim és uraim, the drum.